És hát ahogy ígértem, a Sun Festivalon, Saigon Caféba pénteken este 8 és illetve bocsánat, na, szóval 8 és 10 óra között ez a szettet hallható. Aki nem volt ott jelen, remélhetőleg egy picit átérezhette azt, hogy ott táncoló tömeg mennyire ül ennek az egésznek, vagyis legalábbis az arcunk felejtett le. Még egyszer nagyon köszönöm a lehetőséget meg minden. Találkozunk.

Fab Mix Summer Beat Plane Trip.

0: Szervusztok!
1: Üdvözöllek benneteket! Örömmel látom!

Tilos Rádiót halljátok, július 19-én, élőben a Palotai Stúdióból. Szokás szerint 9 és 10 között vasárnaponként a Cell Action című műsort hallhatjátok. Öten felváltva készítjük nektek a tematikát. Mai nap egy olyan nemdeváros szett következik, amit pár héttel ezelőtt abban a kis kultúrkocsmában igyekeztem létrehozni, több-kevesebb sikerrel. Ma még egyszer nekifutok, úgyhogy ilyen kicsit ilyen történelmi zenék, klasszikusok, szövegfoszlányok. Hát szerintem ilyen igazi tilosos tartalom vár rátok. Beugró DJ vagyok, ma én vagyok a felelőse a műsornak. Szevasztok!

0: Segíts önnek meggyőződni arról, hogy helyesen működik egy sztereó lemezjátszó berendezése.
1: Mindenek előtt helyezz el a két hangszórót, ahogyan ezt lakás lehetővé teszi, egymástól körülbelül 2-3 méter távolságban. A hangszórók középvonalán úgy foglaljon helyet, hogy azoktól ön is körülbelül 2-3 méternyire legyen.
0: Először győződjük meg berendezésének oldalhelyességéről. Ha a berendezés oldalhelyes, akkor a következő zene a bemondó.

0: tizedik
1: gyakorlat következik. Számok. 1-es. 2-es. 3-as. 4-es. 5-ös. Megkezdjük a számok gyakorlását. 1-es. 1-es.

Kedves lemezhallgatónk! Lemezünk előző oldalán megismerkedett mindazokkal az előnyökkel, amelyeket a sztereó hangvisszaadás nyújt önnek. Talán sikerült is tanácsainkkal, zajjal és zenével segítséget nyújtani ahhoz, hogy berendezése jól működjék. A megszólaló dráma részlet, majd a később felcsendülő Kodály muzsika bizonyára kedvet csinált már önnek, hogy egy kis sétát tegyen velünk vállalatunk sztereofóni

Szersény Gyula, Kökényesi Ági, Csere Ágnes, Szénási Kata, Németh Gábor, Pusztaszeri Kornél, Kassai Károly, Bodor Tibor, Sörös Sándor, Versényi László, Pusztaszeri Kornél, Balázsi Gyula, Kökényesi Ági, Csere Ágnes, Csere Ágnes, Csere Ágnes, Csere Ágnes, Sörös Sándor, Versényi László, Sörös Sándor, Versényi László, Sörös Sándor, Versényi László, Pusztaszeri Kornél, Sörös Sándor, Versényi László, Sörös Sándor, Versényi László, Sörös Sándor, Versényi László, Csere Ágnes, Csere Ágnes, Sörös Sándor, Versényi László, Balázsi Gyula, Csere Ágnes, Csere Ágnes, Sörös Sándor, Versényi László, Sörös Sándor, Versényi László, Sörös Sándor, Versényi László, Pusztaszeri Kornél, Sörös Sándor, Versényi László, Sörös Sándor, Versényi László, Sörös Sándor, Versényi László, Kökényesi Ági.

Kényesi Ági, Sörös Sándor, Versényi László, Sörös Sándor, Sörös Sándor, Versényi László, Balázsi Gyula, Csere Ágnes, Csere Ágnes.

Loop-sintetisaattori. Nem tévesztendő össze a ritmusgéppel. A mellotron 4 hangszíne.

0: Nagyon-nagyon remélem bírtátok a kiképzést. Igyekeztem oda tenni magam lehetőségeihez képest. Beúró DJ-t hallhattátok, és az ő kis zenei álmokfutását, amit egy nem de báros munka címmel láttam el, hiszen ott volt először ez a kicsit bagatell, dadaista hülyeség.
1: Most, hogy bármerre mehetek, ez totál levéni. Nincs ötletem, nekem mindegy.
2: Induljunk holnap reggel.
1: Vigyünk májkrémet, meg sört is.
0: Igen, igen, ez a Kék Pelikán filmzenéje. Szóval engedjetek már még egy programajánlót. Két kollega a Viadukton lesz, Nándesz és Tomanek délután. 4-től 8-ig csinálja ott a háttérzenét, egy jazz-funk zenekar előtt. Jó magam innen megmegyek a Fény utcai piacra egy kis háttérzenére a Makers Market meghívására. Szóval ez egy program ajánló volt. 10 óráig még lefut ez a track. Kellemes tilosozást, kellemes nyarat, szép hétvégét, szevasztok!

Ha ezek a dalok kellemes perceket szereztek önöknek, hallgassák meg sztereofonikus lemezen is.

Na jól van, sziasztok, Tilos Rádió hallgatók. Komoly zenei műsor kezdődik. Például mondjuk ez.

Na, most akkor találjuk ki, hogy mit hallottunk az előbb, mert mondjuk azt hiszem, hogy senkinek nem ismerős ez a zene, és még azt se könnyű mondjuk rámondani, hogy egyáltalán, hogy honnan jön ez a zene, milyen zene ez, mert ugye zavarba ejtően egyszerű, tehát így do, re, mi, fa, szó, fa, mi, re, do, egy nagyon egyszerű átritmizálással, egy darabig, aztán rájönnek mindenféle egyebek, és aztán a végén már tényleg csak az ember egy ilyen C-dúrt hall, felváltva egy C-dúr akkordot, egy C-dúr ilyen pentakorddal, a teljes skála így lüktet meg. Szóval ott tényleg hallunk egy ilyen öt hangnyi skála magnak a pulzálásán. Hát miféle zene ez, és akkor aki mondjuk így hallgatja egy ideje a műsort, meg úgy képbe van, annak az első gondolata, mint hogy az enyém is az lenne az, hogy ez valamilyen minimál zene, főleg ugye annak a fényében, hogy az utóbbi adásokban a 180-as csoportról volt szó, és az egy kifejezetten egy minimál zenei együttes, és egyébként olyan nagy tévedések egyelőre nincsenek, mert hogy ezt, amit most itt hallottunk, ez is a 180-as csoport játsza éppen. Azt egyébként nem tudom, hogy ez most egy ilyen lemez vagy koncert, nekem ez mindig is kazettán volt meg. A kazetta pedig nyilván abban az időben szokás szerint a rádióból lett valahogy fölvéve, és aztán így másolgattuk egymásnak, és más, hogy tudom, hogy most akkor így melyikünk vette fel éppen, de hogy akkor ez az is jelentheti, hogy akkor ez esetleg egy koncert volt, vagy valami tévé adásból lett kiszedve, vagy valami, mit tudom én, egy ilyen videó mondjuk róluk, egy film, ilyesmi. Ezt így nem tudom, mert egyébként tényleg úgy nem néztem végig mindent, de hogy így a 180-as csoportról mondjuk vannak ilyen dokumentum videók, mert hogy egyébként ami akkor történt, azt hogy legjobb volt így dokumentálni, persze a lemezek, koncertek, mit tudom én, elkészült partitúrák mellett mondjuk azért, mert azért a próbáik, meg a szövegeik izgalmasak, meg azért, mert meglátogatta őket Steve Reich úgy, ahogy nem volt Steve Reich egy igazán, vagy egy Magyarországra látogató ember, de amikor megalakult az új zenei stúdiók egy ide után, de ez még ugye 70-es évek, akkor úgy sikert Magyarországra ráncigálni őt, és aztán amikor megalakult a 180-as csoportna, akkor pláne. És akkor ez tényleg a 180, nem tudom, és még azt sem tudom pontosan egyébként, hogy hogyan játszott ez a 180-as csoport. Ugye három részfúvós hangszert hallunk, hogyha mind a három harsona, ez így nem három, hanem ez igazából több mint három, olyan jó öt különböző szólamot lehet megkülönböztetni. Aztán meg a talán hatig is eljutunk vele, és akkor lesz teljes a pulzálás. Mert hogy jó, én csaltam, én tudom ennek a műnek a szerkezetet, és mindjárt elmondom, hogy mi ez a mű, és hogy hogyan került mindez a 180-as csoportban, mert hogy ez nem minimál zene. Egyedül ott tartok, hogy nem tudom, hogy ki játssza ezt, mondjuk a Gőz László az nagyon jól tudott harsonázni, de mondjuk egyszerre egy harsonázás megy egy embernek. Ugye? Egyszerűen az anatómiák miatt, tehát ugye megszámoljuk a szájakat, és abból ki tudjuk számolni, hogy hány harsona megszólaltatható. Mint tudom, egy szakszofon egy kicsivel bonyolultabb, ott mondjuk elfér több is, a részfúvós hangszereknek ez a töltsér izéje, ez ennél bonyolultabb, és ugye mivel, hogy ez a 80-as években történik, ezért azt se tudom, hogy esetleg lehetette ezt úgy közönség előtt élőben végtelenítani, mert úgy emlékszem, hogy az a fajta technológia meg inkább a 90-es években kezd kifejlődni, hogy valamit így élőben meg tudjuk növelni a hangot azzal, hogy így betáplálunk valami pedál segítségével egy rendszerbe, valamit ugye ismerjük ezt a gitározást és ezt az élőzés stílust, hogy az ember úgy egyedül rengeteg szólamot megszólaltat. Ez ma már triviális, már bárki képes rá, és nem is ez a kérdés, hanem az, hogy ezzel mit csinál. Akkor pedig még innen voltunk, és nem lehetett mondjuk ilyesmit. Tehát akkor az azt jelenti, hogy akkor vagy annak a mintájára, ahogy mondjuk a Reich megírta a Violin Phase-t, és aztán megírta a
a Vermont counterpointot, és aztán az Electric counterpointot, amit itteni emberek, és főleg a 180-as csoport körüli emberek nagyon jól ismertek, hogy a szemző el is játszotta a Vermont counterpointot, ami azt jelenti, hogy így tisztában voltak azzal, hogy mondjuk lehet valamit előre rögzíteni úgy, hogy az ember egy hangszeren több réteget játszik. Ez élőben akkor még tényleg nem volt lehetséges, nem is sejtették, hogy ez majd pár évvel később lehetséges lesz, és pontosan ennek köszönhetjük egyébként azt, hogy a Reich elkezdett így komponálni, és aztán azt, hogy ennek a mintájára miután, vagy így a körül, amikor a szemző eljátszotta a Vermont Counterpointot, akkor megírta a Vízi csoda című darabját, ami hasonló technikákra épül. De hogy itt van valami, amiben tényleg mondjuk így hat harsona, és hogyha esetleg tévednék, akkor a legközelebbi második tippem az az, hogy trombiták. Csak azt nem tudom, hogy a 180-as csoportban ki trombitált, ez most nem tudom, fejből a Gőz volt nagyon híres, és egy ilyen harsona művész. Szóval, hogy akkor mi van? Ezt most így kérdésként teszem föl, és a hallgatók esetleg, ha tudnak valamit, akkor nem tudom, akkor mit tudom én, hívjanak föl, írjanak rám, írjanak a csetre, mit tudom, micsoda, és akkor mit tudom én, nem ez lenne az első eset, hogy kiegészítve a hallgatók, egész informatív tud lenni a műsor.

De, de hogy pont attól lesz a történés felnagyítva, attól lesz feltűnő. Ugye ez az egész, ennek az egész irányzatnak és stílusvilágnak ez a signature ismérve. Na most azon, hogy amit itt hallunk, az tényleg ehhez képest nagyon pimp kis dolog, és éppen ezért mondjuk az ember meglepődik, amikor megtudja, hogy ezt a dolgot Johann Sebastian Bach írta, és hogy... Hogy tényleg mondjuk arra a korra egyáltalán nem jellemző, hogy ilyen művek születtek volna, és még ugye 100 évekig nem, és akkor persze az nem rejtély, hogy ha mondjuk már van egy ilyen mű, és mondjuk valaki felfedezi, és ennek valakinek van köze a 180-as csoporthoz, hát akkor itt az idő, hogy ebből is koncertet csináljunk, de még ez borzasztó izgalmas vállalkozás, hogy mondjuk találunk egy ilyen Bach művet, ami egyáltalán nem jellemző ugye Bachra, mert ő borzasztóan komplex struktúrákban gondolkodik egyrészt, másrészt a hagyományok, amik ott élnek, azok azt jelenti, hogy ugye nem egy ütemet ismételgetünk a végtelenségig, hanem minden egyes ütem más, ugye összefüggnek egymással az ütemek, de minden egyes ütem más, ugye ezt így nézett ki a zene, a repetitív zene megszületése előtt, még akkor is, hogyha mondjuk, mit tudom én, az egyik legrégebbi írott zenénk, az ugye a nyárkánon, amit ugye ismerünk, hát az azt jelenti, hogy egy darabig ugye dalolászunk, aztán amikor már túl sokáig dalolászunk, akkor ott is megtörténik az, hogy végül is minden ütem egyforma lesz, de ott is mondjuk meglehetősen komplex az az egyformaság, itt meg tényleg az van, hogy nagyon durván egyszerű, és ugye az van, hogy hát mit tudom én, a Bachnak a legtöbb műve mondjuk nagyon-nagyon érzelmes, és nagyon kifejező, vagy pedig nagyon spirituális, és tényleg az ember templomban képzeli el, és az ember mondjuk, mit tudom én, életében először mondjuk komplex zenét lát, az mondjuk a konziban ott kihajtogatjuk a papírt, és nézegetjük, hogy hát itt melyik szólammal hogy függ össze, és hogy milyen bonyolult egy ilyen dolgot megírni, aztán meg milyen bonyolult egy ilyen dolgot eljátszani. Hát ez ugye nem az. Na most a Bachnak van, ugye, az ilyen nem egy konceptuális szerzőről beszélünk, egyáltalán a fogalom se létezett akkor, de az biztos, hogy minden egyes zenének volt valami gyakorlati felhasználása, amit ma a mai világban le lehet egyszerűsíteni vagy koncertre, vagy lemezfelvételre, vagy rádióra, szóval ilyesmikre, tehát vagy úgy helyben és élőben valakik zenélnek, vagy pedig az ember felrak magának egy zenét, és aztán hallgatja a zenét. Mit lehet ezen hallgatni? Hát ugye... meg egyáltalán így komponálni való micsoda, tudnék érvelni, hogy ez kompozíciósan egy virtuóz cucc, de hogy így nem elsőre azt tűnik föl, hanem elsőre azt tűnik föl tényleg, ugye primitív. Játsszuk el még egyszer, hogy most már egy ideje beszélek róla, az első ilyen élmény után felócsúdva, akkor most így hallgassuk meg az egészet még egyszer. Igazából nem is hosszú.

A legeleje az úgy egyszerű, hogy egyetlen egy szólam szól, és egy óra nem szól semmi más. Aztán a legél vége pedig az, hogy egyszerre minden szól. Ugye ez a két egy nagyon egyszerű véglet, mondjuk a kvázi semmi és a kvázi minden, és a kettő között pedig, ahogy azért ugye épül, ahogy betömő, ugye látjuk, hogy hány luk van rajta, vagy ugye elkezdjük kitapintani, hogy hány lukról beszélünk, és azokat milyen sorban betömjük be. Ugye ezt, hát egyébként nem a zeneszerző akarata, és nem a zenei szép érzékünk, hanem hát a struktúrának a saját belső tulajdonságai határozzák meg. Tehát olyan az egész, mint amikor az ember mondjuk ilyen macska bölcsőt játszik, ami nagyon jó hasonlatnak találok a minden alkalommal, amikor minimál zenéről van szó. Mert ugye arról van szó, hogy látunk egy struktúrát, nem predictable az a struktúra, nem lehet azt úgy a semmiből megjósolni, úgy első blikre, hanem az ember elkezd mondjuk kihúzni mondjuk két szálat, megcsinálni a szokásos mozdulatot, és akkor csodálkozni azon, hogy miért rajta ki, vagy mit tudom, vagy egy kaleidoszkóp szintén az, hogy valami nagyon kevés elemből álló, tulajdonképpen önkényesen is létrehozható struktúrát elkezdünk nagyon sok ismétlésen és tükrözésen és nem tudom min áthúzni, akkor hirtelen ugye ilyen nagy területen nagyon rendezett és nagyon izgalmas formákat kapunk. Vagy mit tudom én, vagy mondjuk egy ilyen Penrose styling, és mondjuk akkor ott semmifajta ismétlés nincs, de mégis az az illúzió, mint hogyha minden ismételve lenne, azért mert olyan kevés elemből elkezdünk teret, illetve ebben az esetben síkot építeni. És akkor még mindig ott tartunk, hogy igen, de hogyan jön ahhoz egy olyan zeneszerző, mint Johann Sebastian Bach egy ilyen dologhoz, mint ez. És hát ugye vannak ilyen látszólagos anakronizmusok, hát azért látszólagos, ez egész egyszerűen azért, mert megtörtént, és abban a korban történt meg, azért anakronizmus, mert látjuk, hogy hát nem stimmel, nem ezt képzeltük el, és ez egy nagyon jó informált elképzelés, nagyon sok Bach művet meghallgattunk már, és nagyon sok késő 20. századi művet meghallgattunk már, és nem stimmel ez a dolog, hogy ez a 18. század első felében létrejöhetett, már pedig létrejött. Ha valami stimmel ebből az egészből, az, hogy hát mondom, hogyha a 180-as csoport tud erről a darabról, akkor ugye fura lenne, ha nem játszaná el. Tehát innentől kezdve meg viszont már tudjuk, hogy mi történik, csak akkor nézzük, mi történik az elején. Tehát az, hogy az a zeneszerzés, ami ott történik, az ugye mindig valami gyakorlati célból történik, de hát a gyakorlati céloknak vannak különböző fokozatai, tehát mondjuk az jelenti, hogy mondjuk valakitől megrendelik, hogy ide és ide ilyen és ilyen zene szülessék, hát ez azóta is nagyon gyakran így van, ma már ugye filmhez, színházhoz, reklámhoz, mit tudom én, bemondó előtti és utáni szignálhoz, bármihez ugye egy zeneszerzőre lesz szükség, aki ezt a dolgot így megcsinálja, mint egy jó fröccsöntő a műanyaggyárban, vagy egy jó asztalos a bútorgyárban, vagy mit tudom, micsoda. Most így fantáziák, mert valószínűleg a bútorgyárakban nem asztalosok vannak, hanem gépek, mit tudom én, de hogy értitek, és akkor hát ez már akkor is így volt, hogy mondjuk a mesterembereknek különféle céheik voltak, és akkor mondjuk a művészek is körülbelül ennek voltak egy alegységei, és akkor az vagy jó. De hogy mihez csinálja ezt, és hát akkor az vagy egyébként ezen kívül még, hogy valahova például a színházban már akkor is kellett, a többi az nem nagyon létezett akkor még, de hogy így színházba kellett kísérőzene, és hát akkoriban keletkeztek az operák, amit tulajdonképpen, aminek a zenei rész, amit ma őrzünk, az ugye a színházi kísérőzenék énekkel, szöveggel, de hogy az összes többi, hogy mit tudom én, mondjuk miséhez is, és hogyha ugye addigra már az egyház ugye tovább aprózódott, és akkor már nem csak misék voltak, de miséhez hasonló istentiszteletek, és akkor azokhoz is egyfolytában zenéket kellett csinálni, és a Bach-ben elég jó volt, 5 éven keresztül minden héten megcsinált egy olyan művet, ami nekem mondjuk, mit tudom én, egy élet is kevés lenne hozzá, és akkor egy hetente ezeket megcsinálta, és akkor mit tudom én, milyen, szedjük össze még milyen gyakorlati
haszna lehet egy zeneszerzésnek, hát azon kívül, hogy a templomot megtöltjük zenével, a színházat megtöltjük zenével, akkor még koncerttermek nem voltak, de közös zenélések igen, meg udvarok voltak, ami nagyjából ugyanaz, mint a koncert, azzal a különbséggel, hogy mondjuk embereket nem engedtek be oda, de akik már bent voltak, azok élvezték, lehetett rá táncolni is, lehetett rá étkezni, nem tudom micsoda. Jó, de hát mire való az, hogy valaki leírja 5000-szer, hogy do re mi fa szó, vagy nem írja le 5000-szer, oda egy ismétlőjelet, és utána még odalak néhány kulcsot, és néhány mit tudom én, ilyen fázis jelzést, és akkor, ez esetben kulcsok cseréjére nincs szükség, mert minden pontosan ugyanabban kezdődik, de utána az majd, de visszafelé is elindul, akkor fejjel lefelé is oda kell rakni ugyanazt a kulcsot, szóval valahogy ezt így meg kell csinálni, és akkor itt van egy nagyon egyszerű kotta, én ezt elárulom, hogy hát mit tudom, hogyha ezt így mai zeneéléshez ugye le kéne írni, akit egy nagyon sok sorból álló partitúra lenne, és hogyha ezt a Rej hírta volna, akkor valószínűleg így is nézne ki, hogy akkor ott van, mit tudom, ahányan csak játszak, mindeniknek egy külön-külön sor. A Bachnál ez a dolog úgy néz ki, hogy összesen egy darab ötvonalas izé, abban az ennek a dallamnak az ismételni valóját, csak a magját, ezt a összesen 8 hangot. De igazából nincsen szükség 8 hangra, tulajdonképpen képezhető az egész két hangból is, és utána mindenféle jelek, hogy az a két hang még följebb, meg lejjebb, meg fölfelé, meg lefelé, meg egyre, meg kettőre, meg háromra, meg négyre, meg két ütés közé, szóval, és akkor úgy kialakul az, hogy mit, tehát hogy igazából ez így, ez kb. Úgy van képezve, mint egy fraktál, csak még annál is annál sokkal egyszerűbb, mert a fraktál az az, hogy mondjuk egyszerű utasítások az inputban, és aztán az outputban pedig valami borzasztóan sokféle dolog, mert az egyszerű utasítások, hogyha nagyon sokáig iteráljuk őket, akkor egy ilyen sokfélesség lesz a végeredmény, ugyanúgy, ahogy a Penrose Styling is elkezdjük csinálni két vagy három, most nem emlékszem hány elemből, vagy kettő vagy három, de hogy nem sok. És akkor utána viszont az van, hogy minden egyes terület a nagy egészen belül, az, hogyha is újabb és újabb területek, minden egyes terület más és más. Az élmény nagyon hasonlít, de úgy konkrétan mindig más és más az a struktúra, és hogy soha nem fogy el a lehetőségek. Ennek a sokasága, és így mindig lesz új lehetőség, amilyenként egy gyönyörű dolog. És akkor az van, hogy itt viszont ugye mindig ugyanaz történik, de hogy az ugyanaz, az lehet egyrészt egyen, kettőn, hárman és négyen, és lefelé és fölfelé, és az azt jelenti, hogy akkor a végén, hogy az összeset egymás mellé rakjuk, akkor végül betelítjük az egészet. De, és akkor mind az öt hang szól, és minden pillanatban megy a dallam. És akkor igen, és akkor hát mi szüksége van Bachnak erre, és hát akkor az van, hogy egyébként a zenének az egyik gyakorlati alkalmazás, az tulajdonképpen nem annyira gyakorlati, elméleti inkább, az, hogy a zeneszerző kipróbál valamit, gyakorolja az írást, mit tudom én, tételeket fogalmaz meg, ugyanúgy, ahogy egy matematikus, és ugye nem elsőre, nem, mit tudom, nem mobiltelefon gyárt, hanem mondjuk, mit tudom én, valamilyen modellt, vagy valamilyen elméletet, szimbólumok egymás után helyezéséből, amik lehetnek számok, betűk, bármik, és akkor utána abból levonni teljesen absztrakt következtetéseket, és hát ugye az alapkutatás az minden nagyon gyakorlati dologhoz is szükséges, és akkor az azt jelenti, hogy Bachnak mondjuk ez volt az egyik alapkutatása, hogy akkor ilyen do re mi fa szó, fa mi re dóból is lehet ellenpontot csinálni, ugyanúgy, hogy rendkívül változatos és érzelmes dallam fordulatokból is. És akkor tehát, és egyébként ezt a dolgot ma úgy hívjuk, hogy rejtvénykánonok, és ez azért rejtvény, ugye azért kánon, mert a kánon az nagyon szűk értelemben azt jelenti, hogy egy dallamvonalat egymás után többször elindítunk, és a többször elnyitásból is harmóniák jönnek létre, a harmóniák kornak megfelelő szabályai szerint, ami azt jelenti, hogy akkor azt a dallamot úgy kell megalkotni, hogy saját magának különböző fázisaival találkozva mindig az ellenpont és az összhangzattan épp aktuális szabályai szerint illeszkedjenek egymáshoz a dallamnak az adott hangjai. Ami azt jelenti, hogy sokkal szigorúbb szerkesztésről beszélünk, mint egy fuga esetében. A fuga esetében ugye van egy téma, és akkor vannak hozzá különféle ellenpont lehetőségek, esetleg egy ellentéma, esetleg még másik téma, és akkor ott is az, hogy az ember szabadon szárnyalva komponál, és a következő ütem az már ugye az érzelmek szárnyán is szárnyal előrefelé, és mindig ugye az egyik hangnemből a másikba elmodulálunk, diszonanciából konszonanciából,
diszonanciák lesznek, konzonanciákban diszonanciák, egy szabad szerkesztés, aminek az alapja, annak a fugának az alaptémája. Igen, itt viszont ugye, amikor az ember kánont ír, akkor sokkal szigorabb a szerkesztés, és mondom, ilyen az első értelem az azt jelenti, hogy mondjuk írunk egy valamilyen hosszúságú dallamot, és aztán az ugye belép saját magához képest, de az dallamon semmit nem változtathatunk, és mégis ellenpont jön létre azáltal, hogy a dallamot az időben előre haladva ugye mindig valamikor újra és újra elindítjuk. De aztán utána az van, hogy egy ilyen nagyon kiterjesztett és tulajdonképpen konceptualizált értelme annak, hogy kánon, és ez tulajdonképpen, hogyha visszamegyek, ez az eredeti értelem, mert egy primitivizálás is elkezdődik, az, hogy mit tudom, Pálkata Péter jó reggelt, meg mit tudom, János bácsi keljen fel, meg mi van még ilyen, éljen minden bájos szép nő, meg ezek az ilyen közhely számba menő alapkánonjai a kultúránknak, ezek mind ilyen, az van, hogy így nagyon egyszerűen megírunk egy ilyen dallamot, ami nagyon jól harmonizálsát magával egész egyszerűen azért, mert egy ilyen többszólamú dolgot először megcsinálunk, és akkor abból mindenféle ugye, sorrendben előjönnek a szólamai, és akkor a szólamai kezdődik, hogy kiegyenesíthetjük őket dallam, és ebből kánon nem tudom mennyire volt érthető, de hogyha nem volt az, akkor is menjünk tovább, és hogy akkor igazából a kánonnak a mondom, a nagyon általános értelme az, hogy valamilyen alapszabály szerint folytatódik valami, lerögzítünk egy néhány hangból álló valamit, erre alapszabályt csinálunk, és onnantól kezdve megírja saját magát. Tehát a kánon az, ami szemben mondjuk a minden más, a szonáta, fúga, mit tudom én, miket mondjam, rondó, mit tudom én, motetta, szóval mit tudom én, most minden, innen, onnan, amondan műfajok, és akkor az, hogy igen, akkor az, hogy minden például a szerző dönt a következő hangról, itt meg mondjuk az előző hang dönt a következő hangról, ezért ugye nagyon jól meg kell válogatni az előző hangot, hogy az utána következők mind megfeleljenek a szerzői intenciónak, és a kor szabályainak, és ugye a zenehallgató igényeinek. És ez azt jelenti, hogy ez egy nagyon érdekes alapkutatás, hogy hát hogyan lehet néhány hangból ugye hosszú művet csinálni, és ez ugye egy végtelenül hosszú mű, ami szintén egy nagyon konceptuális jellegű elképzelés arról, hogy mit csinál a zeneszerző, tehát ugye a zeneszerző egyrészt azt csinálja, hogy valamilyen eseményhez, vagy valamilyen tevékenységhez ahhoz illő zenét csinál, aminek van eleje, közepe és vége, és meg el lehet játszani az elejétől a végéig, és aztán utána el lehet kezdeni egy másik művet, ez pedig ugye egy végtelen mű, ami azt jelenti, hogy eleve már maga a kiinduló pont is konceptuális, mondom, avant la lettre, senki nem tudott még erről a fogalomról. És akkor mit tudom én, ezek után, hogy az van, hogy ez tényleg tanításhoz jó, gyakorlatozáshoz jó, mit tudom én, mondjuk zeneszerzői állításokhoz, igazából, hát még az se volt olyan, hogy mondjuk így manifestókat írtak volna az emberek, bár azt hiszem, hogy mit tudom én, mondjuk Luthernek és Calvinnak ugye a Luthernek a nem tudom hány pontja, 9, mit tudom én, ott is valami kereknek tűnő szám a lényeg, de hogy ugye valahogy struktúrálni kell a mindenfajta outputjainkat, és akkor az mondjuk manifestónak tekinthető, de hát ugye az, mert azzal egy vallást indítottunk útjára, művészi manifestók az szintén ugye a 20. század vagy politikai manifestók, nem tudom micsoda, ez ebből a szempontból nem manifestó, de mégiscsak azon, hogy ugye tételt fogalmazunk meg, teljesen mindegy, hogy milyen környezetben is kik adják elő, és mit csinálnak az emberek közben. Lehet, hogy elő se kell adni, az ember ránéz a papírra, és el tudja képzelni. Lehet, hogy itt a 180-as csoport már megint csak ugye azzal, hogy el is játszotta azt, ami a szellemi régiókban történik, ezzel az eljátszását tulajdonképpen lerángatta a földre. Nagyon helyesen tettem, mert ezt tulajdonképpen pont addig, amíg ők játszották, nagyon jó hallgatni. Nyilván az, hogy ha megnyomjuk azt a gombot, hogy végtelenségig szóljon, akkor lehet, hogy rossz lennék a végére, mert a végtelenségnek is van mondjuk vége, egyszer azért csak meghalok. De hogy tehát, hogy egy do-re-mi-fe szóból most pont ennyi elég volt, és akkor menjünk tovább, és ezek itt a Bachnak a rejtvény kánonjai, a kánon most már érthető, hogy mitől kánon, az körülbelül van járva, mitől rejtvény, azt nem tudom, hogy ki nevezte a rejtvény kánonoknak, de mi ezen a néven ismerjük, az a lényeg, hogy hát ilyen
nagyon egyszerű leírással, mert hogy ugye az azt jelenti, hogy akkor úgy valahogy a kotta kép, az próbál mindent redukálni valami nagyon kevésre, és abból ki kell találni, hogy ilyen jelek, és tükörképek, és nem tudom mi, valahogy ki kell találni, hogy mire gondolt a szerző. Néha egészen komplex dolgokról gondolt a szerző, és azért például az eljátszáshoz nem elég ránézni arra. Ja, köszönöm, 95 tétel, akkor még csak nem is kerek. Igen, köszi. Az úttörőknek meg 12 pontja van, az legalább egy úgynevezett... hogy mondják, azt tökéletes szám, ugye a régi görögök szerint. Na szóval, ja igen, és az ég a város is ilyen tűz, igen, szóval az is olyan, hogy hát hogy egy akkordra végül is oda meg vissza megyünk benne, szóval végül is az nagyon, nem, mit tudom én, annál már egy a komplexebb az, hogyha mondjuk egy kánonban van egy akkord sor, aminek a hangjai szépen le vannak fosztva, mint egy ilyen kötött pulóverből is lehet fonalat csinálni. Mit tudom én, tehát hogy tojás, omletből tojást nem, de mondjuk kötött pulóverből végül is lehet alapanyagot csinálni, hát körülbelül ez történik akkor, amikor az ember kánont ír. Na, hogyha az egyszerű módját választja. És akkor az van, hogy akkor menjünk tovább, mert a 180-as csoport ezekből a rejtvénykánonokból még eljátszott párat.

Ugye itt is most csak azért szakítom meg, mert ugye pont véget ért az egyik ilyen rejtvény, a következő rejtvény, hanem ennek nincs a Bachnál azt hiszem sorrendje. Az vagy két műnek valamilyen fajta mellékletéről van szó, az egyiket a Goldberg variációkhoz írta, a másikat pedig a muzikális Opferhez. Ugye ezek ilyen többtételes művek, amelyeket mind egy-egy felkérésre és alkalomra komponált, és ezek pedig ugye ilyen elméleti mellékletek, és hogy melyik hogyan kapcsolódik az egyikhez, és melyik hogyan kapcsolódik a másikhoz, ez néha nagyon egyértelműen megállapítható abból, hogy annak az anyagából használ valamit, de van, amikor én sem tudnám megmondani, de minden esetre mondjuk azzal kapcsolatban komponálta őket így, vagy úgy, vagy amúgy, és mindegyikre az jellemző, hogy most, hogy el kell játszani, hát minden alkalommal le kell rángatni azt az eszmét a földre, hogy az ember elkezd egy struktúrát, és az a struktúra végtelenségig építi saját magát, a szerző csak megadja a kezdő mondjuk paramétereket, és akkor azok a paraméterek egyrészt hangok, másrészt struktúra, másrészt, meg ugye szabályrendszer, meg hogy hogyan kell előrefelé haladni, és aztán ugye több szólamú anyag alakul ki belőle, ami harmonikus, és ugye megfelel az írott és íratlan elvárásainknak. Igen, de aztán utána meg be kell fejezni. Ami az eljátszásnak a nehézsége, az eljátszásnak a saját kis külön nyűgje, hogy hát ez ugye végtelenségig íródik. Az elején elkezdődik valahogy, tehát visszafelé menő az időben nem végtelen, de hát inkább az is lehetne, hogy az előrefelé, viszont miután már felépült, onnantól kezdve végtelen, tehát egyik irányba végtelen, és akkor abba az irányba is, tehát hogy elkezdeni könnyű, befejezni, az lehetetlen, és akkor mégis befejezzük, tehát ez egy önellentmondás, de ahhoz, hogy a zenei élmény meglegyen, mármint hogy az eljátszás zenei élmény, és a meghallgatás zenei élménye, ahhoz ezt a dolgot, tehát le kell törni ennyit a mondjuk, hogy ideáljainkból, hogy a végtelen az most itt nagyon véges lesz, de hát érzékeltetve van a végtelenség ezáltal, a véges által, ami gyönyörű szép. Menjünk tovább, és hát közben meg gyönyörködjünk abban a gondolatban is, hogy hát egy tulajdonképpen könnyű zenei együttes, amelynek egy része komponált zenét, másik része csak hozzájárult ahhoz, hogy virtuóz és adekvát módon és gyönyörű érzékkel és pontossággal és élvezhetőséggel lejátsza. Megteremtődik az amerikai zenének egy magyar, az amerikai zenének egy nagyon specifikus rétegéből megteremtődik egy magyar folytatás, és egy ilyen magyar-amerikai zenei szubkultúra, és közben az van, igen, de hogy ezek nem csak könnyű zenészek, hanem komoly zenészek is, hát az ugye minden egyes megmozdulásunkon hallatszik akkor is, amikor éppen valami populárisabb stílusban játszanak valamit, és akkor az, vagy ezek az emberek Bachot játszanak. És ez tényleg gyönyörű, hogy valakik azért álltak össze, hogy progresszív zenét csináljanak, és utána megcsinálják a Bachból azt, ami egy ilyen progresszív zenei kör számára jelent valamit, és látjuk is nagyon világos, hogy mit jelent. Menjünk tovább a Bach műveken.

Ja, itt például ja, mi sem egyszerűbb, szóval, hogy ez egészen biztosan a Goldberg variációnak, a variációknak az egyik rejtvénykánon melléklete, hiszen a basszus téma az megegyezik a Goldberg variációk lejegyzett basszus témájával, tehát az azt jelenti, hogy akkor miután megcsinált ugye, mint ugye 30 variációt a témához, és utána vissza a témát, akkor akkor mondjuk elkezd, és azoknak is ugye minden harmadik darab kánon úgy épül fel a Goldberg variációk, hogy valamilyen módon kánon, sokkal lazább értelemben kánon két szólam, amiből az egyik először, másik másodszor, egy hangköz távolsággal, esetleg tükörben, de semmi más nem csinál, és egyébként a Kunzerfugének is aztán vannak ilyen kánon részei, amik még nem sorolandók a rejtvény kánonokban, ott aztán augmentációs, diminúciós tükör, meg ez, meg az kánonok, és akkor az van, hogy itt meg akkor arra a basszus témára valamilyen végtelen kánont fölírni. Igazából nem is a rejtvényen van a hangsúly, hanem a végtelenem. Menjünk tovább.

Láthatjuk, hogy itt például azt választották, hogy ugye, mivel elviekben végtelen a darab, ezért az egyik az, hogy akkor csinálják egy záróakadot valahogy. Mindenki eljut az utolsó hangig, és akkor abból valahogy csinálják egy záróakadot, és ezzel megoldottuk, hogy nem törtük meg a struktúrát, de azért nem hagytuk a levegőbe a dolgot. Ugye a végtelen hogyha valami végtelennek van írva, akkor megszakítva, ugye. Most itt például azt történt, hogy igen, akkor levegőben marad, ami azt jelenti, hogy mondjuk ezt ilyen módon, mondjuk abban a korban nem lehetett ebből ilyen, tehát hogy így befejezetlenül hagyni valamit, az akkor egy eszükbe se jutott, annyira tabu volt, hogy még csak nem is üldözték, és még csak nem is utálták, hanem valószínűleg nem jutott eszükbe, hogy valamit így meg lehet úgy csinálni, hogy nincs egy záróakkord a végén, nincs egy legutolsó hang. Ugye a tonális zene, tehát a tonális zenében a legbiztosabb az, hogy melyik hangra, illetve akkordra fog befejeződni. De hát az, hogy ugye, hát minimál zenei együttes fogja a Bachnak a sajátos ugye, proto, ilyen minimál előfutár zenéjét, és akkor hát az is lehet, hogy akkor befejezetlenül hagyni, mivel ugye a 20. században létezik, hogy valami befejezetlenül marad, ott már tudnak mit kezdeni vele. Aztán meg hát egyrészt az, hogy a 20. századnak a nem szabálykövető új hagyományaihoz tartozik, hogy valami záróakkord nélkül a korábban nagyon is igényelt, megnyugtató lezárás nélkül maradjon. Amellett megvan annak a romantikája is, hogy valami lezáratlan, mert hogy ez is emlékeztet minket mindarra, amire a romantika emlékeztetett minket. A halál, a tragikum, a sorskérdés, tehát az, hogy nem megnyugtató a vég, hanem épp, hogy nyugtalanító esetleg. Most ebben persze, ennek a hangzásában nem volt semmi nyugtalanító, de lehet, hogy igazából számunkra nem volt az, mert mi ehhez már hozzászoktunk, és egyébként a Bachnak az írás mondja, itt egyáltalán nem volt mondjuk se kromatikus, se semmilyen módon nem fájdalmas, mit tudom én, egy ilyen dur 7-fokúságon belül valahol végig is előbb szálltunk ki, mint hogy a dót elértük volna, de hát azért ismerjük a dót, és hozzá tudjuk számolni gondolatban is, vagy fejben. Hát igazából az, ami érdekes egyébként, hogy a 20. század leszámol a romantikába, de aztán őrzi a romantikának egy csomó alapelvét, és a természetéből egy csomó mindent megtart, vagy újra fogalmaz, tehát nem elhagyja a hajót, hanem igazából hozzá köti magát a hajóhoz, hogy ismét legyen szó a halálról, a rémisztő dolgokról, a szélsőségekről, ugye a 20. század nagyon szélsőséges zene is, valamilyen módon közelebb legyünk a természethez, mint sem az régebben a megformáló művészek, ugye azok ugye a természettel szemben dolgoztak néha olyan módon, hogy a megmunkálatlan anyag helyett ugye szimmetrikusan és lezártan munkálják meg azt, és akkor ezáltal tulajdonképpen távolodunk ugye a mindattól, ami természetes lett volna, és az alkotás az valamilyen módon a természetesnek az ellentéte, de ugyanakkor már Arisztotelész is azt mondja, hogy az alkotásra mindig a természetet próbáljuk megközelíteni. És akkor a romantikában itt van egy ilyen kettősség, ami tulajdonképpen éppen bújtatottan a 20. század, a modernizmus és minden elágazása megtartotta ezt, és a fragmentumnak, mint egységnek, aminek korábban nem tulajdonítottak egység természetet, vagy egység jelentőséget, pont az egységtelenség volt rámondható, most akkor az van, hogy a fragmentum az művészi egység, és ez mondjuk egyébként tükröződik abban is, ahogy egészen véletlenül a Bach recepciónk kicsúcsosodik, tehát hogy a Bachnak ugye mindenféle lezárt és egész és nagyévű munkái után a Bach élet mindnek a csúcsa, az itt most nem hangzik el, de megint csak a Kunst der Fuge, ugye a fuga művészete, ami az, hogy a fuga művészete az egy mint cím, azt jelentette a Bach számára, hogy ő itt most ugye lezárja az egész életművet
egy ilyen utolsó nagy tanulmánnyal, és az a tanulmány ez ugye a következő generációk okulását fogja szolgálni, ő pedig ugye összegzett benne mindazt, amit tud a saját legfőbb műfajáról, ami a fúga, és akkor az azt jelenti, hogy különféle ellenpont gyakorlatokat visz a legmagasabb szakmai szintre, és ez akkor egy életmű lezárás, és ugye annak meg van egy iróniája, és egy ilyen tulajdonképpen romantikája is, hogy bár akkor ugye nem használtak ilyen szavakat, nem volt ilyen, hogy romantika, az is egy később kialakult fogalom, évtizedekkel csak, de akkor is később, hogy végül is az életmű nagy betetőződése az egy befejezetlen mű, pontosan azért, mert ugye amikor az ember készül meghalni, akkor készül betetőzni az életművet, és ilyenkor csak teljesen véletlenül előfordul, de ugye nagy valószínűséggel előfordul, hogy közben meghal, vele is ez történt, egyrészt az, hogy már miatt meghalt, az élet megvakult, és sokkal nehezebben tudott emiatt komponálni, nyilván az van, hogy akkor diktálni kezdett, és ott voltak körülött az emberek, különösen Carl Philipp Emanuel, a legtehetségesebb és legkedvesebb fia, és akkor végül az ő leírásában ismerik a Kunstzerfugét, az az egyik végleges leírat a dolognak, a másik meg már nem tudom pontosan, azt hiszem a saját kezen nyoma, meg nem tudom micsoda, de hogy a legutolsó ellenpont az egy befejezetlen fúga, ami úgy befejezetlen, hogy ott van a kézirat kétféle befejezetlenséggel, és az egyik az ugye hajmeresztően ugye egy téma elkezdésének a közepén vagyunk. És már csak egy szólamot látunk, a többit azt ugye ki lehet találni, nem tudja, hogy végződött volna. Vannak ugye megkonstruált végződések, amik ugye a fantázia szüleményei, meg vannak megkonstruált, nagyon is megalapozott feltételezések arról, hogy az összes szólam a csúcson, mind a négy szólam négy különböző fúga témát állít egymással szembe, és az ellenpontisága is tökéletes legyen, de ugye maga a mű, ahogy a kézirat befejeződik, az ugye egy nagyon-nagyon feltűnő befejezetlenség, mert ugye úgy abban maradnak a dolgok. Úgyhogy ezt a befejezetlenséget most hallgassuk még egyszer meg, csak a befejezetlenségében, csak ahogy úgy abba hagyják a játszást, és az abba hagyják a játszást, ez tényleg az, hogy Bachot játszunk, és abba hagyjuk a játszást, mivel, hogy nincs befejezés, és akkor az van, hát nem csak ennek a műnek ugye nincs befejezése, hiszen ez egy rejtvénykánon, és ahogy le van írva, az nem implikál befejezést, de hogy maga a Bach életmű is, és ez szimbolikus már, ugye egy befejezett műben csúcsosodik ki. Egy befejezetlen műben csúcsosodik ki, és az a befejezetlenség, mondom, a Bach mítosz, a Bach legenda ilyen kulcs eleme. Anélkül, hogy ő ugye tudott volna erről, hiszen ugye pont, hogy meghalt.

Na itt megint ugye befejezetlenül van befejezve a játszás, mert az írás ugye az maga nem befejezetlen, hanem az egy teljesen zárt egység, csak az írásnak a lejátszás felé való mondjuk földiesítése, hogy az írás az mindig az a az valahol a magasban van, a szellem világában, és egészen addig, amíg meg nem valósul, addig tényleg egy szellemi dolog, és amikor megvalósul, akkor ugye abból, hogy szellemi, abból hirtelen ugye fizikai valóság lesz belőle, és akkor az vagy, hát időnként a kettő közti átváltás ugye ugrik egyet, mert hogy a két anyag inkongruens. Tehát az azt jelenti, hogy minden zeneművet, amikor eljátszottunk, és minden költeményt, amikor felolvastuk, akkor ugye megsértettük ezt a vonalat. És akkor, ahogy ők csinálják, viszont ugye az van, hogy 18. századi mester írja a hangokat, tehát akkor az 18. századi szellemben fogant, viszont az eljátszást ugye 20. századi emberek csinálják, ami azt jelenti, hogy abból már következik, hogy maga az a matéria, amit most hallunk, az ugyanaz alapjai, azok minden egyes hangja és elgondolása 18. század elejé, vagyis közepi, de ez a kései művek, mind az, amit megjelenik, ez a kései Bach, és nem sokkal a halál előtt, és de ami ugye minden egyes hang, amit hallunk, az viszont jellegzetesen 20. századi megoldása. Ugye itt például az van, hogy ugye van egy négy szólamú szerkezetünk, amely négy szólamúságában is, és minden egyes részhalmazát tekintve is időben végtelen. Hát ugye a hangok számát tekintve véges, mert a hangok azok egy véges számba lettek leírva, és letéve a papírra, és akkor onnantól kezdve viszont, ugye, mivel ismétlői jelek határolják, ezért nincs határolás. Viszont az azt jelenti, hogy ugye ahogy ismétlő jel, az egy tükör. Egy végtelen tükör, akkor azt jelenti, hogy ugye két tükör közé van zárva az előadni való anyag, ami azt jelenti, hogy amint előadják, onnantól kezdve végtelen lesz. Az csak egy ilyen önkényes választás, hogy a zeneműveket általában az ismétlő jelbetett részeit eljátszak egyszer, eljátszak kétszer, akkor már ismételve van. Ez egy minimum ismétlés, és ott meg is állnak, és mennek tovább. Itt ugye ott állnak meg, hogy soha nem mennek tovább, illetve aztán az van, hogy igen, azt érzékeltetjük, hogy soha nem megyünk tovább, aztán mégis tovább megyünk, mert egyszerűen a létnek a korlátai azok előbb szólnak bele a dologba, mint a szellem korlátai. A szellemnek a szellem a saját elképzelése szerint, tehát a szellem azt gondolja a szellemről, hogy végtelen. Kezdett gyanakodni egyébként, hogy a szellem is téved, saját magát tekintve, mert hogy saját magát tekintve minden és mindenki téved. De visszatérve erre, ami itt történik, az történik, hogy ennek minden részhalmaza izgalmas, ne maradjunk le egyikről se. Ugye az van, hogy akkor azt a négy szólamút, azt mondjuk érjük el valahogy, ne kezdődjön rögtön az, hogy négy szólamú. Ez minden kánonnak egy ilyen saját problémája, hogy persze ugye hogy a végén már csak elharapni lehet, nem fog leépülni, de az elején mondjuk épüljön föl. És az azt jelenti, hogy akkor ebben az esetben például először eljátszottuk az egész kottát ismétlés nélkül, csak egy szólamban, akkor nézzük itt a kulcsanyag. Akkor utána a következő az, hogy hát akkor nézzük meg, hogy ez saját magával kánonban hogy néz ki, először is két szólamban. Aztán nézzük, hogy három szólamban, tehát nagyon megint csak az van, hogy nagyon érzékeltetni kell az, hogy ami a papíron van, az mivel hogyan függ össze, és minden összefüggésre legyen valami eljátszott, végigjátszott mondani valónk. Egy fagot és egy brácsa, utána meg mit tudom én, még egy vonós hangszer, utána még a fagothoz mi is volt, aztán noboa, és akkor így felépül, inkább egy szépen meghangszerelt négy szólamúság, de először egy szólamú kánon, tehát azt jelenti, hogy egyelőre csak megmutatjuk, exponáljuk, hogy ahogy miből fog állni a zene, és azután kezd el abból állni,
két szólam, akkor az még rettetesen transzparens, akkor nézzük, hogy tudjuk-e növelni az adagot a transzparencia viszonylagos megtartásával, kaptunk egy három szólamot, és utána megnézzük a maximumát és a dolgoknak a négy szólamot. Nem tudom, hogy esetleg lehet-e még több szólamot benne csinálni, azt most így nem tudom fejből, nincs előttem a papír, de az is az, hogy nem, mert ugye a 180 csoport az 10-valahány emberből állt, és ezért az azt jelenti, hogy hát négy szólam az nem limit közeli, az közel sem az. Az azt jelenti, hogy akkor ezek szerint a műnek négy szólamú a limitje. És az van, hogy hát itt is azt lehet csinálni, hogy hát vagy úgy döntünk, hogy valahogy kilépünk a dologból egy záróakkorddal, és akkor megúsztuk ezt az egészet, vagy pedig valahogy meg kell úszni, vagy pedig az van, hogy egyszerűen abban marad. És igazából ez egy sokkal őszintén megúszása a dolgoknak, mert igaz, hogy a korszellem, meg egyáltalán az emberi igények azt mondják, hogy legyen valami befejezve, és ne abba hagyva legyen, mert az abba hagyottság az megkérdőjelezi a dolognak a művészi mi voltát, nem az értékét, azon belül, hogy művészet, hanem egyáltalán azt a tényt, hogy valami művészet, azt nagyon nehéz azzal igazolni, hogy valami nincs befejezve. Mert a művész az alkot, a művész befejez. A befejezetlenség az azt jelenti, hogy nem dolgozott a művész. Ugye, kivéve persze azt, hogy aztán utólag minden fragmentumot, amit egy nagy művész hagyott befejezetlenül, azt ugye ilyen mitikus tisztelettel övezzük, pont azért, mert a nagy művész iránti tiszteletünk feltétlen. Ezért az azt jelenti, hogy a befejezettség nem feltétele a művész iránti tiszteletünknek, hanem a művész iránti tiszteletünkből indulunk ki, illetve kiindultunk korábban mondjuk abból, hogy először is nézzük, hogy mit csinál az a művész, és ha úgy döntöttünk, hogy ez a művész nagy, akkor onnantól kezdve minden, amit csinál, az iránti tiszteletünk az ugye törhetetlen, és az azt jelenti, hogy ha egy nagyon nagy mű befejezetlen, vagy mondjuk egy befejezett mű nem nagyon nagy, akkor is az van, hogy ezt ehhez a művészhez társítjuk, tehát a tiszteletünk feltétlen. Ami azt jelenti, hogy befejezetlenül is adhatjuk elő. És akkor itt ugye másodszor is megtörtént az, hogy előadjuk először befejezetlenül úgy, hogy valahogy meg kell szakítani az egyszólamú megjelenési formáját, nem a záró hangon végződik, hanem azon a hangon, ami abban a sorban a legutolsó hang. Utána valamilyen módon, ugye ott már az legutolsó hangok sem kongruensek egymással, mert ugye egymásra ugye fáziskéséssel épülnek a dolgok, és már négy fázisnál tartunk a legvégén. Egy fázis, ugye az nem is fázis, hanem az egy, két fázis, három fázis, négy fázis, ez a négy lehetőség van benne felvonultatva. Lennének még lehetőségek egyébként, mert ugye az van, hogy a négyből három többféleképpen válogatható végül is, meg a négyből kettő is többféleképpen válogatható, de most ezt hagyjuk, és az vagy egytől négyig minden esetre megnéztünk ennyi lehetőséget, és ezt a lehetőséget akkor tényleg őszinte dolog úgy hagyni, hogy ha nincs lezárása, akkor nem hazudunk hozzá lezárást, hanem úgy marad, ahogy marad, és ezt mondjuk a romantikus agyunk fragmentumként kezeli, a posztmodern agyunk mindegy, hogy befejezett vagy nem befejezett, aként kezeli, a modern agyunk kifejezetten ül a befejezetlenségnek, mint egy kivívott mondjuk lehetőség azok után, hogy évszázadokig, sőt évezetedikig az emberek csak befejezettségben tudtak gondolkodni, íme megnyílott egy kiskapu, egy igen nagy kiskapu nyílott meg, és akkor csak az van, hogy a Bachra vissza lehet tekinteni úgy, hogy egyrészt ugye ő jelképe annak, hogy az ember bármilyen befejezett dolgokat írt egymás után, ugye rengeteg befejezett dolgot írt egymás után, azután végül is egy befejezetlennel száll ki, ami ugye a halálhoz méltó dolog. Na menjünk tovább, akkor igyekszem most már minél kevesebbet filozofálni, mert kifutunk az időből. Hallgassuk, még vannak rejtvénykánonok ezen a szalagon.

Na most idáig azt láttuk, hogy az absztrakt hangjegy struktúrának és találmánynak és tételnek a zenei a hangban és hangszerekben megfogalmazása, ugye bár esetleges és önkényes, meg ugye a körülményeknek az eredmény, hogy éppen milyen hangszeresekből áll az együttesünk, és esetleg az, hogy hogyha végigírunk egy szólomot, és végigjátszunk egy szólomot egy hangszeren, és a másik szólomot egy másik hangszeren, akkor még mondjuk kipróbáljuk azt, hogy mi szól szépen, és tényleg addig minden nagyon szépen szólt. Most ez új dolog, most a következő szint az, hogy igazából a hangszereléssel így játszadozhatunk. Mit tudom én, itt is mondjuk, hogy ez megint csak egy ilyen romantizált felfogás, hogy nem csak befejezetlenség van, és nem csak lezártság, és ilyen stabil záró akkord, nem csak ez a dihotómia lehetséges, hanem még ezen kívül mondjuk az el tud fogyni valami, tehát nem csak úgy megszakadni tud, ami egy nagyon jellegzetes 20. századi befejezés valaminek, hogy megszakad, mit tudom én, ugye annak a mintájára, hogy a Kunstzerfuge megszakad, annak a mintájára, hogy mondjuk a Mozart Requiem megszakad, de azt befejezték végül is, és van egy hivatalosan elfogadott befejezése, meg igazából kísérdezhet vele bárki, van egy hivatalos, amit ugye a Mozart tanítvány csinált, tehát hivatalos. De mondjuk mit tudom én, a Beatlesnek az I Want You-ja, például az van, hogy hát kifutottunk a szalagból, ez ugye akkor ez Isten ítélete, vagy a világegyetem azt akarta, hogy ez ideig tartson, akkor ideig is fog tartani, és ez mondjuk egy nagyon szép, egyébként, mit tudom, a popzenében rengeteg ilyen van, hogy a popzenének ugye van egy csomó köze az avantgárdhoz, és ezért például az, hogy egy befejezetlen popszám, az nagyon is adekvát, meg mit tudom én, aztán azt is csinálják, ma is csinálják, mit tudom én, talán az is, hogy a Beatles-el kezdődött, mert hogy ők voltak az első ilyen nagyon avantgárd, és egyszerre nagyon pop valamicsoda, és akkor az, vagy azóta ilyen rap számok, meg mit tudom, micsodák. Hát ugye kezdődnek, mit tudom, mondjuk a music videó kezdődik valami musictól teljesen távol álló ilyen jelenettel, amiből aztán vagy kihámozzuk, hogy milyen zene lesz, de ugyanúgy az van, hogy a szalagon vagy a lemezen rajta hagyják azt, hogy a zenészek így mondjuk beszélgetnek, veszekszenek, hülyéskednek, vitatkoznak, keresgélik a hangot, és aztán megszól a szól, hogy mindez ugye, hogy a hangnak a történetében benne van a tökéletlenség, a kezdetek, a hétköznapiság, a trivialitás, az, hogy az emberek csak így dumálgatnak, aztán egyszer csak megszól a zene, vannak olyan színházi produkciók, nekem is volt alkotóilag részem ilyenben, amikor nem egy színházi állapottal kezdünk, hanem egy színházi állapotot el kell érni, úgymond ki kell érdemelni egy ilyen nagyon hétköznapi és nagyon civil állapotból, és akkor az ember meg nem mondja, és pont az a lényeg, hogy ne lehessen megmondani, hogy mikor tartunk már színháznál, mikor tartunk még emberi és civil állapotnál, és valahogy fokozatosan belemegyünk a valóságos életből át mondjuk a művészetbe, és akkor az azt jelenti, hogy hát tényleg akkor ezek szerint a valóságos élet és a művészet között nem egy éles határvonal van, hanem esetleg egy spektrum, mint hogy minden és minden között az van, nem tudjuk, és akkor itt pedig az van, hogy jó, akkor most akkor a befejezettség és a be nem fejezettség között is mondjuk lehetséges az, hogy valami úgy, hát egyébként mit tudom, a Beatles egyik példa az, hogy jó, hát akkor tényleg úgy durván befejeződik valami egész egyszer, azért mert kifutottunk a szalagból, és aztán úgy hagytuk, ahogy van, meg az, hogy elkezdünk beszélgetni, meg így vartyogni előtte, és aztán egyszer csak ugye tárgyra térünk, mit tudom, húrok közé csapunk hirtelen, vagy csak a dobos beszámol, és azt benne hagytuk, van, tuci, forta, stickek összeütve, nem tudom, de hát ugye az is van, hogy hát a zeneművek ugyanak megkomponálva, vagy szép lassan, ugye szerte foszlik a dolog. Egy nagyon jól megkomponált szertefoszlás. Ugye a Bach itt nem komponált szertefoszlást, ő csak alapstruktúrát komponált, viszont a megvalósítónak pedig most akkor az jutott eszébe, ugye összedugták a fejüket, együttes, nem is tudom, hogy valaki vezette ezt, vagy csak úgy közösen döntöttek, és akkor az volt, hogy hát jó, akkor a vonósok először a vonóval húzzák a hangot, mert úgy teljes hangot kapunk, utána meg picikátoznak, és az azt jelenti, hogy szép lassan ugye kihátrálunk a hangból, és akkor a hang és a nem hang közti átmenetet nagyon szépen megkomponáltuk és átéltük. Ez egy újabb megoldás. Itt is hallgassam meg a legvégét ennek a dolognak.

Igazából záró akkordon fejeződik be, de és akkor a befejezetlenség egyrészt abban áll, hogy a befejezetlenség és befejezetlen befejezettség, mondjuk akkor így nézzünk valahogy, valami köztes fogalmat találjunk ki, tehát hogy így tényleg, vagy ugye az összes hangot eljátszottuk, többször is eljátszottuk, többször megismételtük, a struktúra összeállt, elkezdtünk játszani a hangszereléssel, hogy hol ez a hang szólal meg jobban, hol a másik, tehát hogy a transzparencia, az, hogy nagyon sokat ismétlünk valamit, akkor még több lehetőség van a transzparenciára, ki lehet emelni ki ezt, ki lehet emelni azt, háttérbe szorítani lehet azt, háttérbe ezt, és akkor az azt jelenti, hogy mindent külön-külön is megtapasztalhatunk, nem kell egyszerre mindenre figyelni, és akkor az, hogy az ismétlődés az ugye elringad, de a közben levő változtatások azok szintén elringatnak. Ez már ugye a minimál zenének az alapfilozófiája, úgy veszünk, és mindig Bach zenét játszunk ezzel a felfogással, mivel a Bachnak ezek a kánonjai ugye repetitívek, tehát nagyon is kínálják ezt a lehetőséget. Ugye Bach akkor feltalálja a repetitív zenét, amit utána nagyon sokáig elfelejtenek, és aztán újra fel kell találni. És akkor igen, nem is a Bach találja fel, ugye a kánon az egy repetitív műfaj, ha úgy veszük. És akkor, és már a 13. században voltak kánonok, és akkor, igen, mit akartam erről mondani, hogy akkor egyrészt záróakkordon záródik, tehát akkor azt mondja, hogy kipipáltuk, végülis záródtunk, ugye, nem valahol a levegőben, de ugyanakkor itt még a levegőben, mert nem az első hangon vagyunk, hanem valami felütés, ami után kéne valaminek jönnie, ám nem jön, akit megint csak ugye akkor feszültségben maradtunk. És akkor ugyanúgy, hát, még hozzátartozik ez a dologhoz az, hogy melyik hangon fejeződik be, hát alapakkordon azt mondhatjuk, de nem az alaphangon, hanem az alapakkordnak a tercén, ami azt jelenti, hogy megint csak ugye a harmóniai szempontból nagyon is stabilan befejeztük, dallami szempontból viszont nagyon is függőben hagytuk, és ritmikai szempontból is függőben hagytuk, hangszerelési szempontból megint csak függőben hagytuk, mert az nagyon szép vonós hangzások után ilyen prüntjögés maradt, ami szintén az van, hogy a prüntjögés az ugye a hang és a nem hang közti átmenetben szerepel valahol. Mehetünk tovább.

Ugye most már ismert jó barátunk, a befejezetlenség megint csak itt köszönt ránk. Itt az van, hogy ugye nincsenek alterált hangok, nem lépünk ki a hangnemből, a hangnem az, illetve a skálából nem. A hangnem meg olyan, hogy hát amiben van valahol dó, és főleg, hogyha az a legalacsonyabb hang, de egyébként is, akkor az a dó, az dominálni fog, akkor az azt jelenti, hogy durban vagyunk. Nagyon nehéz abból kibillenni, nagyon nehéz más hangsorban lenni igazából. Tehát az azt jelenti, hogyha más hangsorban akarunk lenni, akkor hogy más kezdőhangot akarunk, más tonalitást, akkor azt nagyon jelezni kell. A C-dúr az valamilyen módon ilyen default, hogyha semmi más nincs, akkor az van. Hát viszont hát egy fá az, amin befejeződött, úgyhogy azt jelenti, és a negyedik, negyedből a negyedik tizenhatot, szóval, vagy nyolcad, vagy így az is olyan, hogy akkor a függőben hagyás összes jellemzője ott maradt, és hát ugye ezen kívül az vagy úgy látom, hogy megint csak az nem tudom, hogy ezt hogyan vették fel, azt hiszem nem volt két oboistájuk, de akkor most itt két oboa hangzik, és azt hiszem, hogy akkor ez is valamilyen felvételtrükk, hogyha élőben játszották, akkor az egyik szalagról ment, és a másik élőben, de ezen kívül még azt hallom, hogy mint hogyha egyszerre két hangszer játszana egy szólamot, ami azt jelenti, hogy hoppá, itt belépett valami olyasmi a minimál zene világába is, meg a barokk zene világába is, ami nem jellemző se a minimál zenére ezért, a barokk zenére pedig azért, hogy a hangszereléssel soha nem senki nem foglalkozott. Nem volt igazán hangszerelés a barokkban, és aztán valahogy a minimál zene idejére megint csak az egy egyik ilyen jellemző dolog, hogy sok minden van, nagyon szép hangok vannak, nagyon szép struktúrák, de valahogy a struktúra is általánosság és struktúra is egység a fő, és a hangszínek azok nincsenek hangsúlyozva, nincsenek kitalálva hangszínek, hanem hát azt szolgálja a hangszín is, hogy minden érthető és élvezhető, mármint a hangmagasságok és a ritmusok struktúrája és a hangszínek itt nem jelentkeznek, mint szervező elem, vagy úgy nagyon a háttérből. Tehát, hogy nem építünk fel a hangszerre, és mindig minden hangszer egyszerre szól, struktúrák vannak, a hangszer és a hangszín az egy nagyon szubjektív dolog, és azt így nem veszük figyelembe. És a barokk is körülbelül ezért, mert a struktúra építés történik, teljesen máskor szellem, de hogy ebbe is talán így közösnek mondható a struktúraépítés, mint alap, és az, hogy az ellenpont az akkor is, amikor éppen nagyon komplex, akkor is vagy transzparens legyen, vagy hogyha nem az, akkor is nagyon, nagyon élvezhető legyen. És akkor az van, hogy itt most mégiscsak oboa, és nem tudom mi, két oboával szemben, vagy egyik fuvola, meg fogom meghallgatni és megfejteni még egyszer.

Nem tudom pontosan, hogy csináltak. Lehet, hogy itt más már így a mixelés közben is valamit csináltak vele a hanggal, hogy ilyen élőben nem fogadnám el ezt a hangot, tehát nincs, hogy egy valaki fújja az oboát, és ezt fújja, azt nem tudom elképzelni. Na, menjünk tovább.

Na, egyrészt ilyen még nem volt, hogy bár most már nagyon hozzászoktunk a befejezetlenség érzetéhez, és ugye ennek az egész műfajnak a befejezetlenség koncepciójához, hogy a befejezetlenség az mennyire hozzátartozik. A befejezhetetlenség, vagyis hát az, ugye, hogy egy időben élünk, de közben a dolog, amit hallgatunk időn kívüli, és akkor össze kell fércelni ezt a két síkját a dolgoknak, de hogy az, hogy ez már tényleg pofátlan, hogy valami mondjuk nem valami normális befejezetlenségen végződik, hanem egy ti hangon, ami azt jelenti, hogy tényleg az mondjuk feloldhatatlan, főleg azért, mert az azt jelenti, hogy egy vezető hangnál tartunk, és az, hogy az nem vezet sehová, azért az nagyon éles, az tényleg egy komolyabb támadás már a zenei igényeink ellen. De ugye Bach ezt nem implikálta, hogy hát hán kell befejezni valamit, hogy tín kell befejezni valamit, ez csak úgy az előadás most így döntött, és főleg az engem külön zavar, mint a féle ilyen összhangzattan tanárt, hogy ráadásul egyszerre két tí van a legvégén, tehát az azt jelenti, hogy így ugye a legveszélyesebb ponton menekülünk el az eljátszásból, ugye a vezetőhang kettőzés, tehát minden okunk megvan rá, hogy vezetőhangot ne kettőzzünk, és ez benne van a nagy szabálykönyv, hogy ezt nem csináljuk, és tessék, itt van egy Bach mű, ahol az van, hogy a kíséret, ami egy állandó dolog, és mindentől független, és erre fogjuk majd fölépíteni a mindentől függő kánonszólamokat, amik mind ezt a kíséretet töltik fel, közbülső, ugye a basszust közbülső szólamokkal. Nagyon szép hangszerek vannak benne, itt most már nagyon jól látszik, hogy ki mit játszik, ugye van benne oboa, van benne fuvola, van benne trombita, van benne hegedű is. Ezek közül egy-két dologra meg tudom mondani, hogy ki játszott rajta, mert zeneszerzők, ezért úgy fejemben van, a többit azt meg úgy ott van valahol a felsorolásban, utána lehet nézni. Mindenkinek egy ilyen nagyon sajátos és ilyen, tehát hogy ugye egyéni hangszer, vagy személyes hangszer hangja van. És közben ugye az, hogy a megy alatt egy basszus, de azt szoktuk meg, hogy a basszusnak valami mélyen kéne lennie, és akkor úgy lehet fölé kánont. Ugye most elfelejtettem megemlíteni, hogy hát a legfontosabb és legbarokkabb kánon, ez a Pachelbel kánon, az konkrétan ugye az is, az egy repetitív zene abban a szempontból, hogy hát, hogy azért repetitív, mert kánon, és a másik repetitív műfaj, a passacaglia, annak az eleme is ott van, hogy miközben ugye fönt egy szólam megy három példányban, alul meg egy basszus megy sokszoros ismétlésben, egy nyolc hangból álló basszusmenet. Itt egy négy hangból álló basszusmenetet találunk, és nem túlságosan mélyen. Ugye a Pachelbel kánont általában úgy szokták előadni, hogy mit tudom, egy cselló az van a legalján, de egyébként az van, hogy hát az a cellóhoz akár tartozhat egy nagy bőgő is, és egy teljes basszó kontinuó szekció, mit tudom, különféle billentyűs és pengetős hangszerekkel, de hát a lényeg az, hogy van egy basszusunk, és van fölötte. Most így az van, hogy hát itt a basszust valahol ugye a hangterelemünk közepe felé inkább a magas hangok biztosítják, és így érdekes, hogy még így is beválik basszusként, hogy egy ilyen do mi fa ti ostinato, ami azt jelenti, hogy az most egyszerre kánon és egyszerre

szakálja, ahogy vesszük, és akkor akkor az is lehet, hogy az most éppen a muzikális a szoftverből van. Amit tudom én, egyébként nem pont az, hogy a Goldberg variációk, viszont ugye, ha nem is passzakája, de legalábbis ugye variációs műfaj. És nem tudom fejből, hogy ez a darab a Goldberghez tartozik-e, vagy a muzikális a szoftverhez. Nézzetek utána és hívjatok föl. De hogy ami viszont érdekes, és szerintem az, hogy ebből az egész sorozatból először fordul elő, hogy egy nagyon nem bachi, és nagyon nem korhű, nagyon nem barokk hangszer. Ugye az egész adás nem korhű, a lehető legtöbb szempontból nem korhű, egyrészt a hangszerjátékok, azok ezek 20. század végi hangszerjátékosok, egyrészt, másrészt meg maga az együttesnek az alapkoncepciója a 20. századi és 20. század végi, és ugye az, hogy szabadon hangszerelünk barokkot, ez tulajdonképpen majdhogy nem korhű, mert a barokk, az mondom, az nem foglalkozott olyan nagyon-nagyon sokat legtöbbször a hangszereléssel, de hát főleg aztán utána utólag, amikor utókorként veszünk elő barokkot, tehát ugye az egész billentyűs irodalmat, ami javarészt csemballó, azt mind-mind-mind zongorán játsszuk el, és minden más hangszerrel sokkal kevésbé élesen, de más hangszerek, tehát mit tudom én, egy barokk kürthöz képest nagyon gyakran modern kürtöt használunk, ami szintén nem ugyanaz, és akkor itt meg ugye 180-as csoport saját hangszerei, igen, de azért vibrafon az még nem volt. Tehát az, hogy egy ilyen Bach, hát hogy oboa az van, ilyen oboa vagy olyan oboa, majdnem mindegy, hegedű, mindig is volt hegedű, Bachnál már, tehát tényleg mindig is, ahhoz képest, hogy Bach, ahhoz képest mindig is volt hegedű, fuvola is volt. De a trombita az nem pont ugyanaz a trombita ma, mint akkor, de azért úgy hallható a rokonság. Egy modern trombita és egy barokk trombita között vannak különbségek, de azért trombitának trombita, és akkor az volt vibrafon, az teljesen más, ez egy teljesen más világ, és igazából mindvégig idáig is az volt, hogy hát egy teljesen más világ játszik Bachot, mert ez, amit a Bach oda írt, az könnyedén utazik az egyik világból a másikba, és az azt jelenti, hogy a Bach világában születtek a hangok, és most akkor Szemző Tibor, Melis László, Gőz László, mit tudom, Székely Kinga, Faragó Béla, és egyéb még tizenvalahány embert még nem soroltam föl, ezeknek a világában születnek meg a konkrét hangok. Na de azért a vibrafon azért az még így hiányzott ebből, hogy egy teljesen Bachon kívüli világban találjuk magunkat. Most így volt még egy darab ebből, vagy itt már csak akkor most kiderül, most nem tudom, mert ez az, hogy nem emlékszem, mit tudom, én pár napja meghallgattam ugyan, de esküszön nem emlékszem, hogy most mi fog következni. Az is ez, hogy már csak egy taps van hátra, és ebből ki fog derülni, hogy az egész végig koncerten történt. Nem tudom, de az is az, hogy lesz még egy darab.

Igen, most már itt mindent ismerünk, nem semmi újat nem tudok már mondani, róla nagyon szép kis befejezése ennek a felvételciklusnak. Ez a darab, még a Bachreit-Wien-kánonokból még egy darab, nagyon szép ellenpont, és akkor nagyon szépen, szép hangokon játsszák el, és ugyanúgy az van, hogy igen, az utolsó hang az nem igazán utolsó hangja ennek a zenének, és azt érzékeltetik olyan módon, hogy tényleg nem is úgy hangzik, mint egy utolsó hang. És ezen kívül még fölvettek valamit a muzikális eszopferből, és itt látom egyébként, hogy nekem ez ugye SoundCloud-ról lett most, de eredetileg egyébként emlékszem rá, hogy ezt annak idején a kazettákon másoltuk egymásnak. Szerencsére feltették a SoundCloud-ra, különben bajban lennék, mert nincsenek már kazettáim. Tehát, hogy ez belvárosi ifjúsági ház, bármi is legyen, az nem voltam ott. És akkor lehet, hogy ez ugyanaz a koncert, nem tudom. És azt írja, hogy 1980 december 23-a, ha jól értem a kódszámokat itt, ami azt jelenti, hogy ezt a megalakuláskor rögtön ezzel kezdték. Egyrészt ez derül ki, másrészt, hogy ez karácsony napja előtt, ugye van a Márta Pistának, aztán később ugye az más, egy karácsony napja című darabja, de ez most így, ők itt karácsony napja előtt csináltak ezt a koncertet, és vették föl Magnóra. Na, szóval a muzikális a Szopfer

Na, még egy befejezetlen, ugye? Na, szóval... Nincs itt már erről mondanom, illetve ha lesz, akkor visszatérek rá később. Azt gondoltam, hogy nem sokára visszatérhetünk mindenféle más zenei koroknak is a zenére, bár mondjuk ez is az volt, hiszen Bach, de hogy még akkor is, hogyha éppen 20. századi együtteshez, mozgalomhoz, zenei élethez kapcsolódott a dolog, ami az utóbbi éveknek a témája, és azt gondoltam, hogy majd így megint beszéljünk ilyen mindenféle klasszikus zenei dolgokról, de hogyha már itt tartunk a kortárs zenénél, akkor még egy-két dolgot nézzünk meg. És most így egyelőre ebből a mostani műsorból úgy búcsúzom, hogy beadok nektek egy zenei részletet, egy teljesen más világból, mint amiről eddig szó volt. 1975-ben komponálódott, és egy nagyon rövid részlet lesz belőle, mert kifutottunk az időből, és aztán körülbelül innen folytatjuk, de most egyelőre üssön meg titeket ennek a hangzásvilágnak a misztikuma, és aztán majd megmagyarázom.

Jó napot kívánok, ez itt az Alapcímű műsor indiai klasszikus zenékkel. Aki esetleg úgy érzi, hogy még nem oldott meg elég problémát az elektronikában, az adástechnikában, nyugodtan jelentkezzen rádiós műsorkészítőnek, valamint most egy különös akrobatikai mutatványt kellett elkövetnem, hogy egyáltalán beszélni tudjak. Egy érdekes jóga pozitúrát vettem föl, aminek segítségével el tudom érni a mikrofont ebben a pózban, ahogyan megmerevedett szegény, de hát ez mit sem számít. Igazándiból kicsit zavarba jövök mindig, amikor olyan felvételt játszom le, aminek a hangminősége, hogy is mondjam, nem felel meg az európai standardnek. Csak hogy az előbb hallhatott Mallikarjun Mansur felvétel olyan elképesztő érzelmi viharokat kavart bennem a minap, hogy úgy gondoltam, hogy mindenképpen szeretném ezt megosztani. Emellett pedig ez a Mallikarjun Mansur felvétel az All India Radio-ban készült, és hogy most húzza ki minden tilos rádió hallgató magát, meg kell, hogy mondjam, hogy valószínűleg a világegyetemben pillanatnyilag egyedül a tilos rádióban ment le az All India Radio-n kívül, ahol ugye 1962-ben hallhatták az emberek, vagyis a legtöbb rádióhallgató akkor még csak hiú reményként élt szülei fejében, legalábbis én így gondolom. No, de egy kicsit a rágáról, mert hogy ma alapvetően a Kedár rágáról lesz szó. Mint ahogy mondtam, ez egy nagyon-nagyon érzelmes rága, de az érzelmnek egy furcsa aspektusában, hogyha az európai zenei szemmel vagy füllel próbálom meg megközelíteni, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ennek a rágának az alaphangsora a dur skála. Érdekes módon miközben azt mondom, hogy dur skála, természetesen el kell vonatkoztatnom az európai hangrendszertől, úgyhogy akkor most elmondom az indiai szótagokkal, az indiai hangjelölésekkel, hogy mik a jellegzetességei ennek a rágának. Ez a rága kedár, amiben nincsen a rishab és a pancham, vagyis a szekund és a kvint. Amikor még így játszották, akkor egy pentaton rága volt, azonban a múlt század elejétől kezdve, tehát attól kezdve, mikortól komoly lejegyzései vannak az indiai klasszikus zenének, valamint komoly felvételei vannak, már megjelent a pancham is benne, vagyis elveszítette a pentaton jellegét. Azt lehet tudni, hogy a mogul udvaroknak az egyik kedvenc rágája volt, mert hogy nagyon fejedelmi. Ugye azt mi is tudjuk, mi is érezzük, hogy a dur hangnemnek van egyfajta előkelő mellékérzete. No, de a mai kedárt annyiban megváltoztatták már, hogy két pancsam között egy kis finom tivra má jelenik meg, egy ilyen kis érzet, egy teljesen másfajta kis hangulat, és épp ezért a megjelenő tivra máért sorolta be múlt század elején Bhatkhande ezt a rágát a Kayantáthoz, ahelyett, hogy az európai dúskának megfelelő Bilavaltáthoz sorolta volna. Talán még azt érdemes tudni, hogy a drupad kompozíciókban ez a fajta tivra má hang, ez nem szokott megjelenni, ez kifejezetten kiáll jellegzetesség. Tehát ez egy ódava-szádava rága, vagyis az emelkedő hangsorában 6, az ereszkedő hangsorában 7 hang található. Mint ahogy mondtam, a Kayantáthoz sorolják, és talán még érdemes megjegyezni, hogy a rágamála festményben úgy ábrázolják, mint a meditációba mélyedt Sívát, aki hívőként, aszkétaként jelenik meg, és a szentségével, mármint a meditációs szentségével fejedelmeket bűvöl el, akik látogatóba érkeztek hozzá. Ez hát a rága kedár, és akkor most hallgassuk meg ennek egy variációját, egy nagyon-nagyon ritkán hallható rága kedárt, Vilayat Khan fog játszani a Gayakiang szitáron, és Sabir Khan kíséri őt tablán. A rága neve Rága Kedár Bankár. Lesz egy hosszú alap, és utána egyetlen félórás villambittintál a kompozíció. Tessék figyelni azokat az ízeket, ahogyan Vilayat Khan átúszik egyik hangról a másikra. Ahogy már nagyon sokszor elmondtam, ez igazándiból a mélység az indiai klasszikus zenének, ahogyan megpróbálja és ahogyan tökére fejlesztette például Vilayat Khan azt, hogy az énekhang technikái megszólaljanak a szitáron. Tehát Rága Kedár Bankár, Vilayat Khan szitáron és Sabir Khan tablán.

Ez volt tehát Vilayat Khan, az éneklő szitáron, és Sabir Khan kísérte őt tablán, ugye, mint mondtam, egy ritkán hallható rága volt, rága Kedar Bankhar, volt ugye egy alap George Jalával, és utána egy Vilambit Tintála kompozíció. De azért, hogy ne szomorodjanak el azok, akiknek a szívéhez nem ez a hindusztáni szitár stílus áll közel, jöjjön egy kedár, tehát immár nem egy kedár variáció, hanem egy rága kedár. Ravi Shankar előadásában ő szintén egy rövid alapot fog játszani, utána egy Vilambit és egy Drut Tintála kompozíciót, és aki pedig őt kísérni fogja tablán, Svapan Chaudhary. Ez az Oriental Records kiadványa. Ezek a rágák, amik a Bilaval skálához tartoznak, ezek az európai zenei besorolási rendszerekben viszonylag egyszerű hangsorra épülnek. Ugyanakkor, mint hogy ezt már sokszor elmondtam, az, hogy milyen a hangsor alaphangkészlete, az egyáltalán nem számít. Az számít igazándiból egy rága előadásánál, hogy ebben a hangkészletben hogyan közlekedünk, hogyan lépünk egyik hangról a másikra, és ebben már hihetetlen bonyolultságok vannak a Bilaval tát alapú rágáknál. Tehát ugyanígy a kedar rágát mondjuk senkinek nem ajánlanám, hogy ezzel kezdje el az indiai klasszikus zenével való ismerkedés, mármint hogyha valaki tanulni, énekelni vagy játszani szeretné ezt a muzsikát. És ugyanígy azok a Bilaval rágák, mint a Bilaval vagy az Alhaila Bilaval, amik erre az alaphangsorra épülnek, nagyon bonyolult emelkedő és ereszkedő hangsorral rendelkeznek. No, de ez most cseki információ volt azoknak, akik csak egyszerűen élvezni szeretnék a zenét. Jöjjön tehát akkor Ravi Shankar, egy rága kedár, amiben az ő kísérő partnere Svapan Chaudhary lesz.

Elkép szól tehát Ravi Shankar kezében. A rága Kedar, mint mondtam, Swapan Chaudhary kíséri őt, illetve kísérte őt tablán, ugye egy vilambit és egy drút kompozíció volt, mindkettő, mondom, a rága Kedarban. A következő darab pedig egy igazi ritkaság, igazándikból azoknak szeretném szánni, akik két órán keresztül velük voltak, figyeltek, vagy akik nem voltak velünk, de figyeltek, vagy akik velünk voltak, de nem figyeltek, és így tovább. Ez a felvétel ugyanis egy gramofon lemez. Igen, pontosabban egy gramofon lemeznek valamilyen megtisztított verziója, valamilyen módon megtisztított verziója, vagyis egy kicsit recseg, egy kicsit savanyú, de hát a miénk. Aki pedig játszik rajta, pontosabban aki pedig énekel rajta, Vishnu Digambar Paluskar, aki a múlt század elején az indiai klasszikus zenének, a hindusztáni klasszikus zenének egy nagy megújítója volt. Nem zenei értelemben, hanem olyan módon, hogy amikor a nacionalista mozgalmak, ami Indiában azt jelenti, hogy azok a mozgalmak, amik az angol gyarmatként való értelmezést megpróbálják India, mint egy ősi kultúraként felfogni, ezek a mozgalmak kiterjedtek a klasszikus művészetekre is. Vishnu Digambar Paluskar pedig amellett, hogy fantasztikus énekes volt, amiről rögtön meggyőződünk, emellett nagyon sokat tett, hogy ez a muzsika, illetve általában az indiai kultúra, előadó művészeti kultúra fennmaradjon tiszta formájában. Például írt egy 7 kötetes művet, amiben megpróbálta összefoglalni azokat a kompozíciókat és azokat a rágákat, amiket éjszakon énekelnek a különböző stílusoktól függetlenül. Tehát, hogy nem egy stílusra koncentrált, nem egy előadó stílusra, hanem utána ment úgy, mint Bartók Béla szintén a múlt század elején, és megpróbálta feltérképezni az ország a zenéjét. Tehát akkor Vishnu Digambar Paluskar következik, egy rága Kedart fog énekelni, és elnézést szeretnék kérni azoktól, akik nem szeretik a, hogy is mondjam, nem tökéletes felvételeket, végül is beadhatjuk a derekunkat, és megpróbálhatjuk meghallani a recsegés, és a torzítás, és a felhang nélküliség mögött a tiszta zenét. Ez volt az alap indiai klasszikus zenékkel, jövő héten megint 12:30-tól 13:30-ig, itt a Tilos Rádió műsorában.

hajnalon innen estén túl, éppen egy macskaugrásnyira lekerestől. Hét országa volt Kótyófigy királynak. Neve sincs az első, talált ki a második, sose volt a többi öt. Hét országban kerten kertje, kerten kertjében 700 almafája, 700 almafáján egy almája. No de arra vigyázott is ám, mint a szeme világán. Minden reggel este megnézegette, sejemkendővel megtörülgette, még a lágyan fúvó széltől is féltette. Mikor egyszer egy legyecskét látott rajta, olyan keserre sírásra fakadt, hogy három lyukas teknő telesírt keserves könnyeivel. Nem nyugodott meg addig szegény feje, míg az udvari vadászok agyon nem nyilaszták a szegény legyecskét. Mindenki így járjon, ki rátátja a száját. Jó lesz megbecsülni a király almáját. Mind a hét országában ezt a szigorú parancsot doboltatta ki a dobos gémekkel Kótyófigy király. Udvara népének tenger cselédjének pedig azt parancsolta, hogy mindig cigánykereket vessenek, valahányszor az almafa mellett elmennek. Fő-fő miniszterek hányták is a bukfencet, plényakú generálisok állták is a tótágast. Csak egy kis apród vágta földhöz a darutolla süvegét. Tisztelem, becsülöm a király hatalmát, de már akkor inkább megeszem az almát. Perecnek hívták ezt a kis apródit. Termete mind a sugár jegenye, az esze villám, sólyom a szeme. Esteri harmaton kilopózott az almafához, hajnali harmaton visszalopózott, de hiába mesterkedett, nem vásott a foga a király almájába. Olyan magasan volt, el nem érte, akárhogy merezkedett utána. Lógott is az óra bosszúságával, hogy majd a térdét verte. De aztán gondolt egy okosat, no azért lesz még itt lakoma, majd segít rajta Málékoma. Ő lesz a lépen, ő lesz a széken, király almáját róla elére. Málékoma a másik kis apródja volt Kótyófigy királynak. Nincs olyan legény minden bokorban, feje szakajtó, az esze korba. Úgy fecsegett, mint a liba a lembe. Soha titok még meg nem állt benne. Na majd teszek én, arról is gondolta magában Perec, és kiszaladt a halpiacra, vett a halászoktól két keszeget. Azokat felkötötte a kert közepén a kútágasra. Aztán elment a vadászokhoz, azoktól vett egy meglőtt nyulat. Az kitette az almafa alá. Egy nyúl, két keszeg, rendben így leszek, verte össze örömében a bokáját, és még a tenyerén is szaladt, hogy mentül előbb odaérje Málékomához. Málékoma éppen a csizmáját pucolta a Kótyófigy királynak, de nem a kefét dörgölte a csizmához, hanem a csizmát a keféhez, mert ő azt látta, hogy ha a kecskének sáros a bocskora, az se a kerítés dörgüli a bocskorhoz, hanem a bocskort a kerítéshez. Bajban vagyok, bajban, segíts Málé rajtam, ütött a vállára Perec, és megkérte, hogy sétáljon ki vele a király kertjébe. Ott ő majd föláll a vállára, akkor bizonyosan eléri az almát. Málé, legyek, ha nem legyek, rikkantott Málé akkorát, hogy ilyettében elkukorékolta magát Kótyófigy király palotáján a szélkakas. Jaj, komám, nem kell ám ezt világgá kukorékolni, súgta neki Perec. Soha senkinek meg nem szabad tudni, amit most tenni akarunk. Ha elszólod magad, kitörik a nyakad. Nem is szólt Málékoma egy kukkot se többet, egész addig, amíg be nem értek a kertbe, hanem ahogy a jegenye fára fölnézett, meg nem állhatta, hogy oldalba meg könyökölje Perecet. Perec, ha szeretsz, fogd meg a nyakam. Miért fogjam meg te, Málé? Hát, hogy ki ne törjön. Miért törnek ide bolondos? Azért, mert szólni akarok. Mit akarsz szólni, te locsifecsi? Azt, hogy két keszeget látok a jegenyefa tetejében. Ugyan mit csinálhatnak azok ottan? Mit csinálhatnának? Úszni tudnak, repülni tanulnak. No, én meg mászni tudok, keszeget sütni tanulok. Vigyorog fel magát Mál, és egyszeribe fölmászott a jegenyére a két keszegén. Lehuppan aztán a jegenyéről, mennek az almafa felé, megint megböködi Perecet a Málé.
kiskomám, látd, itte, a nyulat a fa alatt. Látom ám máli, meg is lőném, ha puskám volna. Lőd meg a sapkáddal, hát ha az is elsül. Komám perec, tedd meg, ha szeretsz. Nagyon ráéheztem a nyúl gerincét. Hát a te kedvedért azt is megteszem, mondja erre perec. Azzal kapja a sapkáját, vágja a nyúlhoz. Hát eldől az egyszer. Na mondtam, ugye, kapta föl Mária a nyulat, s már tartotta is a létrának a derekát, széknek a vállát, hogy elérhesse perec az almát. El is érte, le is tépte. Hogy de megcsendült ám az almafának minden lenele, s lett olyan nagy zenebona, hogy majd megbomlott a két koma. Mákos borongatta, mézes teringette, fohászkodta el magát perec. Most már csak a kertek alatt szaladjunk, hogy senki meg ne lásson bennünket. Nem is látta meg őket senki, csak a város szélén a molnár szamara. Azt sem mondott egyebet, csak annyit, hogy ijá, ijá, jaj, micsoda az? Hökkent meg Máli, aki nem látta jól a félhomályban, hogy mi feketélik a gyepe. A királyő felsége, súgta neki perec. Mit csinál, hogy királyő felsége? Hajtja magáról a szúnyogokat a fülével. De mondott is valamit királyő felsége? Mondott hát, azt mondta, hogy azért lett király belőle, mert olyan szép, nagy a füle. Ebben aztán meg is nyugodott Málékoma, s hazaballagott a nyullal meg a halakkal. Pereckoma pedig még áltó helyében megette az almát, hogy bolondjában meg ne találja nála valaki. Nem is tudtak az almának nyomára jönni, pedig 7 nap, 7 éjszaka tűvétették érte mind a 7 országát Kótyonfigy királynak. De még a 8. nap is keresték volna, ha Kótyonfigy király hopmestere észre nem veszi, hogy Málékoma körül zsindelyezte a nyakát. Hát te miért zsindelyezted körül a nyakadat, te uglifüles? Koppantott a feje búbjára. Azért, hogy ki ne törjön. Miért tör neki, te szakajtófejű? Azért, mert szólni akarok. Mit akarsz szólni, te csupaszáj? Azt, hogy én tudom ám, kiszakajtotta le a király almáját. De már akkor 6 hajdú 7 felől markolta meg Málékomát, úgy vitték a Kótyonfigy király elé. Annak meg akkora létcsapó volt a keziben, hogy a strucmadarat is agyon lehetett volna vele ütni. De még föl se emelte a létcsapót, mikor Málékoma már kivallotta az igazságot. Uram és királyom, életem, halálom, kezedbe ajánlom, perec aprót szakította le az almát. Perec apród éppen ott üldögélt a trónus lábánál egy bársonybánkoson, de még csak a szeme pillája se rebbent meg, ahogy Málékoma felé bökött az ujjával. Mindössze annyit mondott mosolyogva, bolondjukból bolond szél fúj. De nem addig van a szolgám, pödörte Kótyonfigy király szigorú hegyesre a 3 szál bajuszát. Add elő csak, Málé fiam, hogy volt, mint volt? Fülemmel hallottam, szememmel láttam. Mikor te? Vágott közbe Pereckoma. Hát, mikor a keszegek repülni tanultak a Jegenyefa hegyében. Eszet kereke, nevett el magát a király, hiszen nem szoktak a halak fára mászni. Pedig ez olyan igaz, mint hogy Pereckoma sapkával lőtte meg a nyulat, erősködött Málé, kézzel lábbal hadonászva. Te most már úgy kacagott Kótyonfigy király, hogy csak úgy rengett bele a trónusa. Hát az mikor volt te? Akkor, mikor fölséges, a fülével hajtotta magáról a szúnyogokat, és azt kiabálta, hogy azért lett király belőle, mert olyan szép nagy a füle. Mondta tréfásan hunyorogva. Katlan meg a bogrács, futott el a méreg a királyt, s olyat suhintott a lécsapóval, hogy Málékoma egyszerre kukoricakorpává válik, ha el nem ugrik onnan. Szerencsére elugrott. És azóta máig is ugrál, ha el nem fáradt. Amelyiktek megszánja,
ültesse le a kis székre.

Ulászló király, a második, egyszer valami bolond nagy oroszlánt kapott ajándékba a szultántól. Az urak közt akadt, aki gúnyt vagy figyelmeztetést látott benne, a követ azonban, aki az állatot kísérte, azt állította, hogy merő tiszteletből küldte a nagyúr. Valódi ritka atlaszhegyi oroszlán ez. A padisah rögtön felségedre gondolt, amikor meglátta. Ha jól gondozzák, elél 30 évig is. Nem kell neki sok. Beéri naponta egy gödöjével. Dobzse, fiam, dobzse, hálálkodott a király. De magában azt gondolta szegény, hogy bizony okosabb lett volna, ha egy gödöjét küld a szultán. Mert abban az időben a budai mészárosok már nem akartak hitelezni ő felségének, se a vargák nem akarták neki foltozni a bársony csizmáját, amely nagyon kérte a kását. Nagy urai dúskáltak a jóban, őszgerinccel traktálózhattak, velencei gyöngyös bilikomból ittak, parasztjuk, barmuk, annyi, hogy számát se tudták, földjük akkora, hogy reggeltől estig lovon meg se kerülhették. De szegény Ulászló királynak se parasztja, se kincse nem volt. Az oroszlánban is csak az ablakon keresztül merte örömét találni, mégis jó képet vágott hozzá, és utasította Hampó püspököt, az ország kincstárosát, hogy ajándék nélkül el ne eressze az oroszlánhoz ott örököt. Mivel a püspök mindjárt fogta is a könyvtár kulcsot. Tudnélik, a készfizetéseket akkoriban úgy teljesítették, hogy a korvinákból törtek le hol egy ezüst csarkot, hol egy aranykapcsot. Hát ezzel a döggel mi csináljak, pislogott le a király az oroszlánra. Végtére örülnöm kell neki, mert most lesz valamim, amit senki sem mer ellopni tőlem. Hívatta az udvari cserédek közül a legsoványabbat, Karó Pétert. No, fiam, Karó, éppen te kell lesz neked. Te fogod az oroszlánt etetni. Olyan sovány vagy, hogy az oroszlánnak nem támad rád gusztusa, akármilyen közel mégy hozzá. A gödöjét minden reggel helyedbe vitetem. Faszújkaró hosszúságú, zörgőcsontú Péter, meg az oroszlán nézték is egymást nagyon. Mindegyik arra gondolt, hogy melyik eszi meg előbb a másikat. Az irgalmatlan étvágyú állat déltájban akkorákat mordult fel a várkertből, mintha az ég zengen. Ilyenkor nevetve könyökölték oldalba Pétert a többi léhűtők. Szaladj, Péter, ehetnék a macskád! Péter vitte is hűségesen az evédet, és panaszkodott váltik, hogy mennyit eszik az a fertelmes féreg. Csak az volt a csodálatos, hogy minden nap elfogyott egy gödője, az oroszlán egyre soványodott, Karó Péter meg egyre gömbölyű. Szemet szúrt ez a gazdának is, ahogy séta közben oda tévedt a szene az oroszlán ketrecre. Fülön fogta a fityfirittyet. Mi dolog ez, Péter fiam, hogy így leromlik a kezed alatt ez a szép állat? Nem tesz jót neki a kerti levegő, királyom. Hát az meg mi dolog, hogy te úgy neki gömbölyödtél mostanában? Nekem meg jót tesz a kerti levegő, királyom. Három napig törte a fejét Ulászló király, aztán kigondolt egy okosat. Maga elé hivatta Keszek Kristóf nevű cselédjét. Gyere, fiam! Légy te mától fogva ennek a hamis oroszlán etetőnek a fölvigyázója. Kristóf köszönte alással, és mindjárt instálta is magát a hivatalába, szaladt az oroszlán etetőhöz. Az éppen a gödőjét forgatta nyárson, szép lassú tűz fölött. Egyedül akarod megenni az egész gödőjét? Ütött a fiú vállára Kristóf. Nem, mondta az oroszlán etető. Káposztát is pörkölök hozzá. Jut-e belőle nekem is? Mivel, hogy urunk királyunk kinevezett engem oroszlánetetési fölvigyázónak. Jut is, marad is. Csinált maga mellett helyet a patkán Péter. Nekem elég a két első comb is. Nekem meg a két hátulsó, mert nem vagyok nagy étkű ember. Jelentéki Kristóf megelégedette. Így esett, hogy egy hónap alatt valóságos agárkutya lett az Atlasz-hegység királyából. Karóból pedig gerenda, keszekből harcsa. Erre aztán a király kapta magát, elé hívatta a harmadik fityfirittyet. Kiveszlek a közcselédi sorból, cinegepád, téged teszlek meg az oroszlán etető fölvigyázójának ellenőréül. Neked kell pótolnod, amit ők elmulasztottak. Mered vállalni? Cinegepál vállalta, s amit az oroszlán etető meg a fölvigyázója meghagytak a gödőjéből, azt ő küldte pokolra. Az oroszlánnak egy befaló harapás sem maradt. Nem is bírta egy hétnél tovább, és éppen akkor számoltak el a bőrével Ulászlónak, amikor Velencéből hazatérőben benézett a török körül. Eny, eny, csóválta a kontyát.
Hát csak nem tudtad a padisa ajándékának gondját viseltetni, király uram. Az én lelkiismeretem nyugodt, tette a szívére jámborul a kezét László király. Három gondviselőt is kirendeltem mellé, és éppen most akartam megbeszélni az országbíróval, hogy a negyediket az ország rendjei közül neveznénk ki. Persze, hogy az oroszlán volt a hibás, az a csacsi, egy kicsit várhatott volna még.

0: bimbó szájú böskehúgommal nagy vásárt csaptam a minap. Megvettem tőle a szépen szóló körte muzsikáját, mégpedig azért vettem meg, hogy ne szóljon többet. Elkezdte fújni már az ágyban, s még délben is fújta az asztalnál. Még azt is a körte muzsikán fújta ki, hogy neki már elég volt a mákos csíkból, nem kér többet belőle. Na, mondom, én meg nem kérek már a körte muzsikából. Nem is adom, ha kéred is, fújta Büzsike kevélyen a szépen szóló muzsikát. Na, pedig én tudnék olyat, amiért nekem adnád, évődtem vele. Olyan nincs, rikoldotta a gyönyörű muzsika. Hát, ha olyan babát adnék érte, amilyen még soha se volt. Már akkor a kezembe volt a drága látós muzsika. Dugtam is a zsebembe sebesen, hogy megre bánja a vásárt a gyönyörűm. No, nem is ő bánta meg, hanem én. Mindjárt belém csimpeszkedett, és tessékelt befelé a babaszobába. Na gyere, bácsim, nézd meg, hogy milyen babám nincs még. Annyi volt ott a baba, mint rostán a lyuk. Még egyel annál is több. Volt azok közt szolgáló baba is, kisasszony baba is, de még báró kisasszony baba is. Hely, szegény világ vetett ágy, mi lesz ebből, sóhajtottam el magam, mikor Büzsike az ezüstbe öltözött babáját előhúzta. Ez a gróf kisasszony baba, mutatta büszkén. Meghajtottam magam, és azt mondtam a gróf kisasszony babának, hogy még olyan szépet soha se láttam, mint ő. Na már ilyet nem mondj, bácsim, duzzogott böskehúgom, s leemelte a fátyolt a legkisebb babájáról. Tetőtől talpig arany volt a ruhája, még a folt is arany volt rajta. Ez a herceg kisasszony baba. Ilyettemben szólni se tudtam. Annál jobban tudott bimbó szájú böskehúgom. Csak még király kisasszony babám nem volt. Ezt szólta. Azt adj nekem, bácsim, a körte muzsikáért. Hát, majd körülnézek a világban, ígértem meg Böskének, s egész délután törtem a fejem. Hol vehetnék én király kisasszony babát? Végtán most is a fejem törném, ha ozsonnára dióten törtem volna. De azt törtem ám, mégpedig szép, nagyszemű diót, akár babát lehetett volna ringatni a héjában.
1: Nini, hát ha lehetne is,
0: ötlött hirtelen eszembe. Azzal kiválasztottam a legnagyobb diót, hosszában felnyitottam, a felső hajának a felét lefaragtam, a másik felét meg visszaragasztottam az alsó hajára. Így né, készen van a babakocsi, csak célra kell bele húzónak, biztattam magamat. A többi aztán gyorsan ment. Egy gerezd diót be kell pólyázni, egy szemborsot rárüzsíteni, annak orrát, szemét, száját befesteni, szép főkötőcskét illeszteni rá színes papírból, s olyan baba nevet ki a kocsiból, hogy öröm nézni. Megérdemli, hogy dirib darab sejemből függönyt is szerkesszen az ember a kocsijára. Nem telt bele fél óra, már odahúztam az asztalon a babakocsit böskehugom elé. Itt a király kisasszony baba, Böske, kerekre nyitotta a csillag szemét. Micsoda király kisasszony ez? Kérdezte gyanakodva. Hát Dióbél király kisasszony. Úgy már igen, nyugodott meg a babák királynéja. Ez csak ugyan olyan baba, amilyen még senkinek se volt, de mindenkinek lehet.

0: Petykó meg Matykó. Kerekerdőn innen, kerektón túl, kerekdombon kerekkunyhó. Abban lakott Petykó meg Matykó. Petykó a leggazdagabb úr volt 9 puszta faluban. Volt neki egy pár lyukas bocskora, egy lyukas süvege, meg egy bőre nincs szőre ment lyukas subája. Matykó a világon a legbölcsebb szolga volt, ahol maga volt. Ha melege volt, kifeküdt a napra, ha eső szakadt, kiállt a csurgásba. Egyszer, ahogy heverésznek a vadkörte alatt a kerekerdőben, nagyot sóhajt Petykó.
1: Baj,
2: bízik az az, Petykó?
1: Meguntam már a vadkörtét, Matykó.
2: Nekem is elvásott a fogam a kökénybe, Petykó.
3: Jó volna egy kis tejbekás, Matykó.
2: Mazson szőlőre, Petykó. Mit javasz, Matykó? Házasodj meg, Petykó.
1: Kit vegyek el, Matykó?
2: A Dióbél király lányát.
0: Petykó egyszeribe talpra ugrott, fölhúzta a lyukasbocskort, fejébe nyomta a lyukas süveget, bálára kanyarította a lyukas subát, úgy indult el megkérni a Dióbél király kisasszonyt.
2: Miért hallgattál el ilyen hirtelen, Petykó?
1: Kis mise, nagy mise, nem lesz abból semmi se, édes szolgám.
2: Miből, kedves gazdám?
1: Nem adják nekem a király kisasszonyt, Matykó.
2: Miért ne adnák, Petykó?
1: Szegény vagyok, csúnya vagyok, igen, nagyon rongyos vagyok.
2: Oda se neki, Petykó, míg engem látsz. Neked csak arra legyen gondod, hogy dicsérd magad. A többit bízd én rám. Ne félj, okos ember az én apád fia.
0: Petykó neki vidámodott a biztatásra, és olyan kedve kerekedett, hogy Matykóval együtt nótára gyújtott.
4: Lány nézőbe kutyagolunk, sárba vízbe gyalogolunk, intól jövünk visszafele, aranyból lesz a kereke, lovunk lábán gyémán patkó, hely nagy úr lesz Petykó Matykó. Lány nézőbe kutyagolunk, sárba vízbe.
0: Addig dúdolgattak, hogy utoljára a sárgarigó is megtanulta a nótájukat. Ő továbbadta a kakuknak, a kakuk a gerlicének, és mire a Dióbél király palotájához értek, már a kenderkakas is így köszöntötte őket a márványkerítés tetejéről. Aranyhintó, gyémántpatkó, Isten hozott, Petykó, Matykó!
2: Ha, magunk is igyekeztünk azért, és úgy neszelem idejében érkeztünk, amint látom, éppen délebédnél ülnek az uraságok.
0: Az öreg Dióbél király úgy nyelte a lében főttet, hogy a kanál is majd leszaladt vele. Oldalánál pedig ott ült a király kisasszony. Nátszál nem karcsú, hó nem fehéred, hajnal nem frissebb, napsugár nem ragyogóbb nála. Hát még mikor megszólal.
5: Mi áradban vagytok, szegény vándorló legények?
2: Nem azok vagyunk, mi töröm az úzáját. Jó szándékkal nézzük körül a háztáját. Ne keresd, herceg, az én gazdám. Petykót, magamat szolgálja, azaz okos vagy.
0: Hely, lett erre sürgésforgás. Három inas is igyekezett az álla alá kötni Petykónak a szalvétát. De Matykó mindent a szigálta létek.
2: Már csak magam szolgálok kisgazdámnak, csak úgy, mint otthon. Beszélj már, mamra.
1: Uram, királyom, ne szóljátok meg, rongyos gúnyám. Van ám nekem otthon külön is.
2: Hogy van-e? 10 mente, 100 bunda, 1000 hálóköntös. Ki bíbor, ki bársony. Kelményesen látszik az arany meg ezüst paszománytól. Hát még az a sok asszonyi gúnya. Csak éppen asszony kellene hozzá.
1: Azért se vegyetek ítéletbe, hogy gyalog jöttünk. Van ám otthon egy-két paripán.
2: Még hogy egy-kettő? Akkora ménes, hogy csak a legelője 9 napi járóföld. Az istálóban meg az a szebbnél szebb, báránynál szelidebb sok hátas paripa. Csak asszony kellene, aki válogatna bennük.
5: Édeslányom.
1: Grácia, uram, királyom, ennek a szolgának, amiért locsok fecseg. Ő a leghíved emberem, azért hoztam magammal, otthon hagyva egy-két udvari cselében.
2: Micsoda? Hisz annyi jött a kenyérpusztító, hogy egymás sarkát tapossa. Csak asszony kellene, aki rendbe tartsa őket.
5: Hely, haj, hallod ezt, lányom?
1: Noha van kenyérpusztító, kenyér is van hozzá. Nem kell kölcsönért a szomszédba menni. Minden kikerül a magunk szegénységéből.
2: Még hogy kikerül. Álmában sem látta mását senki emberfia a mi vagyonunknak. Palotánk, mint az ürgelyük, várunk, mint a vakontúrás, kincsünk, mint a szemét.
1: Tisztelet, becsület a házigazdának, de neki katonája sincs annyi, mint nekünk koldusunk.
2: Csak asszony kellene a házhoz.
6: Azaz.
2: Aki meghallgatná az imádságunkat.
0: A király köhenteni se tudott ámulatában, a királylány pedig a feje búgjáig kirúgt. De Petykó nagy szemérmesen küzdte tovább, azt mondta.
1: Bizony az én jó szívemre már annyira ráismertek a koltusok, hogy néha el kell bújnom előlük. Pedig az ilyen magamféle lovag nem igen szokott bújkálni.
2: Még hogy nem szokott? Hát mikor a múltkor mosdani hívtalak és ilyetted, de úgy elbújtál a vadkörtök a hegyibe, hogy még tám ma is ott vagy, ha le nem csalogatlak egy marék kökénnyel.
0: Na lett is erre olyan nevetés, hogy elhallatszott még a hetedik határba is. Dióbél király kacagtában az asztalhoz vágta koronáját, a király kisasszony kiejtette a kezéből a sóskástálat, az inasok bukfencet hánytak, az ajtón álló tót ágastáltak. Magyko és Petyko pedig úgy elszaladtak, hogy tán még most is futnak, ha a lyukas bocskor le nem maradt a lábukról.

0: Zsindis Nócs kalovagol. Mackó bácsi alig törölte meg a száját a délebéd után, kifeküdt a napra egy kicsit szondítani. Már éppen lecsukódott a szeme, mikor hallja, hogy két színege madár beszélget a feje fölött a bükkfa ágon.
1: Csin, csin, csin, csincsere! Mi az újság erre?
2: Nincs erre, nincs erre, nincs erre!
0: Színege madár beszélget a feje fölött a bükkfa ágon.
1: Csin, csin, csin, csincsere! Mi az újság erre?
2: Ami van is, kicsit ér, kicsit ér, kicsit ér! Medvén lovagol a sindiszlopcska.
0: Nosza úgy felugrott erre az újságra Mackó bácsi, mintha egy kaptár méhecske csípte volna meg.
3: Hey, brumm! Mordézom atta! Mit locsogsz, cinege húgom? Mindjárt hátra kötöm a sarkadat.
2: Szörnyű a szél, míg el nem áll, Mackó bácsi. Hanem én nem érdek ám meg tőled. Sündisznócskától hallottam.
1: Ő mondta, hogy medvén szokott lovagolni. Vele vessen szám.
3: No, majd beszélek én a fejével. Csak várjatok vissza. Ide hozom a rasportékát. Előttetek vallja majd be, hogy nem mondott igazat.
0: Nagy dörmögve ballogott el Mackó bácsi az erdőtérre. Ott lakott a sündisznócska föld alatti kastélyában. Most éppen kint ült a küszöbön. A tüskéjét fésülgette egy nagy fenyőtobozzal, ahogy meglátta a medvét, már messziről hújjongatott elébe.
4: Isten hozta, bátyám uram! Jaj, de örülök, hogy látom, hogy mint szolgál, drága egészség.
3: No, csak hagyd el ezt az édes kis beszédet. Volna egy kis számadásom veled.
4: Ráérünk még, Mackó bácsi, arra is. Tessék előbb falatozni valamit. Van egy kis béka, becsináltam, maradék egér, pecsenyi.
3: Hiába pergeted úgy a nyelved, te szeleverdi. Azt mondd meg inkább, mióta szoktál te medvén lovagolni?
4: Jaj, de tréfás kedve van, uram, bátyámnak. Hát már hagy lovagolnék én medvén, amikor azt se tudom, hogy mi az a lovaglás.
3: Nagy kópé vagy te, öcse! Te mesélted a cinegének, hogy én rajtam szoktál lovagolni?
4: Azt se tudom, micsoda Isten teremtés az a cinege. Visszák azt, hogy ez?
3: Ne bomolj, lánchorda, mert mindjárt megrázom a fület! Hanem most rögtön jössz velem a cinegéhez, és a szemébe mondod, te nem mondtad, hogy medvén szoktál lovagolni.
4: Megyek már, Mackó bácsi, megyek, ahová parancsolja, csak különleg, adjon még a kérdést.
0: Előbaktatott a medve, mellette gurult a sündisznócska. Nem mert szólni szegényke egy mukkot sem. Csak a szeme villogott, hogy merre lehet elinalni. Egyszer csak kapta magát, lemaradt, begurult a bozótba. De a medve, hogy nem hallotta a csörtetést maga mögött, mindjárt visszafordult.
3: Brum, hol bujkálsz már megint, te kis gomolyam?
4: Jaj, Mackó bácsi, nem győzöm én már a menést. Vegyem fel egy kicsit a hátára.
3: Hátamra? Hát még minden! De ha nem bír tovább jönni, akkor én maradok szégyenben a cinegék előtt. Ha nem bírod tovább, hát nem bánom. Gyere! Viszlek egy kicsit a hátamon.
0: Most már így mentek tovább. Ahogy mendegélnek, egyszer csak megint megszólal a sündisznócska.
4: Jaj, Mackó bácsi, ez így nem lesz jó. Így én innen legurulok, aztán kitörik a nyakam. Pedig kár lesz érte, mert csak ez az egy van. Engedje meg, hogy ide erősíthessem magam.
3: Nem bánom, de csak szaporán hékás, mert várnak a cinegék.
0: Az erdőben leszakajtott sündisznócska egy hosszú hajlékony ágat. Azt a medve szájába tette, mint ló szájába szokták az ablát. A két végét meg a kezébe vette, mint a kantárt. Így mentek egy darabig. Egyszer csak megint gondolt egyet, sündisznócska.
4: De sajnálom én magát, lelkem, Mackó bácsi, hogy úgy csípik a legyek. Mit szólna hozzá, ha elhajtogatnám őket egy magyarófa vesszővel?
3: Az jó lenne, azt nagyon jól tennéd, öcsikém.
0: Sündisznócskának se kellett több biztatás. Letört egy mogyorófa suhogót, és olyanokat húzott vele az urabátyja fületövére, hogy az csak úgy sajgott.
3: Hajd a balicsén, itt van vagyunk már. Na, híres cínegék, merre vagytok? Most várjuk el, ki mondott igazán.
5: Néni, itt jön sündisznócska medvehátok.
2: Hogyanod a lovat, sündisznócska?
5: Medve lónak párja nincs.
2: Kihő, medve koma, sündisznócska hátas lova.
0: Szegény rászedett Mackó koma, lehajította sündisznócskát a hátáról, és nagy szégyenletében úgy bebújt a barlangjába, hogy tavaszig hír se jött felőle. Sündisznócskának pedig soha életében nem esett még olyan jól a béka becsinált, meg az egér pecsenye, mint akkor.

0: mi pókunk. Minap, ahogy ballagok hazafelé, nagy jajveszékeléssel szalad elejbem a lépcsőn Panka leányom. Libeg lobog az aranyhaja, tele van könnyel a buzavirág szeme, panasszal a pici szája. Jaj, apuka, nagy szégyen érte a házunkat. Micsoda szenten, tudakoltam tőle ilyetten. Talán elfelejtett delekukorékolni a kakasunk. Jaj, nagyobb ez még annál is. Talán leágta a sarkát a bádókuszára porcelán király kisasszonynak. Jaj, édesapukám, ne is találgasd, mert azt ki nem találod. Azt mondta ránk a házmester Böske, hogy nekünk még pókunk sincs. Ejnye, söprű meg a kefe, mordulok el haragosan. Ez már csak ugyan nagy csúfság. Hamar-hamar, édesanyja, teremts ide nekünk egy pókot. Nem bánjuk, mintha csupán akkorácska lesz is, mint egy kétfelé tört mákszem, csak pók legyen. Olyan áldott élek ez az anya, hogy a mi kedvünkért tán még a csillagokat is ide hordaná az asztalra játéknak. De pókot nem tudott keríteni sehol sem, pedig majd sírva fakadt szegény a nagy igyekezetben. Édes lelkem, hol vegyek én nektek pókot, ha csak a padláson nem alszik valami zugolyban? Nem aludt az se padláson, se pincében. Kifordítottuk a papírkosarat, fölkutattuk a tulipántos ládát, nem volt ott egy fiók sem. Hanem találtam a láda nagy fiókjának a kis fiókjában egy icipicis kapuját. Aranya teteje, bársonyok érése, de már ezt az Isten is pókistállónak szánta. Nézd, de tartom oda a Panka kisírt szem elé. Ebben tartjuk a pókunkat, ha lesz. Nem ér a semmit, eredett el a könnye megint a drágámnak. Nem lesz már nekünk pókunk az életben. De már erre magamon is erőt vett a keserűség, s alig, hanem megkérem a jó Istent, hogy változtasson pókká, a Panka bizakodva fölnek kapaszkodik hozzá. Apuka, van pénzed? Annyi, mint szőr a békán. Pankának szinte szikrát szólt örömében a csillagszeme.
1: És akkor nincs baj.
0: Kimégy a piacra, és megveszed a pókot. Mondom. Nem vagyok ám bizonyos benne, hogy árulnak-e pókot a piacon. Én azt se tudom, hogy mázsával mérik-e, vagy vékával.
1: Mindegy az apuka. Csak te pók nélkül haza ne gyere.
0: Isten nekik, gondoltam magamban. Amit Panka kíván, meg kell azt fogadni. Éppen csak annyi kikötésem volt, hogy mire hazahozom a pókot, le legyen írva a lecke. Úgy vedd, mintha már le is volna, fogadkozott Panka, és lekapta a szögről a táskáját. Hát, ahogy ki akarnak nyitni, uram, fia, ereszkedik ám le róla nagy sebesen egy pici-pici pókocska. Bizony egészen beszőtte a táskáját a húsvéti vakációra. Mi az, drágám? Ugrok oda sebesen. Semmi, apuka, csak egy legyecske, vörösödött el Panka a füle bubjáig. Hanem tudod mit, apukám? Ne menj a piacra, mert már nem kívánok pókot látni. Azt hiszem, rá se tudnék nézni arra a csúnya kis takácsmesterre. Így maradt mi nálunk lakó nélkül a pókistálló. Aranya tetej.

0: Itas Erde Hirado. Itas Erde Hirado. Itas Erde Hirado.
1: Papa, egy madár.
0: Itas Erde.
1: Szamár vagy, ez nem madár. Ez ennivaló.
2: Elhallgassatok már, meg kell hallgatni a híreket.
0: Mackóházáról jelentik. Eltűnt Mackó úr. Álló 5 hónapja se hírre, se hamva. Egész Mackóháza gyászban van miatta.
2: De ez már nagy újság.
3: Köszönjük a hírt!
0: Miért volna ez nagy újság a csalavári róka családnak?
3: Azt nem kötöm az orrodra.
1: Inkább a szarkát kösd az én orromra. Éhes vagyok.
2: Tudok már egy helyet, ahol elverheted az éhedet.
3: Hé, anyjuk!
4: Néha, mit kiabált? Mi történt? Ég a ház?
5: Vagy te a bokán fogtál valami?
2: Neked is mindig csak az evéssel jár az eszed. Készítsd ki a gyászruhákat, üzibe!
5: Ilyen kell halnunk!
2: Eszed tokját! Eltűnt Mackó úr! Részvétlátogatást teszünk Mackóházán.
5: Részvétlátogatást?
2: Részt veszünk Mackó úr éléskamráját.
1: Jaj, de jó!
5: De már akkor öltözzünk sebesen!
2: Ez a Mackó úr háza. Húzzátok ki magatokat, ott jön Menyétke úr.
1: Az Menyétke.
2: Mackó úr tisztartója. Alázatos szolgája.
5: Alázatos szolgája.
6: Itt tilos a koldulás, ez úri porta.
2: Hogy mint szolgál tisztartó úr annak a drága egészsége.
6: Mi?
2: Sok szépet jót hallottam kegyed felől, szegény, boldogult bátyámtól.
6: Kitől? Ki volt az úrnak a boldogult bátyám?
2: Hát Mackó úr, hogy az Isten nyugosztalja őt még haló korában.
7: Ó, Istenem, szegény!
2: Siratják azt az áldott jó tevőjüket. Vigasztalódjatok, édes lelkeim! A könnyeitekkel már fel nem támaszthatjátok szegényt, ha a szemeteket kisírjátok is miatta.
6: Na még ilyet se hallottam, amióta Menyétkének hívnak. Aztán hogy halt meg a szegény nemzetes úr?
2: Megakadt a torkán a lánc.
6: Micsoda lánc?
2: Amelyikre az ökör volt kötve.
6: Micsoda ökör?
2: Amelyiket utoljára evett meg. Úgy láttam, mint most látom. Úgy hallottam az utolsó szavát, mint most hallom.
6: És mi volt az utolsó szava?
2: Azt mondta, édes öcsém, csalavér, neked hagyom az uradalmamat. Urrá tesznek azért a sok jóságért, amivel egész életemben irántam voltatok.
6: Hiszem, ha hiszem, van róla bizonyság?
7: Magam vagyok tanú, meg ez a két ártatlan apróság.

0: Igaz a gyerekeim?
1: A saját fülemmel hallottam.
2: Én is a sajátommal.
0: Ez nem tanulság, ez nem elegendő.
3: Ugyan édes tisztelt úrám, már hogy ne volna elegendő?
0: Nem.
3: Hát még milyen elegendő lesz, ha kegyelmed bemutatja a számadásokat.
0: Mit?
3: A micsoda, számadásokat, tisztelt tisztartó! A számadásokat!
0: Én...
3: Kegyed bizony! Mennyi csirke volt, és mennyi van most? Miért nem tojtak a tyúkok? Miért panaszkodnak a kakasok? Mennyi volt a pulykák számon? Mennyi a libáké? Milyen a szapurlat most?
0: A szapurlat?
3: Valamint az egyéb ház körüli jószágok, pejhez kacsák, első fűbárányok, gyenge malackák, soroljam még! Elő a számadásokkal, tisztelt úram!
0: Ja, a számadások azok a számadások... Hozom már! Igenis, hozom! Tessenek csak türelmesen megvárni! Rögtön előadom, mindjárt itt leszek!
3: Ez se lesz kíváncsi többé! Semmiféle tanúra! Na, lépjünk bejje!
4: Micsoda népség, micsoda ház, hiszen ennek az ajtónak kenetlen a fogója.
3: Majd te rendbehozod, majd te megkenegeted, kedves feleségem, mivel hogy ennek a pompás háznak mától fogva te vagy az asszonya.
4: De bizony, kenegesse azt a szolga népség, nem leszek bolond, hogy magam fáradjak. Tekintetes urak lettünk.
3: Fején találtam a szöget, asszony.
1: Az éléskamrát találd meg, mama, ehetnékem van.
2: Igen, mama,
5: hova?
2: Nekem is nagyon ehetnékem van. Keressük meg az éléskamrát.
3: Nem kell azt keresni. Kiveri a szemedet az ajtaja. Itt, nézd.
4: Tény.
2: Be van zárva a papa.
1: Ezzel? Papa, nyisd ki!
2: Nekem nyisd ki, papa! Nekem
3: elhallgassatok, haszontalanjai! Minek azt kinyitni, mikor ezen az ajtón ablak is van?
1: Azám! Hadd kukkantsak be!
2: Én is!
4: Na, ha mit csináltok?
1: Micsoda szép fehér szalonna!
2: És micsoda gyönyörű kolbászok!
1: Azok a mosolygó rózsaszín sonkácskák!
3: Kár, hogy még a fejem se fér be ebbe a drága, szép mennyországba.
1: Levendula ágostul, ugorj egyet párostul.
4: Jaj, meg ügyes a szentem. Micsoda kár, apja, hogy azon a kicsi nyíláson mi nem férünk keresztül.
2: De én igen ám, mama. Hopp!
3: Hey! Nekünk is hajíthatszok ki valami harap.
4: Jó, hadd verjék el az éjüket. Apjuk, mi addig nézzünk széjjel a házunkban. A lábam.
3: Szóltál, párom.
4: Kiújult a reumám. Ó, ki gondolta volna, hogy Mackó úrnak ekkora háza van.
3: Mekkora?
4: Ekkora.
3: Sem ekkora. Egy mákszemnyi háza sincs Mackó úrnak. Lehet, hogy volt egyszer valamikor. Talán. De ha volt is, az rég volt. Ki emlékszik már arra? Háza most csak egy valakinek van, és az egy.
4: Te vagy Csalavér.
3: Nemes, nemzetes, vitéznő, csili-csali, csalavári, csalavér. Tekinteted, úr!
4: Szép jó napot kívánok a tekintetes csalavér úrnak.
3: Hogy szolgál a kedves egészsége csalavérné nemzetes asszonynak?
4: Micsoda piros színe van, tekintetes uram, akár a róka. Mi ez a hang? Mi? Nem hallod? Ez cserefendi hangja.
3: Mi az? Tanél a ház?
4: Mit áldigáz? Menjünk!
3: Menjünk! Mi?
4: Gyere, kicsi fiam, mász ide, mamihoz, gyere!
1: Csak most az egyszer szabaduljak! Gyere! Ígérem, hogy jaj, mi lesz velem! Jaj, apukám! Papa,
3: Ja, mit tettél, te szerencsétlen?
1: Nem tettem én semmit, csak egy kicsit sokat ettem.
3: A fejed kinnazom, a sűk írásom, még a vállam is, de hol a többi? Jaj,
4: jaj. Legalább ennyi megvan belőle.
1: Beszorultam, mint a fejsze a fában.
3: Megállj, ostoba könyöksed, a kezem közé paparincsal.
1: Én sem kívánok egyebet.
3: Mit csináljunk ezzel a bicsicsel? Szaladj, anyó! Hívd valahol a lakatos!
4: Jó, jó, jó!
3: De szaporám, ne maradj soká!
5: Siessen, cincogi mester! Sürgős az eset!
6: Már is mehetünk, asszonyom.
5: Hát a szerszámok, cincogi mester!
6: Ó, azokat én könnyű helyen tartom. A fájomban, itt el.
5: Hát ilyet nem láttam. Mennyi véső, mennyi rásból.
6: Prima kis készlet. Na és használni is tudom, majd megálltja aztán.
1: Jaj, jaj! Mi? Micsoda pocakos kis egér. Hó, hó.
5: Jaj, beügyes a szentem, figyelet! Várj csak, kibújt egyedül!
3: Azán, de cincogi mester! Lódulj kölyök! Most is az volt a bajod, hogy nagyon belaktál.
1: De hiszen magad mondtad, papa, hogy amit megehetsz...
3: Az nem ide vonatkozik, nem szégyeled magad ezt a becsületes mesterembet háborgatni, amikor az egyetlen húgocskádat akarják kiszabadítani.
6: Hát kérem, én el is készültem már ki. Az ajtó nyitható, tessék, kisétál és besétál.
5: Kislányom, drágám, egyetlen, cseppem.
4: Hát maga.
3: Hát te.
6: Hát kérem a napszámot.
3: Nem jól hallok, mit kérsz te?
6: Csak amit megszolgáltam.
3: Szemtelenje, így mersz velem beszélni? Veszed le mindjárt a süvegedet.
6: Kérem szépen, nincs süveg a fejedet.
3: Úgy, süveg nélkül járkálsz ilyen harapós szélben. Nem tudsz vigyázni az életedre, én tanítsalak meg rá.
1: Nem, majd én,
6: meg te én. De kérem, jaj, lábam, fejem, lábam.
3: Jól van, véreim, ügyesek voltatok, hanem a püspök falatját meghagyjátok nekem. Így van ez.
5: Így bizony.
3: Kétszer se fordult a hold.
5: És már is üres a kamra.
3: Se egy oldal szalonna.
5: Se szál kolbász.
3: Se pörc.
5: Se sonka.
3: Még egy lakatos sincs, akinek a cubákját szopogathatná.
5: Éhen pusztulunk, párunk.
3: Be kell lesz értünk.
5: Jaj,
3: árván maradnak a kicsinyek.
5: Jaj.
3: Hallod?
6: Hallom.
3: Jön már a vacsoránk, asszony. Alig, hanem az öreg agyaras lesz az. Megismerem a csoszogásáról.
5: Nincs csak. A fiacskája is vele tart. A legkisebbik.
3: Csak ugyan. Ennivaló kis kölyök. Alázatos a szolga! Bikmakkos jó esmét kívánok!
7: Kegyelmednek, kis csalavér uram! Köszönj szépen, kisfiam!
1: Uj, uj!
3: Milyen szép gyerek, és milyen jól nevelt! Legyen szerencsém egy kis vendégségre, sonka, szalonna, kolbász, mi egymást!
7: Nem igen élünk húsétellel ebben a drága világban!
3: Azt gondolja, uram, bátyám, hogy én azzal élek. A hidegre, ha csak rá gondolok is a húsra. Nem tudósnak való eledem az. Egy falat hús nem sok, annyit se ettem, mióta az orvosi pályára adtam magam.
7: 1000 millió pocsolya! Hát miféle orvos, uramöcsém?
3: Bizony, néha még arra is rávisz a kénytelenség, hogy a libák máját megvizsgáljam. Anyulak kedvéért még fülorvosnak is beállok néha. Igazából pedig fogorvos volnék. De hát az erdőnek nemigen van fogfájós betege.
7: Nekem van! Visít ez a fogára úgy, hogy öröm hallani.
3: hiszen a nagyon nagy a kínja a malackának, szívesen segítek, kihúzom a fogát, mint annak a rendje.
7: Meghálálnám a jóságát, doktor úr.
1: Új, kukorica, árpadara, új, gyerünk haza!
3: Szóra sem érdemes, te mevöskös, ne félj, egy szempillantás, és már nem fog fájni. Asszony, te gyújtsd fel a lámpákat a műteremben.
1: Már is megyek, már is gyújtom.
3: Tessék, előre menni, uram bátyám.
7: Nem szeretem ezt az édes patikaszagot, majd én inkább csak idekint várom meg.
3: Nem is apai szívnek való azt nézni, ám bár én első rangú munkát végzek. Hát csak tessék várakozni, kívülöm.
7: Áldott jó népek ezek. Tudós létére milyen szíves, milyen barátságos a magam fajta egyszerű erdőlap.
3: Agyaras uram! Hé! Agyaras uram! Váradjon csak közel!
7: Megyek már! Megyek! Itt is vagyok.
3: Szerencsés fokhúzás volt. Egyet se törtem bele.
7: Micsoda! Hát hány fogát húzta ki a fiamnak a doktor úr?
3: Amennyi csak volt. Éppen egy marékkal lett, tessék. Itt van, valamennyi csináltasson belőlük uram bátyám fityegőt az óraláncára.
7: Hát a fiú hová lett?
3: A fiú az összetört és széttépődött, se baj. Az a fő, hogy az agyara egészben maradt. Mondhatom, bátyám rég volt ilyen szerencsés fokhúzásom. Na, minden jót kell mednek is. Na, Héken, szól-e még a telefon?
2: Nem. Mert már megettem.
3: Várhattál volna vele, amíg kijövök. Most már mehetek a szomszéd telefonjához.
1: Merre!
3: Hallod már, zörög is. Merre! Merre!
1: Agyaras após néz téged a törvény nevében a tanács sziklára, az igaz látókert.
3: Aha!
1: Csili-csali csalavári csalavér, az életed kicsit ér.
3: Hé! Gyere közelebb, hadd igazítsalak meg egy kicsit. Így, ez jó volt egynek. Most lássuk a többit.
8: Ki ő?
3: Kárvaj, előbb nem jöttél, pajtikám. Éppen most küldtem nyugdíjba egy öreg telefonszarkát.
8: Kár volt bántanod. Anélkül is sok van már a rovásodon. Az egész erdő fölzúdult ellened. Az igazlátók mind a tanács sziklán várnak, és reggel óta telefonálgatnak, érted?
3: Nekem ugyan telefonálhatnak, legalább helyembe jön a pecsenye. Tudom én, mi van a törvényben. Várhatnak engem, amíg idéző levelet nem küldenek.
8: Idéző levelet? Arra se kell várnod sokáig.
2: Jaj, apuka, végem van. Jaj, nekem befelegzett.
3: Puska meg a golyóan. Hát téged hol tettek így csúfát? Hol van te, anya szamarító?
2: Itt van a hátamon. Minden igazlátó ráharapta a pecsétjét. Olvasd el, ha írástudó vagy.
3: Padlám, ez az üvöltő herceg fog a helye, a farkasé. Ezt a sziklavári remete harapta a barz. Ez a vadmacska körme hasítása, csupa karombárói. Emezt pedig sasúr vágta, a nagyhatalmú. Fületet igazlátó valamennyi, az már biztos.
2: Ha láttad volna, hogy hányta a szikrát a szemük, amikor rólad beszéltek. Megfogadták, hogy hurkot vettek a nyakadba.
3: De már ott magam is ott leszek. Hé, anyu, keressétek elő az ünneplő szabásokat. Úgy közben benézek az agyaraség majorjába is.
9: Az űrgek csatlakoznak!
10: Megfajta a lakatos nagybátyám!
11: Úrtan állom!
6: Közösséges kirkehívható!
12: Sehol sincs tőle maradásom! Őt mondat akkor a feleségét!
13: Legyen abban a rossz kúnyában!
14: Jönnek az igazlátók!
15: Mi a jó!
16: Csupa karombáró!
7: Örülök, hogy látlak!
9: Üdvözl légy, üvöltő herceg!
7: Semmit se szeretek jobban a világon, mint az őz pecsegyét.
11: Micsoda leereszkedés! Föl fogom jegyezni az utókor számára.
15: És csak borzóra beját.
16: Kivágjuk a szemét, kivágjuk a szemét.
7: Csend legyen! Tiszteljük a törvényt, a törvény pedig azt rendeli, hogy mindenki adja elő a panaszát. Csend legyen, akinek panasza van, álljon ide elejben, és mondja el a baját. Borzdeák majd írásba foglalja.
17: Gyerünk előre, agyarasapó!
7: Igen is kérem, itt vagyok. Borzdeák, kérdezze ki a panaszost.
11: Igen is. Agyarasapó! Hogy hívják a gonosztevőt?
18: Ostoba kérdés, nem csalavérre vagyunk kíváncsiak, hanem malackára. Milyen volt a malacka?
7: Gyenge húsú, mint a harc. Fehér a bőre, mint a hó.
18: Milyen jó, milyen?
7: Az orrocskája szép, piros rózsaszín.
18: Kár, hogy nem volt.
7: Göndölyödött, mint a duda. Egy szóval ennivaló teremtés volt.
19: Ennivaló.
7: Hol van a csalavér?
17: Itt vagyok!
7: Ide gyere, csalavér!
17: Agyarasapónak igazadom!
7: Mert
17: ennivaló teremtés volt. Igaz látok, szánom bánom bűnömet, nincs is egyéb mentségem, mint amit agyaras barátom mondott. Nagyon ennivaló teremtés volt az ártatlan malacka. Szakasztott olyan, mint ez a négy itt a karomon. Le is teszem őket elétek. Mondjatok ítéletet, igazságos bírás.
18: Szemre való jószágos.
11: Az igazlátók visszavonulnak tanácskozni. Gyertek, malackáj, gyertek.
7: Borzdeák, hirdesse ki az ítéletet.
18: Hirdetni ám, ha volna kinek.
16: Kivágtuk a szemét.
7: Mindegy, a törvényt tisztelni kell. És a törvény azt kívánja, hogy az igazságot ki kell hirdetni. Mi az igazság, Borzdeák?
11: Nekem a legkisebb malac jutott. Nincs igazság.
7: Mi az igazság?
11: Az igazság az, hogy Csili-Csali Csalavári Csalavér úr nem bűnös, mert a malacka csak ugyan ennivaló teremtés.
7: Na de tedd hozzá! Csalavér úr erényei bokrosak, és hogy elnyerje jutalmát az érdek, akarom mondani, az érdem, mától fogva udvari főész hordozombá nevezem ki. Nos,
17: nagy tekintetű bírák, megnyugszom az ítéletbe. Csemetéjén.
5: Jaj, csak hogy megjöttél, apja.
1: Nem tépták színeletek.
17: Engem, nem, de mi se gombolca leszük eztán a nyulat.
5: Mint beszél.
17: Halálba szégyelném magam, ha udvari ember létemre. Gombolcon kellene élnem.
5: Udvari ember?
17: Úgy néz rám, hogy üvöltő herceg, ő felsége, udvari fő és hordozója áll előtte.
5: Hát ez nem igaz. Ez már igen,
20: mert eszed az van, apja.
5: Te, és ez a nyúlbőr tarisznyát, ez hol szerezted?
1: S hol van belőle a nyúl?
17: Ebben hordom üvöltő hercegnek az eszét.
1: Mutasd! Ebben nincs semmi.
5: Hát az üveg.
17: Mondom, hogy üvöltő herceg esze van benne. Mellé rakhatnám a tiédet is. Na mindegy. Most nem erről van szó, nem ez a fontos. Kapjátok össze magatokat, elmegyünk vizitbe az igazlátókhoz. Azt kívánja az illendőség, hogy bevezesselek benneteket a jobb társaságba.
5: Hová?
17: Legelőször báró barátomhoz, a Csupakarom kastélyba.

0: okosat Moldulás?
1: Mi lennénk azok, barátom uram?
0: Ja, vagy úgy. Nem vagyok itthon. Nem lehet bejönni. A kulcsot is elvittem hazúrról.
1: Nem, de semmit, méltóságos barátom. De tudunk még menni az ablakon is.
2: Legyen szerencsém. Legyen szerencsém, tessék. Tessék, próbálják.
3: Apuka, nézd, a fogát köszörüli.
1: Dehogy is zavarnánk, ha olyan nagy elfoglaltságban van.
3: Viszontlátásra, méltóságos uram, köszönjetek szépen.
2: Nem fontos, nem fontos.
1: A legmélyebb tiszteletem, meg fogom még szolgálni a szíves látást. Most pedig elmegyünk Borzdeák barlangjába. Paprikás jó ebédet, méltóságos uram, barátom.
4: Ja, mi árad, Dombocsi?
1: Csak a familiámat akarom bemutatni, mint rangbélieket.
4: Örvendek. Na, tessék, helyet foglalni.
3: Ó, köszönjük.
5: Apu, pecsenye szabad érzel, én is.
1: Magam is.
4: Hát egy pár falatot, ha meg nem vetnék.
3: Jaj, de hogy hagyjuk, nem szépen. Jó, köszönjük.
6: Vadalma. Csípke
3: vagyok. Mi nálunk csak a cselédség eszik ilyesfélét. Mink magunk kávézni is sonkát szoktunk.
4: Sajnálom, hogy azzal nem szolgálatok. Én legfőjebb a magam sonkáját szoktam nyalogatni.
1: De hiszen mink nem is vagyunk éhesek, hanem azért köszönjük a kínálást. Ha módom lesz, illetően fogom viszonozni. No, asszony, gyerekek! Indulás!
4: Hová? Hová lesz a séta?
1: Sasúrhoz igyekszünk! Aztán szépen köszönjetek!
7: Vágjunk ki a szemét!
3: Segítség, apu! Miért mérges a bácsi?
1: Nem mérges az, csak nemigen tud mást beszélni.
7: Nem akarom bántani őket, csak nem tudok a nyelveteken mást, mint azt a mondatot, én csak sasul tudok.
1: Na, én úgy is tudok egy kicsit. Okleveles nyelvtanár vagyok.
7: Ez már igen. Felfogadnálak. Vállalod?
1: Vállalom, de csak azért, mert te kérsz rá.
7: Előleg be. Egy combocska a gyerekeknek. Vegyétek hát el. Na, ne féljetek.
5: Add ide. Hé, az enyém.
3: Nem, én akarom belőle egy darabot.
7: Az üvöltő herceg udvarában többször is megfordulhatnék, ha értenék a nyelveteken. Azt hiszem, a herceg szívesebben lát, ha szépeket tudok neki mondani.
1: Bizonyosan. A herceg semminek se örül jobban, mint a Sánta rablónak nevezik. Sánta rablónak. Azt mondják neki, vén együgyű. Az akkor majd kibújik a bőréből örömében. A vadmacskának csupakarombáró, az a becéző neve, hogy Tejföl nyalogató. Borzdeáknak meg nem lehet jobbat kívánni, mint karikát az orrába, kötelet a nyakára. Karikát az orrába, kötelet a nyakára. Érted, ugye?
7: Megtanulom én ezt, mint szép rossacskán. Hát a tanítómesteremet minek tiszteljem?
1: Ó, én beérem azzal is, ha kegyelmes uramnak szólítasz. Legkegyelmesebb uram.
8: Fő ész hordozó uram, mondani akarsz valamit?
1: Csupán azt szeretném tanácsolni hercegségednek. Rendezem valami nagy lakomát.
8: Ugyan miből? Papmacska hernyóból, mert egyéb ugyan nem kerülközik mostanában.
1: A pecsenyéről gondoskodom én, de a lakomát el nem engedhetem. Veszedelmes összeesküvést akarok én azon leleplezni. Világra szóló árulást.
8: Na, talán megint a nyulak lázonganak? Legalább lesz kit megbüntetnem. megeszem a legutolsó lázadó.
1: A legveszedelmesebb akkor is megmarad. Zsasúr, ki akar tudni a hercegségből? Olyan gyalázkodóan beszél rólatok, hogy hallgatni is szégyen.
8: Hiszen nem is tud a nyelvünk.
1: Úgy beszéli, mint a vízfolyást. Majd kiderül az holnap a lakomán. Bizonyosan elszólja magát, csak ki kell várni.
6: Gondolod? Na, akkor fogalmazok egy meghívót. Várjál.
8: Jó lesz így. Olvasd.
1: Farkaséknál lesz lakoma, oda gyertek sógor koma, ha hoz kentek, ezik kentek, ha nem hoznak, néznek kentek. Remek mű.
8: Akkor pecsétet rá, várom a vendégeket.

0: Tessenek, szúnyogott fogdosni, kedves híveim. Tessék, egyék, nem lesz egyéb.
1: Ácsi, Manna!
2: Uram, uram, kedelmes herceg uram, szállok az úrhoz, uram, most.
3: Sántor rabló.
4: Mit mondtál te gézen, grúzus?
3: Vén együgyügyű. Ki kell vágni a másik szemét?
5: De felségsértés!
3: Elfölnyalogató!
5: Megháborodat!
3: Karikát az orrára, kötelet a nyakába!
5: Ez ugyan!
0: Pusztuljon a bitang!
3: De hiszen én csak jót
0: akarok! Képjük szét!
4: Borzdeák, vidd ki a vagdaltat a konyhára.
5: Csapkod még a csőrével.
4: Tedd, amit mondtam, vagy téged is föltálalom.
5: Viszem már, húzom már.
4: Fő észhordozó uram, nagy hűségről tettél a bizottságot.
6: Veszedelmes gonosztevő volt.
2: Mindig készen állok hercegséget trónjának védelmére.
4: Megnyugtató a tudat, hogy a hatalomnak ilyen hűséges támaszű erdők
6: van. Mi? Hogy mi?
5: Uraim! Uraim! A lakom
2: tálol magam. Na hát, ünnepeljük meg akkor Sasú áldott emlékezetét.
7: Akkor most az a kérdés, hogyan osztozzunk a pecsenyét?
4: Az nem kérdés.
6: Nem ám, nem ám!
2: Én azt javasolom, hogy a pecsenyét a legokosabb egyemét.
6: Beszélj!
8: Hoztam magammal az eszemet.
4: Én vagyok a legokosabb, mert nekem van a legélesebb fogam. Kinek van ellenvetése?
2: Majd kitudódik, melyiktek a legokosabb, de ahhoz először meg kell állapítanom, melyiktek bír a legmesszebbre szabni.
6: Természetesen én! Nevetséges, nevetséges, én!
4: Nyomorultak, nem kétséges, hogy én tudok a legmesszebbre!
2: Megmondtam, hogy a legokosabb eszi meg a pecsenyét. Hely! Sasú, ha megérted volna, megtudnád most, mennyire szeretlek. Különösen a cubákodat. Na, ez jó volt. Vacsoráig kibírom vele.
6: Jövök már, jövök! Sehol nem találom a lábamat.
2: Azt pedig találd meg, atyám fia, és kotródj vele, amíg a herceg ki nem fordítja a bundádat.
6: Mit vétettem én?
2: Hát bíz, az történt, hogy csupakarom visszaszaladt, megette a jó falatokat. A hercegnek meg azt mondta, hogy te etted meg. Most aztán keresik rajtad a lakoma.
6: Jaj! Jaj nekem! Jaj nekem, szegények! Jaj.
2: Én a pártodat fogtam, de úgy megdögönyöztek, hogy beledagadt a gyomrom.
6: Itt volnék! Megjöttem!
2: Elkéstél, jó uram! Elette előled borzdeák a lakomát!
6: Mi? Mi? Hol az a pimasz? Hadd gázoljam meg!
2: Téged keresnek a herceggel, azt mondta neki a deák, hogy te tedd meg Sasurat, és úgy fölbőszítette ellenet, hogy minden fogát kifente, de még ki is köszörültette. Azt mondja, ha megtalál.
6: De én azt már meg nem várom, nem bizé.
2: Én a pártodat fogtam, de úgy megdögönyözött, hogy beledagadt a hasam. A hasam. Futhatsz már, félező. Fuss el.
4: Talán én vagyok a legelső. Mindegy, ide azzal a busikával.
2: Jaj. Megették azt már régen, uram. Borzdeák és csupakarom ragadták el tőlem erőszakkal.
4: Te, hát te nem tudtál rá vigyázni.
2: Rógtak, martak, csíptek, haraptak.
4: Téged? Na ezért meglakolnak, hanem Te derékszolga vagy?
0: Fő észhordozó fiam, téged utoljára eszlek meg.
2: Minő grácia. De én is ott leszek akkor.
8: Keresünk mi erre, csalóvér?
9: Meneküljünk inkább.
10: Nem jó lenne most a vadásszal találkozni. Nem,
9: a kutyájával. Ott leselkednek a mackóúr palotája körül. Hol?
2: Nem a mackóúr palotája körül, hanem nemes és nemzetes vitézlő csili-csali csalavári csalavér fő és hordozó kastély előtt. Ez egy. Azon kívül valamennyien ostobák vagytok. Ez kettő. Nem mi ránk feni a fogát, az az ebb. Nem nekünk muzsikál az a vasfurúja, hanem borzdeáknak, ez három. Végezetül pedig kopogtassunk.
7: Jaj, jaj, jaj. Tessenek parancsolni.
2: Segítséget kérnénk, ha lássan.
7: Tessenek beljebb jönni. Ám bár én nem tudok segíteni. Mióta csupakarombáró úgy kibánt velem, magam is szerencsétlen vagyok. Mivel segíthetnék én a herceg barátján, akit a tenyerén hordoz a szerencsét?
2: Hiszen az, ami bajunk éppen, a sok szerencse.
7: Azért nem jut nekem.
2: Bizony, ebben a barlangban nem igen lehet vele találkozni. Örökköm az én ajtómat őrzi.
7: Júj, de szeretnék vele találkozni.
2: Semmi sem könnyebb annál.
9: Húzz, hogy a bókám, ez ugye a legkönnyebb.
2: Csíp, gyerekek! Eredj el az én házamhoz, annak a kapujában strázsa mind a kettő.
7: Micsoda mind a kettő?
2: Mind a két szerencse, a kis szerencse is, meg a nagy szerencse is.
7: Milyen az a kis szerencse?
2: Görbe lába van, lapát füle, amúgy taskónak nevezik. Egy kicsit goromba természeti, de azért nem kell tőle megújedni. Aztán, ha mégis elszaladsz előle, akkor meg a nagy szerencse vesz pártfogását.
7: Jó, azt meg miről lehet megismerni?
2: Arról a vasfurújáról, amit a vállán hordoz. Ha azt elkezdi billegetni, olyan muzsikát fúj rajta, hogy minden bajodat elfelejted.
7: Ez igen. Akkor indulok is tüstént. Viszontlátásra!
11: Viszontlátásra!
10: Nagy szerencsét, Borzdeák! Nagy szerencsét!
9: Elég lesz neki a kis szerencse is.
5: Magam is azt hiszem, hogy Borzdeák visszafelé nem fogja megtalálni a lábát.
2: Mit mondtam nektek? Szívemből szánom szegény barátomat. Látjátok, ilyen nagyra vágyok. Gyerekeim, soha se erőltessétek a szerencsét, mert akkor ti belőletek is lábszőnyek lesz.

0: Megmondom én egyenest, az a nyúlt szombajó, amit üvöltő herceg konyháján spékelnek csupa karambáló számára.
1: Miért?
0: Mivel gyászlapom a készül a néhai borzdeák emlékezetére.
1: Akkor szaporán, csak még kikötöm a bajuszom.
0: Engedelmet kérek, talán a haját is rendbe hozhatnánk előtt csupa karambáró úrnak. Tetszik tudni, úgy hozza magával az illendőség.
1: Tudom, csak hogy most nincsen házi bordélyom. A tavait még tavaly megettem.
0: Kremmalásan értek én a borbésákot is. Ollót is hoztam magammal éppen, csak éppen azért, hogy báró úrnak szolgálatára lehessek.
1: Hiába, megismerszik ki az igazi jó barát. Bocsáss meg, csalavér, hogy olyan sokáig félre ismertek.
0: Kremmalással leveljünk egy kicsit a karméből is a báró úrnak.
1: Gondolod?
0: Nekem mindegy, hanem a divatnak eleget kell tenni.
1: Na, nem bánom, na, itt van. Csináld! Töböl!
0: Semmi sziszegés, semmi jajgatás. Ez a legújabb divat. Úgy. Most habocskát verek. A bajuszkának megstuccoljuk egy kicsit.
1: Meg a szám.
0: Legalább jobban fog majd a borat, ha szabad kérnem a pecses képét, báró úr. Így már aztán használt veheti a báró úrnak a kegyelmes herceg.
1: Meghiszem azt, ugyan mi hasznomat akarja venni az én úri barátom?
0: Szóra sem érdemes. Téli sapkát akar csináltatni magának a báró úr bőréből. Hát még szegény sasúr esete óta neheztel egy kicsit a báróra. No, de téli sapkának lenni, micsoda megtiszteltetés. Felér a bűnbocsánattal.
1: Az nekem nem jó. Akkor én inkább megyek. Hadd lássam akkor.
0: No, és a megtiszteltetés?
2: Tiszteltetés.

0: Unom már ezt a sok nyulat. Intézkedned kell, férjem uram, amíg mindent el nem eszik előlünk az üvöltő herceg.
1: Az előtt csupa karombáró ette el.
0: Hol van az már?
1: Előtte meg borzdeák.
0: Nyugodjék békében.
1: Még az előtt sasúr.
0: Na, ne is említsd, egy falatot se hoztál belőle. Nagyon jól tudod, hogy az üvöltő herceg még a nyakunkon van. De én úgy itt hagyom ezt az erdőt,
1: Türelem! Hogy... Üvöltő herceg fog innen kivándorolni. Nem te. És
0: akkor
1: a te uraskád lesz a herceg. Nem csak a legokosabb, de a leghatalmasabb is, akit valaha látok. Ez a kereken. Érted?
0: Nem.
1: Majd megérted, ha üvöltő herceg zongorázni tanul.
0: Valami bajod van? Mit csinál?
1: Éppen igen. Szedtesse
2: magad. A leghűségesebb alapvaló.
1: Hercegséget túloz, hanem egy kis früstükkel szolgálhatnék, ha hercegséget megengedné.
2: Nem bánom, megengedem.
1: Asszony!
0: Igen?
1: Nézd ki a tótükre piacra! Idei libákat láttam már tegnap is!
0: Megyek már! Megyek már!
1: Magam nem mehetek, mert éppen a fülemüle énekét hallgatom. Étlen szomjan el tudnám hallgatni reggeli.
2: Micsoda! Hát még ez is ének? Ezt hallgasd meg, amit én tudok. Kicsi nekem ez a falu.
1: Megbocsáss, hercegem. Alig tudok megszólalni a gyönyörűségtől. A fülemüléjének ehhez képest kenetlen kerék nyikorgása. Ha én neked volnék, egész életemben mindig énekelném. Milyen kár, hogy nem tudod zongorán kísérni a saját énekedet.
2: Mi? Ne bizasz kár.
1: Én szívesen megtanítanálak rá. Okleveles zongoratanár vagyok.
2: Érdekes. Sosem láttam még a zongorádat.
1: Nem tarthatom a háznál, mert kisé ideges a családom. Bent a faluban béreltem neki helyet. Az asztaloség színjében. Oda járok be éjszakánként, ha nem tudok aludni.
2: Érdekes. Néha én sem. Különösen, ha teli hold süt. Tudod, mit szolgám? Még az éjszaka meg akarok tanulni zongorául.
1: Zongorázni.
2: Úgy van, zongorául. Aztán majd úgy énekelek.
1: Magam pedig kontrázni fogok erre. Tűrtőztesse magát, hercegsége.
2: De mikor olyan szépen süt a hold.
1: Majd inkább csak bévül az asztalos színjében. Itt is vagyunk már.
2: Sötét van, nem látok semmit.
1: Add ide a kezedet, hercegem.
2: No.
1: Majd ráteszem a zongorára.
2: Nem látom a zongorát.
1: Majd megérzi hercegséget. Olyan hangú ez, hogy még a némát is megszólaltatta. Ha egyszer ráteszi a kezét, többet el nem tud tőle válni. Egyébként a komám, az asztalos is ezt használja. Teszem a pát úgy. Ide kérném a mancsokat. Ide, ide a két pofája közé. Most egy kicsit megszorítom szét gyengét. Még egy kicsit tűrjön felséged. Mondom, az asztalos is ezt használja nappal, de ő satúnak hívja. Most csavarok rajta. Még egyszer, és még egyszer.
2: Kicsi nekem ez a falu!
1: Egy utolsó! Most már énekelhetsz te, sánta birkadolva!
2: Kicsi nekem ez a falu!
1: Majd nem lesz kicsi mindjárt, te vedlet csirkepusztító!
2: Dalolj csak! Dalolj! Nagy kedvem!
0: Psst, apu, psst, itt vagyunk.
1: maradjatok csendben! Hallgassátok, milyen szépen énekel a herceg.
3: Meg még a kutyák is. Jobb lesz, ha mégis távolunk.
1: Lapuljatok, hallhattok mindjárt mást is.
4: Mit? Mit jelent ez?
1: Azt, hogy téged ettől a minutától fogva nem hívnak többé
5: Csili-csali csalavári csalavérnémak.

Sziasztok! A Tilos Rádió, Bang Bang Radio Show. Most a mai adás az a Social Prot Tesók. Az előző szám az egy Kings dal volt 1965-ből. A címe See My Friends. A következő dal pedig H.P. Lovecraft. Amerikai pszichedelik lesz.

Ez a Lincoln Street Exit volt, a Sunny Sunday Dream, és most az Animated Egg következik, a Tomorrow.

0: Ezeket voltak a Five Travelers, hogy igazából az Olympic Cseh, mentek Franciaország, és megcsináltak egy kis EP, az a Midsummer Night hallgattunk, és következő a nagyon jó Green Telescope, Lenny Elzing bandája, hogy a I'm a Living Sickness.
1: Cseh.
2: Yellow box of myself. When I'm walking, gonna be with you.

Dá. Persze, rakjunk egy masutát.

ez pedig a Pretty Things-től a Death and Grey volt, és a következő szám szintén Pretty Things lesz, csak a Balloon Burning.

is Mushta yesterday obsession about the pigs. Pike, mindegy. A következő adó pedig egy napjainkból a Vibra Void Németországból, az End of the Game.

Ez pedig a Rolling Stones-tal volt a 2000 évvel otthontól. 2000 fényév otthontól. És a most következő zenekar az SRC Detroitból, őtőlük a Daystar.

0: a 13th Floor Elevator-től volt az I've Got Levitation, és most még a Pierre Harry-től következik a Psihérok, és szeretnénk búcsúzni is tőletek. Ez a Tilos Rádió, Bang Bang Radio Show, és a Sauce Rip Rotte Show Andreával. Köszönjük szépen!
1: Sziasztok!

0: Sziasztok, csodálatos barátaim!
1: Sziasztok, csodálatos barátaink! Ez itt, tehát Molnár Zoltán vagyok a két lámpás csodálatos barátaim műsorból, és hát elnézést, úgy tűnik a nyár meg a hőség az beért minket, mert picit néhány másodperccel később kezdődött a műsor, viszont azt hiszem kimondhatjuk, ugye, hogy az évadnak vége, már végre vége, tehát most már nincsen előadás, legfeljebb Szentendére vagyunk ma, és akkor rögtön átadnám a szót Ritter Mártának, aki be fogja mutatni a vendégünket.
2: Sziasztok! Mai vendégünk Gerner Koppány, aki zenész és zeneszerző, színpadi zeneszerző, és mindenféle ilyesmiről fogunk vele beszélgetni, és a Vörös Marti gimnáziumban végzett dráma tagozaton, és innen indítjuk a dolgot, mert hogy ugye a Regős Simonnak voltál osztálytársa, és akkor innen datálódik az ismerettség, hogy te nagyon komolyan befúrtad magad a Sirokkó szövetkezetbe, és hogy az összes előadásban részt is vettél, amit a Simon rendezett, és ez azért borzasztóan érdekes, mert a három nagy előadás, az három nagyon különböző zenei világú dolog, úgyhogy ezt kéne először egy kicsit körbejárni, hogy melyik volt a kedvenced, és melyik az, ami a legnagyobb kihívás, ugye a Puszták népéről beszélünk, a Hisztéria üzenőfüzetéről és a Keleti blokkról első körben. Szóval, hogy melyik volt a kedvenc, és melyik a legnagyobb kihívás ezek közül?
3: Egyértelműen a kedvencem az a Hisztéria, de ezt mindig szoktam mondani az embereknek, hogy az, ami ilyen zenei, esztétikai szempontból a legközelebb áll ahhoz is, amit önmagamtól csinálnék. Itt ez nagyon fontos megemlíteni, hogy ezeket a zenéket ugye sosem egyedül írtam, és a Hisztériánál volt a legnagyobb csapat, egy óriási csapat, akikkel nagyon-nagyon jó volt együtt dolgozni. Egyébként nehéz is, mert ugye brutálisan sokan voltunk, az Zsolnai Domos, Bújdosó Áron, Gyulai Samu, Gulyás Bence és Molnár Barnabás, tehát egy nagy, ez a Halott Zsidók Orkesztra nevű koncepció, és ott ugye Kádár korszakbeli popdalokból, meg még akkora korábbi popdalokból dolgoztunk, és ezeket kevertük ilyen elektronikus és punk elemekkel, ami számomra borzasztó.
2: De ugye a történet az korábbról indul, úgyhogy ilyen 30-as, 40-es évekbeli slágerek is vannak
3: szerintem
2: benne.
3: Szerintem a legkorábbi az...
2: A Meseautó szerintem a legkorábbi, igen. Mert az talán 34-es. Igen.
3: Az a legkorábbi 30-as években más nincs. Azt hiszem, hogy a Marihuána csacsacsa az 40-es évek, uh-huh. És utána az 50-es éveknek a dolgai vannak képviselve jobban. Úgyhogy az határozottan az a kedvenc, ezt a koszos esztétikát, ezt a nehezen, hamisan, lassan építkező zenéket én nagyon-nagyon szeretem, meg közel áll hozzám, hiszen nagyon jól működik színpadon. A legnehezebb pedig egyértelműen az idei, a Keleti blokk projekt volt, ami meg egy teljesen másik világ, egy olyan világ, amihez kevésbé értettünk, mármint Barnabás, Domos meg én, de ott volt velünk Cvikl Pali, aki pedig hivatásos DJ, meg nagyon ért az elektronikus zenéhez, nélkül ez nem is tudott volna úgy megszületni, de az egy óriási falat volt.
2: Ez 90-es és 2000-es éveknek a pop slágereire.
3: Igen, de közben a mai klubkultúra zenére is reagál, és kifejezetten behozunk ilyen hiperpop vonalat itt-ott, mindenféle techno dolgokat. Egy elég, számomra elég idegen terep volt, és nem is vagyok benne biztos, hogy sikerült teljesen.
1: Bár abban a korban nem volt idegen ez a zene.
3: Igen, hát én meg most is azért ez megy, de én nem az az ember vagyok, aki annyira jelen volt ebben a rétegben. Aztán nyilván ez olyan, hogy anyagot gyűjteni már az ember elkezd járni ilyen dolgokra, és egyébként egy fantasztikus szubkultúra nyílt meg az ember előtt, ahogy dolgoztunk ezzel kapcsolatban, de az számomra egy idegenebb és sokkal nehezebb meló volt, meg nagyon hosszú. Nagyon
1: és aki a színpadról nézi ezt az előadást, amelyik egy külön a Zarándokok nevű nézői funkció, vagy szerep, akkor titeket ott lát, hogy
3: igen.
1: Éppen hogy DJ-skedtek, vagy hogy keveritek a zenét, vagy...
3: Igen.
1: Vagy éppen,
2: nem
1: hogy,
2: ide,
1: hogy
2: ide három előadásban láthatjuk a zenészeket, ugye ez egy,
3: igen,
2: egy kuriozitása, hogy, hogy élő színpadi zene igen. Van mind a három előadásban.
3: Ezt a Simon így szereti, meg egyébként mi is ezt preferáljuk, meg mindig mondjuk neki, hogy a lehető legkellemetlenebb helyzetben nyugodtan tegyen minket, mert izgalmasabbá teszi a zenét is ilyen szempontból. Hát ott a Keleti blokk esetében mi a Palival, Cvikl Pál, meg én gyakorlatilag egy DJ pult mögött vagyunk végig, uh-huh. fönt a színpadon, és ugye a közönség egyik fele, ők a színpadon vannak, mint partizó emberek, és Domos meg Barna, ők meg a hangszerükkel, szaxofonnal, meg gitárral szaladgálnak össze-vissza a térben. Tehát egy elég izgalmas, szeretem uh-huh. azt a feladatot.
2: És a Hisztériában milyen hangszeren?
3: Ott én basszusgitáron vagyok. Igazából eddig a színházi zene szempontjából a basszusgitár volt a főhangszerem eddig az évadig, de idén az ilyen produceri, szintis, hangkeveréses, sound designos irányba elmentem jobban. Szóval idén szerintem nem is volt olyan projekt, amiben basszusgitároztam színpadon. Nyilván a nem színházi zenei életemben továbbra is basszusgitározok, de hogy ez most teljesen átvették laptopok és midi villantyűzetek.
2: Ugye volt még egy projektetek a Sirokkóval, ami szintén egy nagyon furi projekt volt, hogy a Peter Weiss-nak a Vizsgálat című drámáját több részletben. Hát egy felolvasó színház keveredve egy színházi próbával, legyen értelmező próbával, ami alatt neked akkor ott improvizálnod kellett. Igen. Ugye, az teljesen impro. Tehát azt, hogy lett ez kitalálva, hogy figyelted, amik voltak a nézői reakciók, és hogy rendezi át a Simon a jelenetet, és akkor arra improzol? Vagy az hogy
3: igazából
2: történt?
3: Igazából úgy volt, és én imádtam ezt a folyamatot, hogy ugye szétszedtük apró részletekre ezt a Peter Weiss drámát, egyébként még jövőre is folytatni fogjuk ezeket a nyílt próbákat, legalábbis az a terv, és minden nap, az előadás napján délelőtt találkoztunk a Musziházban, és provizórikusan felraktuk magunknak az előadást. Ahhoz nem zenéltünk, én csak végignéztem, hogy meg együtt, mert ott is a Gulyás Bence, meg Németh Áron, tehát ott sokat forogtunk, hogy kik zenélnek ott. Végignéztük a dolgokat, néha csináltam hangfelvételeket a próbáról, és azokat effekteztem és bejátszottam később az előadás közben. De hogy itt alakult ki az, amit azóta Simivel többször is csináltunk, hogy... Szóval megbeszéltük, hogy bármilyen instrukciót adhat nekünk élőben, lehalkíthat.
2: Ja, hogy titeket is rendezhet ott,
3: minket folyamatosan rendezott, úgy is, mint színpadi jelenlét, és úgy is, leginkább úgy, mint zene. Nagyon sokszor kapunk szinte karmesteri utasításokat tőle, vagy a Nikétől.
1: Ezt akartam mondani, hogy a bíró is néha beleszólt, hogy jó, most egy kicsit zenét, egy kicsit halkabban.
3: Igen, neki megvolt abban az a hatalom. Ezt úgy szoktuk csinálni, hogy beosztjuk, hogy ki az, akinek komolyan kell vennünk a szavát, hogy erről szó van, és a bíró esetében muszáj volt hallgatni rá, ami nagyon jó.
1: Végül is ő vezeti a tárgyalást.
3: Igen, és ez viszont egy remek dolog, mert ott amúgy nagyon zajokból dolgozunk, ott a próbán felvett sorokat effektezzük, meg most a Gulyás Bencének volt egy remek ötlete, hogy valódi tárgyakat mikrofonozzunk fel, és minél inkább elmozdítsuk a dolgot az ilyen minimalista irányba, mint amilyen a Peter Weiss dráma is, ott nagyon sokat vitatkoztunk erről.
2: Ilyen zajszínházi.
3: Igen, egy kicsit.
1: Megnéztem a YouTube-on németül, mert hogy nincs, nem nagyon
3: fönn van egy
1: lenyűgöző volt az a statikusság.
3: Igen.
1: Az valami döbbenetes volt. Nem gondoltam volna, hogy végig tudom nézni, ráadásul úgy mondom, hogy németül, és még végignéztem. Döbbenetes az egész.
3: Amúgy az eredeti...
1: Tehát anélkül, hogy majdnem, hogy érteném, tehát bizonyos foszlányokat, fragmentumokat értek azért a szövegből, hogy miről van szó. Főleg azután, hogy ugye közösen elolvastunk bizonyos részleteket, tehát hogy nagyjából tudom, hogy mi. De hogy ehhez képest sokkal aktívabb, pontosabban, igen, tehát hogy nagyon érdekes ehhez képest, hogy ti nem előadást csináltok, hanem egy ilyen ott vagyunk.
3: Igen, az egy kifejezetten arra is rámegy, hogy a nézőkkel beszélgessünk közben, és hogy kikérjük a véleményüket arról, hogy mondjuk hogyan jelennek meg ezek az elképesztő háborús bűnösök, vagy éppen nem háborús bűnösök a színpadon, ami amúgy zenei szempontból és dráma szempontjából is borzasztóan izgalmas szerintem, hogy ugye az eredeti szövegben nincsen szinte semmi központozás, nagyon furcsa módon vannak törve a sorok, és szerintem ez egy nagy kijelentés, vagy ez vállalás a Peter Weiss részéről, hogy eltávolítsa valamennyire a nézőt ezeknek a dolgoknak az érzelmi aspektusaitól, és ezt próbáljuk a zenével is megcsinálni.
1: Ja, igen, ez egy dallamos szöveg, és mint ha kórusok váltanák egymást, meg szólisták.
3: De közben érdekes. A szöveg, amiből van, az teljes mértékben ami ezért ez egy nagyon-nagyon furcsa, meg nyakatekert dolog, és én nagyon félek attól mindig, amikor bármit illusztrálunk, akár zenében, akár rendezési döntésekkel. Volt például egy korai, az egyik legelső vizsgálat, ahol a Bukowski Orsin volt egy náci kabát, és azonnal megváltoztatta a viszonyrendszert teljesen. És akkor Simivel sok vitánk volt erről, nem is vitánk, hanem így gondolkoztunk meg workshopoltunk ott a csapattal arról, hogy most mit mennyire lehet jelezni, és mennyire nem. És aztán ezeket
2: de is lehet dobva a nézők közé is ez a kérdés, hogy akkor ők mit éreznek ezzel
3: különböző
2: kapcsolatban.
3: Különböző véleményekkel találkoztunk ott egyébként kifejezetten ezzel kapcsolatban.
2: De akkor ez folytatódni fog, ha nem értettek a végére. Tehát azok... egyébként azoknak nagyon lehet ajánlani, akiket érdekel az, hogy hogy áll össze egy írott szövegből egy színpadra, színpadképes, vagy majdnem színpadképes dolog, mert hogy ezt nagyon, nagyon szépen meg lehet figyelni, hogy a rendezés, vagy egy-egy nagyon pici instrukció, hogy változtatja meg az egész jelenetet. Igen.
3: Ezek ilyen kétórás alkalmak szoktak lenni, és ott mindig, hát van, amikor kevesebbet beszélnek a nézők, akkor másfél óra az tömény jelenetezés, amikor pedig többet, és nagyon kinyílik a beszélgetés, volt olyan, hogy alig haladtunk egy 3-4 oldalt, és amúgy beszélgettünk non-stop, mert annyi mindent lehetett is szőrözni. Meg egyébként, hogyha jól emlékszem, az ingyenes program.
2: Ingyenes program, igen. És lesz ebből egyszer csak valami?
3: Az
2: tehát,
3: a
2: hogy az a terv, hogy ha a végére értek, akkor egyszer csak össze fog állni egy komplett előadással?
3: Igen, valószínűleg ez a szövegkönyv végére szerintem a jövő évad végén érünk, és utána az, tehát 2 év alatt sikerül majd végigérni a szövegkönyvön, és utána fogjuk elkezdeni ezt a dolgot felrakni.
1: Hát ez abból a szemből tényleg próba, hogy amikor mi voltunk, akkor meghallgattuk egyszer, megbeszéltük, és aztán még egyszer meghallgattuk.
3: Igen.
1: Tehát még egyszer eljátszották a színészek. Notabene szerintem sokkal rosszabb volt a második, de...
2: De ez simán lehet, de miért ne lehetne? Szerintem ez így működik valószínűleg a rendezés, hogy amikor az első ötletek jönnek, és kipróbálod a színpadon, az még nem jó.
1: Igen.
2: Hanem
1: igen.
2: Az csak ilyen tapogatózás, hogy ez az irány is esetleg működik, vagy az is, de még nem kristályosodok.
1: Tehát a nulladik teljesen spontán felolvasás, az sokkal... A színészek is meglepődtek azon, hogy mit mondanak valószínűleg.
3: Igen. Nagyon sokszor nincs nagyon idejük átfutni az egész
1: szöveget. És ez sokkal érdekesebbé tette, mint igen. Az, hogy aztán már tudták, hogy itt, hol kell színészkedni,
3: igen.
1: És az nem jó.
3: Igen. Egyetértek. Ez is
2: és akkor azért lesz még egy év, amikor ezeket így lenyessegetem,
1: igen.
2: Nem?
1: Igen. Igen.
3: Szóval szerintem ez sok, meg a kérdés az, hogy végül úgy döntünk-e, hogy ezek le lesznek enyesve. Uh-huh. Én mindig ezt ott is hangsúlyozom, remélem, hogy igen. Én nagyon
2: kíváncsi. Te nagyon minimalista irányba szeretnéd vinni ezt a
3: folyamatot. Szerintem ez úgy van megírva, hogy ez ennek egy minimalista dolognak kell lennie, de én nagyon nyitott vagyok arra, hogy erről vitatkozunk, meg sokat vitatkozunk is. Jó cucc lesz, de ez soká lesz kész.

0: épülő dolog, és akkor most van egy ilyen ötlet, amit a Musziház elé terjesztünk a Sirokkóval jövőre, hogy monodrámákat összekapcsolunk élő zenével úgy, hogy a darabnak a zeneiségéből táplálkozik az utána lévő élőzenei koncert. Itt nekem most az a tervem, mert beszéltem néhányan közülük a zenekarból, a Szunyáta nevű zenekar, amivel Zsolnai Domos van, egy ilyen elég izgalmas jazzes dolog, zenélne rá az Új Világ Istenének második felvonására, vagy hát igazából az nem egy felvonás, hanem egy koncert lenne úgy, ahogy van. És akkor ez reagálna az előadásnak a fúvós zenéjére is, és még talán valahogy a jelenetekre is, de ez még kidolgozás alatt van, ezt fogjuk csinálni idén nyáron. És akkor az a terv, hogy ebből egy sorozatot csinálunk, mindig csak egyszer történik meg valami, most ez nekem egy fontos dolog, hogy a dolgok, most szeretnék egyszeri dolgokat kipróbálni, amik nem nagyon ismétlődnek meg, és akkor mindig egy másik monodrámát hívunk, és mindig van egy 2-3 hónapnyi idő, amíg összepárosítjuk ezt egy zenekarra, vagy egy élőzenei act-tel, és megtaláljuk a közös pontokat.
1: Akkor mozgósítod az összes ismerősödet, hogy éppen milyen zenekarra, vagy zenei világra van szüksége ahhoz a monodrámához.
0: Igen. Igen. Igazából én ezekben a dolgokban nem tervezek zenélni, csak összepárosítani a megfelelő, vagy szerintem az egymásból táplálkozni tudó előadó ismerőseimet, vagy embereket, akiket szeretek hallgatni és nézni. Úgyhogy még alakul, hogy mennyi lesz, de szeretném, hogy ebből
1: ez egy ilyen zenei menedzser, producer, stb. Szerepet próbálsz ki.
0: Egy kicsit, igen, meg most először szervezek majd rendezvényt, aztán meglátjuk, hogy az, hogy nyilván a Sirokkó az egy elképesztően, tehát nagyon sok remek rendezvényszervező van a csapatunkban, akik segíteni fognak ebben sokat, legalábbis remélem, hogy ezt most hallják. De nem, már most nagyon sok segítséget nyújtottak, úgyhogy ez az egyik legizgalmasabb dolog, amit én szeretnék csinálni jövőre, mert az egy eleve ott van a színháznak az előnye a bármilyen rögzített médiummal szemben, hogy valamilyen módon azért egyszeri és nehezen megismételhető kétszer ugyanúgy, de szerintem ez valahogy még jelenbelibbé tenni a dolgot, és talán egy kicsit kihangsúlyozná azt is, hogy ez egy, ennek van valami rituális jellege, amit alá tud húzni a zene, valami közösségépítő jellege. Ez most a terv a Sirokkóval egyébként is, hogy rámegyünk a kicsit kinyitjuk rendesen a kommunikációt a közösségünk, meg a közönségünk felé. Talán ez egy olyan dolog, amiben így mind egyetértünk a Sirokkón belül.
1: Hát ez egy kemény meló lesz, tehát az még egy plusz feladat, amit csinálni kell, hogy ez a kommunikáció, bár mondjuk szerintem eddig is elég jól sikerült kommunikálni, tehát azért így a Puszták népéhez abszolút sikerült.
0: Az egy nagyon jól sikerült dolog.
1: Fantasztikus visszajáró közönséget toborozni, ugye most az a kérdés, hogy a többi előadás megtalálja ezt a közönséget.
0: Igen, és például még a Hisztériánál szerintem nem vagyunk azon a ponton, ahol szeretnénk lenni, szóval ez minden produkciónál különböző helyzetekbe ütközünk, meg különböző módon kell kitalálnunk azt, hogy mi ennek a célközönsége, hogyan szólítjuk meg, hogyan tudunk tényleg beszélgetni velük, mert szerintem nálunk fontos az, vagy szeretnénk, hogy fontos legyen az, hogy ezek két oldalú beszélgetések legyenek a nézőkkel. Szóval nem mi szeretünk beszélni a nézőknek, hanem én nagyon örülnék, hogyha ezek nem is ilyen közönség találkozók lennének előadás után, hanem akár foglalkozások, közös workshopok, amiket utána csinálunk. Most erről is vannak még tervek, vagy már tervek, de még erről még nem mondok semmit.
1: Most belekóstoltatok abba, hogy milyen foglalkozást tartani.
0: Igen.
1: Ugye a Radnóti Színháznak az ifjúsági programjába valahogy. Na és ott milyen tapasztalataitok voltak?
0: Fú, fantasztikus gyerekek voltak, lenyűgöző. Ez ilyen 13 és 18 év közötti korosztály, és ez a Radnóti Ifjúsági Műhely, a RIM. Egyébként ajánlom mindenkinek figyelmébe, hogyha hallgatja valaki ezt most abból a korosztályból. Fantasztikus, izgalmas tábort csináltak idén, és nekik ilyen heti programjaik is vannak. És akkor ott posztdramatikus színházról tartottunk egy egész napos workshopot a Simivel, Halász Péternek az Andy Warhol Utolsó Szerelme című drámája nyomán, ami nagyon szinte sztereotipikusan magánviseli a posztdramatikus színháznak az összes jegyét, elég nagy mindfuck, és direkt azért vittük, mert emlékszünk, hogy amikor mi voltunk ennyi idősek, akkor ritkán találkoztunk ilyennel, és amikor ilyennel találkoztunk, azt elég nehezen tudtuk lenyelni 15 évesen, olyankor nagy az emberbe a cinizmus, és az, hogy ez fasság, ezt bárki meg tudja csinálni, ez igazából
1: a gyerekeknek ez könnyen csúszott?
0: Fú, én őszintén meglepődtem, hogy mennyire könnyen. Fantasztikusak voltak. Tényleg ilyen. Volt egy-két, nyilván voltak olyan emberek, vagy olyan gyerekek, akik azon a véleményen voltak, hogy ez nem az ő ízlésüknek való, de még ők is nagyon, tehát nagyon aktív.

0: van részt vettek az erről való vitában, és mint partnerek vettek részt, és volt esztétikai véleményük arról, hogy ez miért nem működik szerintük. De a legtöbb gyerek teljesen ráállt erre a dologra. Olyan ötleteik voltak, mert utána rekreáltuk ezt az Andy Warhol utolsó szerelmét saját eszközökkel, meg saját improvizációs játékokkal, ilyen intermédiás szinten, szóval volt benne zene, felvétel, minden végig improzhattak. Nekem csodálatos látni azt, hogy nem számítottam arra, hogy ennyire kreatívak lesznek ők, és szerintem remélem, hogy ez egy ilyen általánosítható dolog lehet arról a generációról, de azt látom, hogy mert még az Andy Warhol utolsó szerelme az tele van technológiai megoldásokkal, amik a 70-es években szerintem elképesztően átütő erejűek lehettek egy lakásszínházban mondjuk, vagy egy vetítésből előlép a színész a vászon mögül, az egy nagy hatást érhetett el, viszont érdekes, hogy ugyanezeket a hatásokat ezek a fiatal arcok nem technológiai megoldásokban keresik, hanem inkább ilyen pszichológiai hatásokkal, meg ilyen részvételi hatásokkal kívánják ugyanezt elérni. Ott ki is nyitottuk egyszer a kör, de ezt meséltem, ugye, amikor beszélgettünk, hogy szerintük mivel lehetne elérni olyan hatást ma, mint amit a 70-es években a technológiával elértek, amikor hirtelen lebomlott egy negyedik fal, és ott volt az ember.
1: Egyébként ez nem akkora újdonság, nem akarlak elkeseríteni, de a
2: de mozi... De még nem mondtál, hogy mi az?
1: Mindjárt, de nem ez, hogy a színész és a vászon az egyszer csak interaktálni kezd, mert hogy a mozi hajnalán ezek a cinema sketchek, ezek mozi termekben adták elő, de élő színészek adták elő a jeleneteket, igen. És azokat a jeleneteket vetítették, ami nagyon mozit kíván, egy nagyobb üldözéses jelenetet, vagy egy álom jelenetet, vagy egy ilyesmit. Tehát, hogy ez már a 30-as években, és olyanok írtak ilyeneket, mint a Karinti, meg a Molnár Ferenc, meg ilyenek, tehát, hogy a 70-es években ezt lehet, hogy megint újra felfedezték, de ez
0: szerintem
1: már
0: ennek
1: bocs,
0: az lehetett
1: volt.
0: A különlegessége olyan szempontból, hogy azért ezek lakásszínházi körülmények voltak, szóval ez nem egy moziban történt, nem egy színházban történt, hanem egy jóformán ilyen makeshift DIY környezetben, ahol szerintem ez egy egészen különleges jelenség lehetett. De most, amikben...
1: És mi volt a fiatal ötlete?
0: Ilyenekkel álltak elő, hogy tehát az nagyon hamar leütötték ezt a közös gondolatot, hogy technológiával nagyon ilyet már nem lehet csinálni, mert mindenhez hozzászoktunk, és mindent el tudunk képzelni. Viszont, és ez volt az egyik kedvenc ötletem, ilyen részvételi dolgok jutottak eszükbe, mint például, hogy az előadás közben szépen lassan kiderül, hogy ők az egyetlen néző, és mindenki más az 50 nézőből az beépített színész, és ezáltal ők egyedül bevonódnak ebbe az előadásba. Szerintem olyan fantasztikus ötlet, ez szerintem egy 14 éves arc mondta körülbelül, most először találkoztak ilyen dolgokkal, és ilyeneket másfél órán keresztül ehhez hasonló ötleteket dobáltak be végig, remek volt. Remek.
2: Ezt egyébként a sírokkóban könnyen meg lehet csinálni, mert én nagyon sokan vagyok, és ha valaki oda téved tök véletlenül, akkor akár el is lehet neki játszani azt, hogy hát most a Németh B. Kristóf nem néző, hanem színész.
0: Nem a legköltséghatékonyabb előadó. Sajnos egy jegyet eladni egy előadásra mindig, de szerintem ez egy borzasztóan izgalmas gondolat volt például. Nyilván ezt is már biztos csinálta valaki. Ettől függetlenül az, hogy egyből ilyeneken gondolkoznak, és nem azon, hogy 3D-s képernyő, vagy nem tudom, az
1: a hologram, baromi, vagy igen, ilyen ilyesmik.
0: Az baromi szimpatikus volt nekem.
2: 70 mm-es IMAX, ugye? Mint a Odüsszeiában.
1: Biztos. Nem tájékozódom az Odüsszeiáról. Ja, és akkor ez a terv, hogy ezeket az eszközöket valahogy a nagy előadások utáni foglalkozásokra esetleg bevinni, és valami ilyesmit csinálni?
0: Hát ott most gondolkozunk azzal kapcsolatban, hogy a Klinyánszky Doma meg a Ladányi Anna, akik viszik a RIM-et, a Radnóti Ifjúsági Műhelyt, velük gondolkozunk azzal kapcsolatban, hogy milyen ilyen bevonó workshopokat lehetne csinálni előadásaink után, de erre még nincs még konkrét tervezet, tehát egyszer ültünk le eddig. Jövőre lesz ilyen. Még nem tudjuk ennek pontosan a formáját.
1: Mert mi azt látjuk, hogy a felnőttek is nagyon igénylik, és nagyon szívesen részt vesznek az ilyen feldolgozókon. És jobb is, ha nem hagyjuk őket magukra.
0: Szerintem
1: hanem,
0: is.
1: Hanem van egy közös megbeszélés, vagy feldolgozás.
2: A vizsgálat sem feltétlenül tinédzsereknek szólt,
0: nem.
2: Mondjuk ez a témájából is. De hogy ott az idősebb korosztály szívesen
0: és be is vonódta.
2: Beleszólt.
0: és igen. Be is fonódtak tinédzserektől kezdve nyugdíjasokig mindenki.
1: De hát azt látjuk, hogy a Vita Színházban is tök boldogan részt vesz szinte bárki, aki oda csapódik.
0: Szerintem az emberek nagyon vágynak ilyesmi dolgokra. Valódi emberi interakcióra, arra, hogy legyen valódi, nem hatalmuk, de valódi ráhatásuk arra, ami történik.
2: Hát egyszerűen meghallgassák a véleményüket, igen. Ez valószínűleg fontos.
0: Igen, meg hogy reagáljanak rá. Mert szerintem az egy nagyon sokszor hátrányos jelenség a részvételi színházban, hogy van platform arra, hogy az ember elmondja, hogy mit gondol, de az semmilyen hatással nincsen a végkimenetelre. És szerintem ez az, amivel én most szeretnék kísérletezni, hogy hogyan az élőben történő reakcióra hogyan reagálhat a színpadról, vagy egy előadói pozícióból valaki, úgyhogy ez valódi reakció legyen, és így megszülessen egy tényleges kommunikáció, nem csak egy mutatás, mert arra ott vannak a képernyők, arra ott van a film, arra ott van a mozi, arra ott van a hagyományos kőszínház, és azt gondolom, hogy ilyen...
1: Hát a színházi nevelésben ez abszolút bevett dolog, és hát csak ahhoz iszonyat profinak kell lenni ebben.
0: Szerintem az erre való szándékunk az a missziházi nevelésünkből is adódik, mert ahogy ezt mondtátok is, szerintem a Vörösmartiban ez nagyon jelen volt, nem tudom, hogy most még jelen van, de 10 évvel ezelőtt, amikor mi elkezdtük a gimnáziumot a Simékkel.
2: Láttunk így... Vörösmartisokat, ugye? Tehát, hogy
1: idén
2: különböző...
1: Nem, valamikor láttunk.
2: Nem az ő produktumait, hanem hogy ők...
1: Hogy őket.
2: A részvételi színházban,
1: igen,
2: alanyokként.
1: Ja, igen. Ja. Igen. Ugye a tantermi színházi szemlé mindenhonnan ilyen művészeti sulikból jöttek közönségek, és voltak vörösmartisok is.
0: Szerintem
2: egy tanulás nekik is, hogy lehet ilyet csinálni.
0: Most ilyen szempontból a diák színház abszolút nyer a felnőtt színházzal szemben. Ott nagyon-nagyon folyamatos szerintem a közösségi aspektus, és általában nincs szándék arra, hogy most kifejezetten valamit közöljünk, és utána hazamenjünk, hanem minden beszélgetésindító jellegű jó esetben. Én nagyon mai napig járok az ilyen odékra megnézni az előadásokat, mert nagyon-nagyon sok baromi, izgalmas, kiforratlan, váratlan dologgal lehet találkozni, amivel felnőttek ritkábban foglalkoznak, vagy ritkábban mernek hozzányúlni szerintem.
1: De voltál már egy ilyen rendhagyó formában ezen kívül is, ugye a Szálem nevű színházi társasjáték, ami megint egy ilyen interaktívabb forma, és ott hogy kellett hangot csinálni ehhez, vagy hogy kellett így megteremteni egy atmoszférát hanggal. Ugye az is nagyon minimalista látvány, úgyhogy nagyon sok hárul
2: a hang.
1: Nagyon-nagyon sok hárul a hangra, hogy ott egy atmoszféra legyen.
0: Ott baromira meg is voltam ijedve egyébként ilyen szempontból. Az egy nehezebb munka volt abból a tekintetből, vagy abban a tekintetben, hogy ez egy nagyon, nagyon letisztult tér, nagyon letisztult játék, és teljes mértékben a nézők döntésén van a hangsúly, és nem azzal kapcsolatban, ami a színpadon történik. És éppen ezért azért ilyen kifejezetten letisztult és egyszerű szintetizátor hangokhoz, ilyen analóg hangokhoz nyúltam, amik nem túl texturáltak, hogy véletlenül se töltsek meg érzelmekkel jelenetet.
1: Ja, hogy nem akartad kell... befolyásolni nem. A döntést, tehát hogy arra is nagyon figyelni kellett, hogy hogy még véletlenül se billentsed el.
0: Szóval nem rakhatok valaki monológia alá egy mély sejtelmes búgást, mert azzal valamit elrakok, valamit belerakok a nézőnek.
2: Mert akkor az igen, akkor neki van igaza.
0: Igen. És nem szabad ilyet csinálnom, mert az a lényeg.
1: De ez egy nagyon fifikásan kitalált dolog, mert hogy ugye minden, három csoport van, minden csoportnak van egy embere, akit elsődlegesen meg akar menteni. Tehát már azért be vagy vonódva valamennyire, és neki azért jobban hiszel, akármi is történik, vagy ha nem is hiszel neki, te vagy az ügyvédje, meg akarod menteni. Úgyhogy, és közben még ki akarod deríteni, hogy mi történt valójában, és ha lehetséges, akkor szeretnéd megmenteni a többi vádlottat is. Tehát ugye nagyon komplex az a motiváció, ami a nézőket ott mozgatja, és azt értem, hogy ebben nem akarsz még így bele is kavarni, hogy...
2: Úgy igazad van, meg... van az árulás.
0: Igen,
2: az,
0: nem egyszer árulnak el embereket.
2: Azt érzi, tehát valakit elvileg védenie kéne, és azt érzi, hogy rájön, hogy nincs igaza, és nem védőügyvéd szerepét tölti be, hanem meghekkeli a dolgot, és akasztrófára jutatja a saját embereket.
0: Igen, és ott fel van ajánlva ezt a rendező Kocsonya Zsófi találta ki gamifikátorral együtt, hogy legyen ott egy olyan pont, amikor ott hagyhatod a védettedet, és átmehetsz valaki másnak a csapatába, ami szerintem egy nagyon jó dolog olyan szempontból, hogy a néző valóban a néző kezébe adja a döntést, hogy most milyen viszonyban van ezekkel.
1: Igen,
0: a
1: ugye ott sikerült megtalálni egy remek társasjáték tervezőt, aki ezt így átlátta, hogy ez játékként hogy működik, mert ugye a Zsófi nyilván átlátja, hogy színházilag hogy működik, de kellett hozzá egy szakember.
0: Komoly aki
1: kitalálja, hogy ez mitől lesz egy végigjátszható, és nem is csak egyszer, hanem többször végigjátszható játék.
0: Igen, és gyakran egészen más végeredménnyel zárul ez a dolog. Tehát itt is szerintem az remek, hogy nagyon nagy hatása van a nézőnek arra, hogy valójában kitakasztanak föl a dolog végén. Tehát érzed, hogy nem csak
1: ugye
0: azért
1: ez
0: játszol,
1: a szállami boszorkányoknak valamiféle változata, vagy annyira jól ki van találva, hogy ezt az 5 millió szereplőt sikerült bezanzásítani körülbelül 5-6-7 szereplőre.
0: Igen.
1: Az is, és közben annak is működik, aki ismeri a drámát, meg annak is működik, aki nem ismeri a drámát. Tehát így itt tényleg nagyon ki lehet ezt találva, hogy ez mindenki ezt tud szólni. Úgyhogy visszatér, ugye?
0: Igen, én úgy tudom, hogy visszatér. Igen, most régen beszéltünk, de tudtommal jövőre is menni fog.
1: Mert ez, szerintem ezt nagyon sok embernek
2: kéne próbálni. Tehát aki a társasjátékot szereti, ez a szállami boszorkányok, a társasjáték.
0: Igen, gyakorlatilag igen. Színészekkel.
2: Igen.
1: Zenélünk, mert fél
2: De ne
1: fél
2: így, mert akkor
1: van.
2: Nekem még át kell mennem.
1: Jó,
2: de kérdezzél.
1: Jó, nem kérdezek, hanem bejelentem, hogy most olyan zenéket fogunk hallgatni, amit a Koppány hozott nekünk, és hogyha meghallgattuk őket, akkor utána megkérdezzük, hogy miért ezeket választotta.
2: Így
1: számotokra.
2: Van, és akkor lassan indul is. Thank you.

0: Sziasztok, csodálatos barátaim!
1: Csodálatos barátaink, folytatjuk a beszélgetést Gárner Koppánnyal, és a Szellemnél hagytuk abba, és most innen ugrunk tovább, mert hogy ugye ez egy Free SF-s előadás volt, és egyszer csak végeztek azok, akik részt vettek ebben, vagy többségük végzett, és létrehoztak egy csapda kollekció nevezetű társulatot, és a Titánium program keretében meg is valósították az első előadásukat már, a Nem rejthető el a hegyen épült város.
2: Így van, szép című.
1: Ami hosszú improkból készült, és itt meg az a kérdésem, hogy itt ugye egy normális szövegkönyvvel rendelkező darabnál elég az elején be lehet kapcsolódni zeneileg, hogy mit csinálsz. De egy hosszú improkból folyamatában készül előadásban, hogy hol kapcsolódsz te be, mint zeneszerző?
2: Itt határozottan már azután csatlakoztam, hogy ezeknek a jeleneteknek le volt fixálva, szóval ezek hosszú improkból indultak ki, és aztán fixálták ezeket egy szövegkönyvé, amiből aztán azért még nagyon sok lett húzva, nagyon sok változott, de én már egy szövegkönyvet kaptam a kezembe, akkor is, hogyha tényleg ez még távol állt a végső eredménytől. De ott egyébként egy hosszabb idő volt az én bevonódásom, nagyon sokat járkáltam próbákra, és csak néztem, ahogy felrakják ezeket a jeleneteket, mert... az egésznek van egy ilyen furcsa, szürreális világa, amit nehéz volt nekem elhelyeznem például tér nélkül. Csak a szövegkönyvből ez egyáltalán nem látszik. Nagyon-nagyon párbeszéd alapú az egész, nyilván a hosszú imprós eredete miatt, és ezért nehéz volt csak a szövegkönyv alapján látni azt, hogy mi lesz ennek a szonikális világa. Egyébként az első ötletet azt a MU színház adottságai adták, mert ezt a MU-ban mutattuk be, és ott a nagy teremben négy hangszóró van a plafonnak a négy sarkában, és ugye van egy ilyen fallakó karakter, aki folyamatosan ott mászkál valahol a háttérben, és az első ötlet az akkor jött, amikor a MU-nak a termében voltam egy másik, szerintem egy vizsgálatnak a kapcsán, és gondolkoztam azon, hogy fogom ezt megcsinálni, és ott állt össze ez bennem, hogy ott itt igazából van helye annak, hogy mászkáljon a zene. Van négy különböző hangszórunk, akkor még akartam még egyet, ezt az ötletet meg a Takács Olivér adta, akinek még egy régi gimis előadásában el volt rejtve a nézők alá egy mélynyomó, ahol nem történt semmi, onnan nem zene szólt, csak mindig egy ilyen nyomasztó búgás, kicsit rávezetve a nézőket arra, hogy mit kell érezni, de mindegy, ez remélem, hogy Olivier nem veszi. Imádtam azt az ötletet, nagyon-nagyon jónak tartottam, és akkor annak a mentén indultam el, és végül, ami ott ki lett hangsúlyozva, ezekben a párbeszéd alapú jelenetek mögött megbúvó tartalom, amik nincsenek benne a mondatokban, hanem a mondatok mögött vannak, az lett ott szerintem kihangsúlyozva a zenével. Ott is egyébként leszámítva kifejezetten zenei etapokat, mert van benne két-három nagyobb zenei etap, a sound design az elég minimalista. Ott kitaláltam egy hangot, ami egy analóg szintetizátor, búgás, és egy különböző kaparászások, amiket fölvettem, és ezeket mixeltem össze, és helyeztem el különböző helyen a térben, és ez
1: ja, ott inkább az volt a feladatod, hogy valahogy segítsd a nézőt abban, hogy értelmezze ezt a nagyon töredékes és sokféle képzettársítást elindító.
2: Igen, mert ugye három nagy etapból áll, amik között első ránézése, főleg az első kettő és a harmadik, nem teljesen egyértelmű a narratív kapcsolat, aztán összeáll, de elsőre szerintem el lehet szándékosan benne tévedni, tehát ez egy ilyen felvállalt, szürreális dolog. De ami szerintem összetartja őket a közös téren kívül, szerintem remek látványa van annak az előadásnak, szintén nagyon minimális, egy fölfújható csónak a nagy térnek a kellős közepén. Az, szóval ami összetartja ezt, az sok esetben én például ugyanazt a hangot használom arra, hogy elképezzük a háttérben megbúvó fallakót, aki valójában az első jelenet során még nem is létezik. Tehát csak egy ilyen szonikális háttér, mint hogyha a díszlet része lenne igazából az, amit ott csinálok. Zenei téma nincs is nagyon benne, csak az elején meg a végén.
1: Igen, ez teljesen más, mint amit a többibet csináltál, vagy csinálnod kellett.
2: Igen, de nagyon-nagyon érdekes folyamat volt, meg egyre többször jár a fejem azon, hogy szívesen dolgoznék, nem kifejezettem, hogy nem feltétlenül csak zenén, hanem hangkulisszán, sound designon. Nem ismerem még annyira ennek a dolognak a világát. Remek tanácsokat is kaptam ott például utána egy sráctól, a nem rejthető el a hegyen épült város bemutatója után azzal kapcsolatban, hogy hogyan kellett volna kevernem ezt az előadást, és fantasztikus dolgok, de tényleg ott itt még gyerekcipőben járok, azt érzem sound design szempontjából, és most erre fogok rá fókuszálni, erre is sokat jövőre.
3: Engem mindig arra emlékeztet ez az ilyen beszélgetés, hogy az Aliennek a zenéje az olyan nagyon, nagyon egyedi. És az részben azért volt, mert aki a hangkulisszát csinált, az a saját szívverését és a lélegzését vette föl, és ebből oda-vissza játszva csinált egy olyan hangulatot, amitől az Alien az olyan, amilyen. Tehát, hogy ez megismételhetetlen vagy, szóval, hogy legendás lett.
2: Ezek a talált hangok szerintem egy borzasztóan jó irány, főleg szürreálisabb ötletekhez. Én most azon vagyok, egyfolytában megállás nélkül hangrögzítek az elmúlt 2 évben, amit amúgy most bejátszottunk az első számmal, az amúgy a Szurdi Balázsa a közös projektünk, a Tuba Johnsonnak a része, hoztam egy saját számot, igen. Ott az egy rögzített hajókürt, amit felvettem egy hajón.
1: Akkor most építesz egy ilyen kis adatbázist?
2: Igen, van egy, hát igazából most már nagyon-nagyon sok, szerintem több száz felvételem, amiket néha úgy, mint valódi felvételek használok, néha pedig úgy, hogy szétvágom őket és csinálok belőlük. Uh-huh. Szintetizátorokat csinálok belőlük. Hangdesign elemeket, aztán ezek vagy használva lesznek, vagy nem, de amúgy sok minden van, például a keleti blogban is, ott próbákon rögzített ilyen szövegösszemondó próbákról rögzített ilyen félre sikerült mondatok.
1: És akkor ez egy kereshető adatbázis, vagy úgy címkézed őket, hogy megtalálják?
2: Hát sajnos csak a fejem, mert az a baj, hogy nagyon rosszul címkézek, szóval ezek úgy vannak, hogy új hangfelvétel 452, aha, és így tovább, ebből egy jó pár darab, csak a dátumot látom meg a hosszát, és abból tudok tippelni, hogy micsoda, de ez olyan szempontból praktikus, hogy ahhoz, hogy egy valamit megtaláljak, muszáj 25 másik dolgot is megtalálnom, és így visszaemlékszem.
1: És azt megpörgeti az agyadat, hogy meg eszedbe jut egy csomó minden, hogy ja, akkor még ezt is lehet.
2: Igen.
3: Ilyen GitHub-os föltöltést kéne használnod, azt ugyanis, amikor commitolsz, akkor muszáj kitalálnod valami
2: egy nevet neki. Igen. Egyelőre most én még rendben vagyok így ezzel, de aztán el fog jönni az a pont, amikor már olyan sok lesz,
1: hogy... Túl burjánzik.
2: Hogy kellene most ilyen 450-valahány felvételnél. Tartok is az elmúlt 2 évből folyamatosan, és ezek nagyon sokat megjelennek mindenfelé előadásokban. Általában egyáltalán nem hallatszik már, hogy mi volt az eredetileg, de ezek megvannak. És egyébként át is emeljük ezeket sokszor Tuba Johnson dalokba is például, tehát amiket előadásokhoz veszek föl.
1: Akár ilyen nagyon környezettudatosan reciklálod.
2: Igen, most például éppen egy olyan dalon dolgozok, ami benne is volt ebben a Petőfi Irodalmi Múzeumos Halász Péter estünkben, amit egy hisztéria próbán vettem föl, ahogy Domos és Áron fújnak, szaxofon, trombita, improvizálnak össze-vissza, ez egy nagy csúcspont ez a jelenet, ilyen elég erőszakosan, és azt szempelöztem meg, és a dalban, ez még nem jött ki ez a dal, amíg dolgozunk rajta, hogyha hallgatja az ember fejhallgatóval, akkor hallatszik a távolban, hogy a Regő Simon meg a Bukowski Orsi ordítanak közben. Mert ugye ment egy próba, menj át oda, ne ott állj, ilyesmi, és ezek szerintem nagyon-nagyon szépen színezik, meg textúrálják a hangokat. Mert csak akkor hallja az ember, ha figyel, viszont ha észreveszi, akkor észreveszi. Nem is tudom, hogy Simi észrevette egyáltalán.
1: És volt még egy előadás, amiben dolgoztál, és az nagyon sajátos, mert ez egy családi projekt volt.
2: Ó, igen.
1: A Rossz Arc című monodráma, amit ugye Gerner Csaba játszik, és a Tallér Edina írt, és ők az édesanyád és az édesapád, és hogy tudtatok ti együtt dolgozni?
2: Uh-huh. Amúgy nem ez volt az első, ez volt az első, hogy felnőtt vagyok, de ők mindig nagyon-nagyon sokat dolgoznak ők együtt, amit nekem nagyon jó nézni, meg nagyon szeretem ezt, hogy a szüleim együtt alkotnak, és ezeket mindig végignéztem kiskoromban, tehát elég értettem azt, hogy ők hogyan dolgoznak. Nyilván itt most más volt egy kicsit a helyzet, mert ez mindig egy furcsa helyzet, főleg, hogy egy elég személyes hangvételű előadásról van szó, nyilván nem konkrétan apámról szól ez, de egyébként ez a Füszinek a keretein belül készült el a Roma Heroes nevű pályázatra, amik cigánysággal foglalkozó monodrámák és igazából stand-upokat járnak körbe, ebből egy határozottan egy monodráma lett, nem egy stand-up. Nagyon érdekes dolog volt apámnak dalt írni például. Egy olyan alapot írni, amire apám majd rá tud rappelni, vagy apám szövegéhez írni zenét. De az a helyzet, hogy közben meg annyira ismerjük egymásnak az esztétikáját, hiszen ugye amióta élek, ismerem őket, és ők is ismernek engem, amióta élek, hogy elég konfliktusmentesen és gyorsan alakultak ki a dolgok. Ők is tudják, hogy én miket szoktam csinálni, én is tudom, hogy nekik mi kell, és akkor így nagyon kevés körből megtaláltuk a közös hangot. Nem volt sok ilyen, jó, akkor inkább ezt írd át így, rendben, átírom, és akkor ez 25-ször, mert sokszor, amikor új rendezőkkel ismerkedek, akkor ez benne van, hogy beletelik egy hónap, mondjuk 5-6 ilyen oda-visszaküldése egy zenélésnek. Igen, amíg megértjük azt, hogy én ilyen vagyok, és ezt csinálom, ő pedig ilyen, és ez kell neki, hogy hol van itt a közös keresztmetszet. A szüleimmel ez elég egyszerűen megvan, hiszen nagyon jól ismerjük egymást, meg szeretem azt a darabot, meg örülök, hogy családilag foglalkozunk ezzel, ugyanis sokáig rejtély volt előttünk a cigányságunk is, és ez egy nem régi felfedezés, és nagyon-nagyon a Fűszi például ilyen szempontból egy fantasztikus közösség, hogy mennyire. Apám már azelőtt is játszott velük, hogy tudtunk volna erről bármit, tehát jó volt a viszony. Olyan őszinte szeretettel fogadnak be minket, hogy ez elképesztő, és ez nagyon-nagyon előre mozdító dolog volt számomra, jó volt látni azt, hogy
3: ez
2: ennyire
3: aktív.
2: Ez egy furcsa
3: előadás ott.
2: Igen.
3: Ott átveri a nézőknek mindegyik részét, tehát a cigányokat is úgy átveri, meg a fehéreket is, hogy ez hihetetlen. Mindenki azt gondolja, hát ez biztos cigány. Mi meg azt mondtuk, hogy hogy lenne?
2: Ez rasszista csávó.
3: De nem, tehát hogy mi ismerjük a Csabát, és akkor mindenki, akkor jön a váltás, amikor rájönnek, hogy nem, aztán megint, és teljesen a végén nem, senki se tudja, hogy most akkor ez egy igaz történet, de mondjuk ez a történet lényege, hogy ezek így egymásanak.
2: Hát még kicsit az ilyen a gyökerekkel való, vagy kapcsolatos ignoranciáról is szól ez az egész dolog, hogy nem nagyon ismeri azt, mivel mindenkinek a múltja elveszett a család történetében, ezért nem nagyon tudja ő azt, hogy ő honnan származik, és hogy hogy áll össze vajon az embernek az identitása akkor, hogyha semmit, vagy nagyon keveset tud a saját múltjáról. És nyilván ezzel én is tudok menni, hiszen az apám családja az én családom is, és sok rejtély van ott, de egyébként fantasztikus történetek, meg a nagymamám, a Gerner mama is előkerül ebben, vagy hát egy hozzá hasonlatos mitikus figura is előkerül ebben az előadásban, és ott fölismerek néhány olyan történetet, amit a nagymamámtól hallottam, és azért elképesztő dolgokon mentek ők keresztül, és nagyon érdekes, hogy hogyan épít magának életet valaki úgy, hogy nem nagyon tud a múltjáról valamit, hogy milyen saját misztikum, saját mitológia alakul ki.
1: Ez akkor nem csak zeneileg volt izgalmas, hanem ilyen családtörténetileg.
2: Igen, egyébként fordítottam is ezt az előadást, csináltam hozzá feliratot is, úgyhogy ebben sok dolgom volt, nagyon élveztem.
3: Jó volt a feliratot.
1: És reméljük, hogy ez is nagyon sokat fog még menni.
2: Ez itt is most vannak tervek. Mindenféle tervek, de még én pontosan nem tudom, hogy mi lesz ennek a jövője, de most majd lesz egy online bemutatója is, ami az ugye készült angol felirat, meg ilyesmi, aztán ez megy tovább, reméljük a saját útján.
1: Na, és akkor az utolsó téma, mert már nagyon fogy az idő, egy idézetet hoztam egy interjúból, amit te mondtál, és akkor erről kéne még egy kicsit beszélni. Na, azt mondtad, hogy egyértelmű, hogy semmi nem fogja megállítani a mesterséges intelligencia generált dalok áradatát. Zenészként ezzel nem sokat tehetünk, a művész feladata mindig is az volt, hogy adaptálódjon. Hogy a festészet sem szűnt meg létezni a fotográfia hajnalán, úgy a szerzői zene sem fog eltűnni, ezt mondtad. Tehát, hogy mi a viszonyod a mesterséges intelligenciához? Használni kell, vagy tényleg adaptálódni, vagy valami külön utakat keresni, hogy mégiscsak megmaradjon ez az alkotás emberi dolognak, vagy miket gondolsz erről?
2: Hát ez egy nehéz kérdés, hiszen nagyon sokan gondolkoznak, és nem is akarok ilyen általános igazságokat állítani. Én azt tudom, hogy én személy szerint mit szeretnék csinálni, és mivel szeretnék sokat találkozni majd a jövőben, és azt gondolom, hogy elkerülhetetlen az, hogy az AI beépüljön a mindennapi zenefogyasztási szokásokba, ami szerintem engem zavar. Én nem örülök neki, de nem tudok ez ellen olyan szinten.
1: Hát, ráadásul, mint ilyen kisebb zenekaroknak a tagjaként, nagyon ellenetek dolgozik az algoritmus.
2: Igen, egyébként érdemes annak is utána nézni, most a Zwickl Palinak van egy Substack-je, aki ír blogot zeneipari jelenségekről, hogy hány zenésznek adja át a kiadója zeneit az AI-nak arra, hogy felhasználja, és egyébként tényleg csekkolja minden zenész, mert nagyon könnyen lehet, hogy benne van ilyen csoportban, és nem vette észre, hogy valamilyen szerződés apróbetűs részeként a zenét odaadta arra, hogy AI-okat tanítsanak, vagy hogy ilyen modelleket tanítsanak belőle. Én nekem az a véleményem, hogy mint egyszerű alkotó, mint egy darab ember, az én felelősségem az, hogy emberközelivé tegyem azt, amit csinálok, és ezért is kapott ekkora hangsúlyt mostanában nálam, meg nálunk az egyszeriség, meg a megismételhetetlenség. Szerintem nagyon fontos az, hogy valódi, élő közegben történjen az, amit csinálunk, nem interneten, és akár megismételhetetlen legyen. És az, ami most dolgozunk például a Tuba Johnsonnal is, hogy egy koncert az ne csak egy koncert legyen, amit hogyha fölveszel és visszahallgatsz, akkor ez egy hasonló élmény, hanem egy olyan dolog legyen, amin élőben ott kell lenni, és utána beszélgetni kell róla, és utána nem történik meg ugyanúgy, hogy mindig ott kell lenni. Mert szerintem az, ami a Covid után borzasztó probléma, az a harmadik helyeknek a folyamatos eltűnése, és sokkal kevesebb közösségi tér van, ahol emberek, fiatalok, nem fiatalok találkozhatnak, és ez ellen viszont nekünk kell tenni, mert a zenének meg a művészetnek kint van a helye az emberek között, és erről beszélgetni kell. Ha 20 embert érdekel, akkor 20 embert érdekel, de akkor az a 20 ember beszélgessen utána egész éjszaka erről, és csináljanak ők is 20 új dolgot utána.
3: Akkor ez teljesen más, mint a 90-es években, amikor Császár Előd, aki az akkori fiatal volt, azt tűzte ki célul, hogy az egész ország hallgassa az ő általa készített prüntjögés zenét. Teljesen nem, a Piero nem volt egy rossz alkotó, tehát nem arról van szó, hogy ez rossz, szerintem sem, de hogy most más, nektek más a más vonz titeket.
2: Kicsit más lett a prioritás, de az elmúlt 2-3 év, szóval ez számomra is friss, és engem is meglep, hogy így gondolkozom, mert ugye korábban az ember fejében az internet elhozta szabadság volt, meg a felszabadulás, hogy végre bárki a világon bárhol meghallgathatja a zenémet.
3: Igen.
2: Az elmúlt 1-2-3 évben pedig elkezdtünk szerintem sokan úgy gondolkozni, hogy az a legfontosabb, hogy azokat az embereket, akiknek a szemébe tudunk nézni, azokat érjük el, és velük indítsunk párbeszédet, mert a világszerte bárhonnan elérhető zene szerepét, azt az a baj, hogy a nagy cégek által irányított AI algoritmusok át fogják venni, és ezzel úgy tudunk mi lázadni. A politikusoknak, meg a lobbistáknak a feladata az, hogy lázadjanak ezzel ellen politikai szinten. Nekem ebben nincs hatalmam. Az én lehetőségem az, hogy művészként és közösségépítőként lázadjak ellene, és hogy olyan embereket szavazzak majd meg, akik politikailag is tesznek valamit az ellen.
1: Hogy ezt mondtad, mert akkor az még egy téma így be tud jönni, ugye, hogy fiatal alkotók elkezdtek összebeszélni, igen, és valamiféle koncepciókat kidolgozni, meg érdekképviseletet alkotni,
2: igen,
1: és nagyon sok fórum van, és te ezekben részt veszel, és hogy mi lenne szerintetek a legeslegfontosabb, a legelső, amit meg kéne oldani, mi az a probléma, ami mindenkit a leginkább foglalkoztat?
2: Hát itt se tudok az összes fiatal nevébe beszélni, meg ugye én egy másik szerepet vállalok azért a színházi életben, mint a legtöbb ember ezeken a dolgokon. Zenészek azért nem sokan szoktak ott lenni ezen, meg ezek általában színész és rendező orientált dolgok. Kicsit más dolgokra van szükségük, de azért nem nagyon más dolgokra. És szerintem az, amit igazán fontos észrevennünk ezen a ponton, hogy ne zárjuk magunkat kisebbnél kisebb fórumokba, hanem összedolgozzunk együtt, mint egy szakma. Amiről ők nagyon sokat beszélnek, az életpályamodell hiánya, az az oktatás, a színházi oktatás teljes újra átgondolása, az a mestertanítvány rendszer leépítése, és sokkal inkább egy mentori, kevésbé hierarchális dolog kiépítése volna. Erről nagyon sokat beszélnek, de ugye ez minden fórumnak egyelőre egy kicsit külön fókusza van. Én azt nyomom mindenhol, meg sokan nyomják ezt, és szerintem ez lesz ennek a vége, hogy ezeket egy tető alá hozzuk egy ponton. Igen, csak először minden kis színházon belüli közösségnek meg kell fogalmazni a saját problémáit, mert más problémái vannak a független fiatal társulatoknak, más problémái vannak a kőszínházaknak, más problémái vannak a idősebb, már bejáratott, független alternatív társulatoknak, és így tovább. Szóval azért az egyetemeknek nagyon sok külön dolog van, de az alapvető dolgok azok közösek, nincsen.
1: Hát még az életpályamodell az bármelyik életkorban egy probléma.
2: Nincsen valódi életpályamodell, nincsenek korrekt fizetések, ez a fajta piacgazdaság, amiben élünk, az a kísérleti és kísérletező művészeket nem nagyon tudja eltartani, pedig a kísérletiző művészek adják a talajt a populáris kultúrának is, amit később felhasználnak, és erre is ki kell találni valamit. Ez, nekem erre nincsenek megoldásaim, de azért fontos ezekre a fórumokra járni, mindenkinek, aki csak el tud ezekre jönni, mert ott közösen azért ki tudunk találni dolgokat nálam okosabb emberek segítségével.
1: Hát meg gondolom mentálhigiénésen is elég fontos, igen, hogy ki legyenek ezek beszélve.
2: Igen. Igen,
1: mondjuk... Az már önmagában nagyon sokat segít, hogy az ember nem érzi magát egyedül, igen, a problémáival.
2: Ez nagyon egyértelmű egyébként, amikor bejön az ember egy ilyen közösségbe, főleg a kisebbekbe, nagyobbakba egyaránt, és egyébként a mentálhigién is nagyon sokszor előkerül. Uh-huh. Hogy legyen lehetősége, legyen hozzáférése egy színházban dolgozó embernek, akár egy színházi pszichológushoz, hogy legyenek rendes.
1: Te ne tudd meg az oktatásban, és ez mennyiszer előkerül, igen, aztán egyáltalán semmiféle lehetőség nincs.
2: Hát erre emlékszünk mi is az iskolapszichológusok sorozatán keresztül, hogy egy sokkal elérhetetlenebb dolog, mint amennyire elérhetőnek.
1: Hát és a tanároknak meg aztán egyáltalán semmiféle, igen, ilyen lehetőség nincs felajánlva, pedig azért ez is egy ilyen, semmi, igen, semmi, nagyon idegörlő munka, igen, ez is. Tehát és mi is az idegrendszerünkkel dolgozunk, mint ti.
2: És ezt gondolom, hogy ezt már meghaladtuk egyébként társadalmi szinten, hogy azt gondoljuk, hogy ez nem fontos, hogy ezt mindenki intézze el magának, az embernek szerintem joga van hozzáférni, elérni mentálhigiénés szakembereket, amikor az egész munkáját a mentális egészsége határozza meg, és nagyon könnyen tönkre lehet menni benne.
1: Na hát ez egy vidám végszó.
2: Szép is végszó.
1: Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést. Ugye mindjárt végzünk, sajnos, még lett volna egy csomó minden. Menjetek nyáron is színházba, vannak remek szabadtéri rendezvények, illetve vannak remek fesztiválok, és aztán következő hónapban találkozunk, és ha minden igaz, akkor Horváth Mózes lesz a vendégünk.
3: Így van, köszönjük szépen Gerner Koppánynak, hogy eleget tett a meghívásunknak, és hát mindenképpen keressük a Sirocco és a te munkáitokat, úgyhogy, és be is fogunk számolni valószínűleg a két lábásban.
2: Remélem, hogy sokszor találkozunk.
3: És akkor Fat White Family az, igen, utolsó, igen, szám.
2: A férfi körülmetélésről egy remek kis nóta.
3: Fantasztikus.

Tilos Rádió 90.3, eltelt két hét, sziasztok kedves rádióhallgatók, én Kölyök vagyok, ez pedig a Szongóra, 5 és 6 között. Jó rádióhallgatást kívánok nektek a következő egy órában, rengeteg jó zenét hoztam, ezeket fogjuk most meghallgatni. Kellemes délután!

take me.

Kedves rádióhallgatók, a műsor végéhez közeledünk, ez volt már a szongóra, következik majd utána az eredeti helyzet. Találkozunk majd két hét múlva, üdv szongoró Fatimének, és keressetek minket a mindenféle internetes felületeken. Kellemes estét, jó rádióhallgatást, és jó nyarat nektek továbbra is. Sziasztok!

0: Íme a szakadék. Utat.
1: Na, látod?
0: Egy koldus
1: megvan az összefüggés.
0: Mindenről.
1: Most meg aztán miről beszél?
0: Íme a szakadék. Akaratom ellen.
1: Most.
0: Ez az a kezdet. Nélküle.
1: Egy koldus becsmérlő.
0: Elveszni rá. Elmen mindenről. Nem
1: járkálható.
0: Akar. Egy kuszanyom.
1: A hivatalomban.
0: Ördögi kép ez a
1: reggel.
0: Ellen. A javamra fordítom.
1: Nap est a kezdet.
0: Vigyázz a kézre, mely eten.
1: Túléltem a halál.
0: Még
1: megfolythat. Elmen.
0: Nem félsz.
1: Nem tudok. E kuszanyomok.
0: Nem. Szégyenkezem.
1: Ördögi gépe.
0: Tolvaj. Gyilkos.
1: A javamra volt.
0: Fösvé.
1: Akkor valamennyiünket felakasszák.
0: Jól van.
1: Nem fél.
0: Magának is fölkelt.
1: Javnál.
0: Kérlek szépen.
1: Most milyen kellemes meg.

0: mat. Ez az összes lehetséges létező.
1: És ön?
0: Hamarosan.
1: Ha ezt jelentést
0: a legvidámabb rakásszal, te leszel a legveszélyesebb.
1: Úgyis közös téma.
0: Nem fog.
1: Tudod jól.
0: Barna haj. Nem illet.
1: Őzik-e szem?
0: Még nem kap.
1: Úgyhogy egész nap rohangálok.
0: Még
1: ahogy Franz
0: nem
1: késztette.
0: A lelked.
1: Még nem kaptad meg.
0: Emlékezz,
1: bébi.
0: Nem is tudom. Talán éppen most.
2: Pildátlan.
0: Lépéseket fogok tenni.
1: És ön?
2: Pildátlan.
0: Mert a soha. Az a nagyon hosszú
1: jelent,
0: idő.
1: Pildátlan.
0: Egy egetverő szépség. Nem lehet a halál fia.
1: Úgyis
0: most. Ebben
1: meg
0: nincs
1: tévedés.
0: Ebben nincs tévedés.
1: Őzik
0: ezen kívül minden,
1: vagy ahogy egész nap mindenről tudni.
0: Tévedés? Példán.
1: Nos, íme a szakadék.
0: Példátlan. Uta. Egy koldus becsmérli a királyt. Mindenről tudni akarok. Akartam. Akaratom. Ez a kezde. A kurva élet. Nélküle ez már példátlan. Példátlan. Elmenni. A pék. Nem tudok. E kusza nyomokon, a kés.
1: A javon.
0: Ördögi gépezet. És
1: a javon
0: a fordító.
1: Vigyázz
0: a kézre,
1: mely
0: eskorú téged. Még kisebb megfojthat.
1: Így lesz.
0: Nem félsz? Még közelebb.
1: Szégyenkezem.
0: Egészen közel.
1: Vigyázz.
0: Gyilkos. Közel.
1: Fössammat.
0: Közel.
1: Jól van. Már a nap is fel.
0: Közel. Most
1: például
0: megismerjék. A rettegés.
1: Egész nap rohangál.
0: Mi a vége? Amit csak táncolj tovább.
1: Ne keresd a határszéle.
0: Ha ezt továbbra is folytatod, te leszel a legveszélyesebb ember.
1: Várj meg.
0: Tudod jól?
1: Kis angyalom, ne hagyj
0: külön. Még nem kaptad meg
1: a határba.
0: Még nem kaptad meg a jussodat.
1: Megismerjük. Ha észnél leszel,
0: a rettegés.
1: Ez elégszer.
0: Mi a vége?
1: És ön? Lesz majd ott külön. Éppen elég.
0: Hamarosan jelentést.
1: Vegy épszer.
0: Úgy sincs közös téma.
1: Továbbra is folytatod.
0: Barna haj.
1: Te leszel a legvesz.
0: Őzik-e
1: szem. Ebben nincs tévedés.
0: Úgyhogy egész nap rohangálok. Amíg
1: ezen
0: kívül
1: tudod a lelked.
0: Minden
1: így lesz.
0: Igaz.
1: Őzik-e haj?
0: Még nem kap.
1: Te meg most.
0: Aztán miről beszél?
1: Őzik-e haj?
0: Te meg most aztán miről beszélsz?
1: Szakadék.
0: Homorosan jelentést. Te meg most?
1: Ön.

0: Aztán miről?
1: A
0: királyt.
1: Most ez más téma.
0: Te meg most aztán miről?
1: Mindenről tudni akarom. Hogy egész
0: nos, én az
1: akaratom ellenére
0: utat. Egy koldus becsmér.
1: Ez a kezdet.
0: Mindenről tudni akarok.
1: Nélküle elvesztem.
0: Ez a kezdet. Nélküle elvesztem. Elmenni nem tudok a kusza nyomokon. Ördögi gépezet, a javamra fordítsam. Vigyázz a kézre, mely etet. Elmenni nem tudok e kusza nyomokon. Nem félsz. Nem. Szégyenkezem. Tolvaj.
1: Nos, íme vigyázz.
0: Gyilkos. Fösvény.
1: A kézre.
0: Jól van. Már a nap is felkelt. Mely a test
1: most megismeri.
0: A rettegés. Mi a vége? Csak táncolj tovább. Arcátlan. Ha ezt továbbra is folytatod, te leszel a legveszélyesebb ember. Tudod jól, hogy nem így lesz. Még nem kaptam. Még nem kaptam meg a jussomat. Ma? Ez a vég? És ön? Hamarosan jelentést teszek önnek. Úgy sincs közös témánk. Barna haj, őzik-e szem? Ugye, hogy egész nap rohangálok, amíg nem kész a lelked?

Nos, a későn jövők álljanak oda, és a korán jövők is álljanak oda, és akik időben érkeznek, azok is álljanak oda. Akik pedig idő előtt érkeznek, azok szintén álljanak oda, ahol azok állnak, akik egyáltalán nem érkeznek meg soha, azok álljanak ide. Helyesebben álljanak inkább oda, ahova azok érkeznek, akik ha megérkeznek, nem érkeznek meg sehova. Így tehát az lenne a kérésem, hogy azok, akik még időben odaérkeznek, ahova nem érkezik senki, álljanak oda, ahova senki nem érkezik meg soha. Hú, micsoda szerencse, hogy épp itt találkozunk. Itt, ahol már nincs senki. Szólt egy hang, és beállt abba a sorba, ahol mindenre van lehetőség. Abba a sorba soha nem érkezik el ez a lehetőség, az egyetlen sor. Nos, a későn jövők álljanak oda, és a korán jövők is álljanak oda. És akik időben érkeznek, azok is álljanak oda. Akik pedig idő előtt érkeznek, azok szintén álljanak oda, ahol azok állnak, akik egyáltalán nem érkeznek meg soha, azok álljanak ide. Helyesebben álljanak inkább oda, ahova azok érkeznek, akik ha megérkeznek, nem érkeznek meg sehova. Így tehát az lenne a kérésem, hogy azok, akik még időben odaérkeznek, ahova nem érkezik senki, álljanak oda, ahova senki nem érkezik meg soha. Hú, micsoda szerencse, hogy épp itt találkozunk, itt, ahol már nincs senki. Szólt egy hang, és beállt abba a sorba, ahol mindenre van lehetőség. Abba a sorba soha nem érkezik el ez a lehetőség, az egyetlen sor. Sör vagy bor. Nos, a későn jövők álljanak oda, és a korán jövők is álljanak oda. És akik időben érkeznek, azok is álljanak oda. Akik pedig idő előtt érkeznek, azok szintén álljanak oda, ahol azok állnak, akik egyáltalán nem érkeznek meg soha, azok álljanak ide. Helyesebben álljanak inkább oda, ahova azok érkeznek, akik ha megérkeznek, nem érkeznek meg sehova. Így tehát az lenne a kérésem, hogy azok, akik még időben odaérkeznek, ahova nem érkezik senki, álljanak oda, ahova senki nem érkezik meg soha. Hó, micsoda szerencse, hogy épp itt találkozunk, itt, ahol már nincs senki, szólt egy hang, és beállt abba a sorba, ahol mindenre van lehetőség. Abba a sorba, soha nem érkezik el ez a lehetőség, az egyetlen sor. Nos, a későn jövők álljanak oda, és a korán jövők is álljanak oda. És akik időben érkeznek, azok is álljanak oda. Akik pedig idő előtt érkeznek, azok szintén álljanak oda, ahol azok állnak, akik egyáltalán nem érkeznek meg. Azok ne álljanak sehova. Helyesebben álljanak inkább oda, ahova azok érkeznek, akik ha megérkeznek, nem érkeznek meg sehova. Így tehát az lenne a kérésem, hogy azok, akik még időben odaérkeznek,
ahova nem érkezik senki. Álljanak oda, ahova senki nem érkezik meg soha. Szerencse, hogy épp itt találkozunk. Itt, ahol már nincs senki, szólt egy hang, és beállt abba a sorba, ahol mindenre van lehetőség. Abba a sorba soha nem érkezik el. Ez a lehetőség, az egyetlen sor. Sör vagy bor. Nos, a későn jövők álljanak oda, és a korán jövők is álljanak oda. És akik időben érkeznek, azok is álljanak oda. Akik pedig idő előtt érkeznek, azok szintén álljanak oda, ahova azok állnak, akik ha egyáltalán nem érkeznek meg, azok ne álljanak sehova, helyesebben álljanak oda, ahova azok érkeznek meg, akik nem érkeznek meg sehova. Helyesebben álljanak inkább oda, ahol azok érkeznek meg, akik ha megérkeznek, nem érkeznek meg sehova. Így tehát az lenne a kérésem, hogy azok, akik még időben odaérkeznek, ahova nem érkezik meg senki, álljanak oda, ahova senki nem érkezik meg soha. Szerencse, hogy épp itt találkozunk. Itt, ahol már nincs senki. Szólt egy hang, és beállt abba a sorba, ahol mindenre van lehetőség. Abba a sorba, soha nem érkezik el ez a lehetőség, az egyetlen sor. Nos, a későn jövők álljanak oda, és a korán jövők is álljanak oda, és akik időben érkeznek, azok is álljanak oda. Akik pedig idő előtt érkeznek, azok szintén álljanak oda, ahol azok állnak, akik egyáltalán nem érkeznek meg, soha, sehova, azok álljanak ide. Helyesebben álljanak inkább oda, ahova azok érkeznek, akik ha megérkeznek, nem érkeznek meg sehova. Így tehát az lenne a kérésem, hogy azok, akik még időben odaérkeznek, ahova nem érkezik senki, álljanak oda, ahova senki nem érkezik meg soha. Ez szerencse, hogy itt találkozunk. Itt, ahol már nincs senki. Szólt egy hang, és beállt abba a sorba, ahol mindenre van lehetőség. Abba a sorba soha nem érkezik el ez a lehetőség, az egyetlen sor. Nem tudom, kezdem elveszteni a türelmem. Nem tudom, mi lesz magukkal nélkülem. Nem tudom, mit kezdjek magukkal, mert az ember a lelkét kiteszi, hogy egy kis rendet tegyen itt. Maguk meg itt szédelegnek össze-vissza, mint a tojógalamb, aminek elment az esze. Nem ezt vártam maguktól, nem. Nem, de ha ez így megy tovább, nem fogom kibírni, és kérni fogom az áthelyezésemet. Mert maguk több bajt csinálnak, mint hasznot. Mert végül is, miért jön ide az ember? Hogy megtalálja a helyét. Itt? Vagy ott? De magukkal? Magukkal egyszerűen nem lehet bírni. Őrmester, most telefonáltak a recepcióról, hogy egy nő érkezett. Micsoda? Egy nő érkezett? Uramisten,
Egy nő érkezett. Most azonnal hozzák a kötelet, mert most felkötöm magam az első fára. Őrmester, a recepciósok tegnap kivágták az utolsó fát is. Micsoda? A recepciósok? Tegnap kivágták az utolsó fát is. A szerencsétlenek, hogy tehettek ilyet? Őrmester, a báró úr meghalt. És akkor mi van, ha a báró meghalt? Mi van akkor, ha a báró meghalt? A báró úr léckoporsót kívánt magának. Igen, a báró úr léckoporsót kívánt magának. És akkor mi van? És maguk miért nem tették inkább üvegkoporsóba, vagy aranykoporsóba, vagy egy kukába, vagy egy nejlon zacskóba a bárót, akinek már úgy is mindegy. Nem, ezt nem bírom tovább. A bárónak ez volt a kívánsága. És az én kívánságom mi volt, amikor leszerződtem ide magukhoz, hogy rendet csináljak? Az én kívánságom az volt, hogy csak egy fát, egyetlen fát biztosítsanak nekem, ha történetesen felszeretném kötni magam. Csak egy fát, hogy felköthessem magam. Átvetem a hurkot a nyakamon, a másik végét oda srófolom a fa legerősebb ágára, és levetem magam, hogy aztán szabadon lengedezhessek a hűvös nyugati szélbe, vagy a langyos déli szélbe, vagy a frissítő északi szélbe. És nem az ajtófélfára akartam felkötni magam, vagy a csillárra, vagy a könyves polcra, hanem egy egyetlen fára, egy élő fára akartam felkötni magam. De maguk ezt is elcseszték. Most rögtön fővelövöm magam.

0: Mindent megváltozik. Semmi sem
1: változik. Ilyenről indítunk.
2: Új főnök van. Kicsit sem.
3: Teljesen. Ugyanolyan, mint a régi.
1: Meg kell várni a szépségverseny eredményt.
3: Nem is tudom.
1: Vagy egy más.
4: Minden volt.
1: A döntő még hátra
3: amú. Leföl járká.
1: A döntő még hátra van.
3: És csak nézelődik.

0: Van egyáltalán valami ötlet? Vagy csak úgy oda? Dőljön össze a világ, mert innen már nem lehet megszállni. Remélem. Több lapot már nem loptál el.
1: Te úristen!
0: Ezek után mi jöhet még? Csak a vakáció. A ráció. És most aztán megszámolna csiplagulják. De te csak össze jöttél, mentél.
2: Szóljál, hogy hozzád. Majd az
0: és
2: lesz,
0: mennél a... jobban jöttél, mert...
2: Majd meglát. Csak szólj.
0: Annál inkább össze-vissza jöttél, mentél.
2: A kötél a nyakamon.
0: Ha
2: olyan...
1: Ki tudja?
0: És izzó könyvet
2: tetszik. Látod, hogy hova
0: ez
2: jutott?
0: Ez neked olyan sőt. Gyönyör.
2: Tabor. Tom.
0: Lelkipászt.
2: Té.
0: Nemes. Íz.
2: Reggel.
0: Kövek.
2: Délben.
0: A hegyek lábon.
2: Este.
0: Ső. Könnye.
2: Bó.
0: A magma.
2: Mindenkor.
0: Lába
2: elő. Mindenkorban.
0: Emeltedik a lebegőt.
2: A jó.
0: Az Isten bevetett, megmutatt, az Úr tévejgőkbe vetett akarat, a közbelépett nem fogja őt minden szem meglátni. A nap aztán majd elhomályosítja.
1: Jó bor? Jó sör?
0: De te ne hisztériál!
2: Gondolni?
0: Csak űzd ki belőlem az ördögöt.
1: Ne játssz az idegeimmel!
0: Mindent elönt a villám. Megfőzöm a Bibliát.

0: Tiszteletadás. Tisztelet.
1: Olyan hülye vagy, amilyen csak lehet.
0: Tisztelt.
1: Annyi hülyeséged van.
0: Alatt hordozol.
1: Csak az a baj, hogy nem tagad. Én nem tagadom. Én.
0: Ti. Ki hordozzátok az adataimat.
1: Hát ki vagyok én?
0: Ó, drága ti,
1: hogy én nem tagadom.
0: Azonnal. De akkor már utoljára.
1: Most már teljesen máshol. Yeah!

0: Nyáu!
1: Persze, hogy angyal arcod van. Hát persze! De ezt még megemlegeted? Vagy megemleged? Ékörök. Most tényleg.
2: Elég a hülyeség.
1: Álom, herbárium. Vár ránk a holnap. Égerzsák már égni. Most ébredtem föl. Ki volt? Álom, herbárium. Álom, herbárium.
3: Ja.
1: Szeretem, te könnyed. Álom, te könnyed, herbárium. Te égkörök, végre megnevezted. Most ébredtem föl. Álom, égkörök, herbárium. Most ébredtem föl. Na? Most akkor mi van? Most akkor mi lesz a tévelygő? Csak egy odabaszott állás.

0: Már nem lehetséges.
1: Amore, amore.
0: Most remélem. Több lap. Nem hagyhat, nem velünk táj. Ezek után mi jöhet még? Nekem el kell innen csak a ráció jutni.
1: Most nézd meg!
0: A vakát.
1: Látod? Jól. Tudom, látod?
0: Rajtam múlik. Most. Aztán megszámolna.
1: Ja?
0: Csillag
1: minden szem. Meglátod.
0: Majd egyszer kezdem bele. Visszajöttél, mentél.
1: Elhomályosítja a köd.
0: És mennél te jobban. Jöttél.
1: Ne hisztériál.
0: Annál inkább
1: a sót
0: össze-vissza. Jöttél, mentél.
1: Csak űzd ki belőlem az ördögöt!
2: Az élet, de amíg élet.
1: Mindent elönt a villám.
2: Jaj,
1: megfőzöm a Bibliát.
0: Elhomályosított csomagot. No.
2: Rövid az
1: csak
2: élet,
1: ka.
2: De amíg élet,
1: sok. Rejtetten is aktuális.
2: Édes. Mindenki.
1: A villám. Minden szem. Most megfőzve.
2: Hogy eljött ez a pillanat,
0: a látás
2: most,
0: szerve, a hallás,
2: mikor
0: a
2: itt
0: beszéd,
2: van,
0: a beszéd szerve, a szem
2: volt, talán, hagyjuk, hosszú, sör,
0: a látás szerve,
1: hamu
0: eső, a hallás,
1: ízzó könyv,
0: a hallás szerve, a beszéd,
1: könyvek,
2: jó kis borocs,
0: a beszéd, kövek. Szerve, a szem.
1: Neked. Ez a gyöngé.
2: Igen.
0: A gondolkodástól
1: hatalom
0: a
1: izgó gőtömböket. A hegyek lába előtt magma
0: rástartolta,
1: ne keverd
0: Kindertól még oly hirtelen. És aztán?
1: Te aztán jól összekeverted a dolgot.
0: Ő lett a végzetem.
2: A továbbiakban nem vallok
0: szét. Légüres.
2: Csak
0: légüreges. Hang.
2: Az istenekbe vétetett az út, az Úr a tévejgőkbe hitét megmutatta, a napot
0: még
2: elhomályosította a köd.
0: Jegyeket,
2: a közben, de te ne hisztériál!
1: Nem fogja itt
2: minden meglátni. Az ördögöt.
0: Most összesít.
2: Minden
0: aztán így
2: elönt a villám.
0: Minden
2: megfőzött a Bibliát.
1: Hamu eső.
2: Csak a köveket.
1: Ízó kövek.
0: Szépe. Tő. Ha. Le.
2: Hamu eső. Ízó könyv.
1: Más.
0: Mi hamar.
1: Ízó
2: könyv. Neked ez gyönyörű?
0: Be a
1: a hegyek lába el.
2: Lelkipán. A magmas, ízó kőtömb.
1: Emel.
2: Hegyek lába el.
0: Ez olyan nagy.
2: Magmas. Emelkedik a lepedő.
1: Olyan az Istenbe vetett hit.
0: Nagyon nagy.
1: A
2: az Istenbe vetett
1: megmutatod az Úr tévejgőkbe vetett akaratát.
2: A tévejgőkbe vetett akaratát.
1: A közbeli.
2: Őt. Közbelépe.
1: Ja.
2: Nem fogja őt minden szem meglátni. A napot elhomályosítani. De te ne üszd ki belőlem
1: az ördögöt. Vagy ez?
3: Kérek egy három személyes tortellit.
1: Vagy az? Ilyen a természete.
3: Egy liter. Hamu.
1: Ez még nem ez.
2: Neked hamu többet eső. Nem hiszek.
3: És
1: izzókönyv.
2: Aktuálisan. Rejtette.
1: Izzókőtömbök.
2: Csak környezet, barát.
3: Köszönöm,
1: az Úr tévejgőkbe vetett akarata.
2: Szépen csendve. A villám.
3: Elkúrva.
2: Megfőzi.
3: Látod meg?
2: A Biblia.
3: Csak rendelned kell.
1: Közbelépett. Nem fogja ő.
2: A napot
4: hazafelé.
1: Minden
2: elhomályosítani nem lehet.
3: Telefonon rendben.
2: A köd. A te hisztériád.
4: Szépen csend.
3: Rögtön.
1: Hegyek lába előtt.
2: Csak ezt üszd ki belőlem.
3: Már
2: az összes többi.
4: Fejeikkel. A nyakukon.
2: Mit akarsz még, te szédült, őrült?
1: Csend.
2: Meddig követel?
1: Na, amú eső.
2: Rejtette.
1: Fejek.
2: Ez talán
1: izzó könyve.
2: A ködbe bukkalózó.
1: Neked ez a gyöngi?
3: A 23.
4: Elballagnak a leggei.
2: Hamu?
1: A lelki pász.
2: Könyvek?
1: Hatalmas, íz.
2: Tévejgő.
1: Kőtömb.
3: Kóros kimerültség.
1: Bitang egy kurva világ.
2: Kőtömb.
1: A hegyek nem. Lába elő.
2: A hegyek lába.
4: Hova hoztál?
1: Ja. Magma?
2: Magma.
1: Emelkedik a lepedő.
2: Emelkedik
1: az Isten.
4: Na de eszedem vagy testvér.
1: Hitt.
4: Gondolkod.
1: Isten megmutatta az Úr tévejgőkbe vetett akaratán.
3: Korhatár nélkül.
1: Közbelépe.
2: Meg nem mutatta.
1: Nem fogja őt minden szem meglátni.
2: Meg nem mutatta.
1: A napot elhomályosítja a köd.
4: Még oly harmatos
1: igen.
4: Az út.
1: Ne hisztériát.
4: Csak az úgy oda bassza.
2: Hadd dőljön össze a világ. Tévejgőkbe hitél.
1: Nem lehet
2: belőlem az
1: akaratán.
2: Remélem.
1: Több lapot már
2: nem.
1: Mindent elönt a világ.
2: Ködbe lépett.
1: Ezek után.
2: Megfőzöm a Bibliát. Minden szem.
1: Csak a ráció.
2: Meglátni.
1: Mindig.
2: Csak
1: mindig.
2: A következményeid. Aktuálisan.
1: Csak a te.
2: És hozzak.
1: Rejtette.
2: Megszámolunk. Csillagvirág.
1: Most.
2: De te csak.
1: Megfőzöm a
2: Bibliát. Mentél. És mennél jobban jöttél mentél. Annál de. Inkább össze-vissza jöttél mentél.
1: Sóval.
3: Most kimegyek. És felhangzom
1: a
3: valóságra.
1: Ízzó könnyen
3: az Úristen irgalmazzon.
1: A kövek
2: most rajtad áll.
1: Neked minden. Ez a gyöngét.
2: Leltezt.
1: Most halál komoly.
2: Szedd össze.
1: Halál.
2: Ízzó
1: kőtömb.
2: A te lábaid.
1: Könnyeznek a lába,
2: de
1: izzó
2: de
1: a te lábaid.
3: Fárasztó, fárasztó, fárasztó, fárasztó.

0: A farkas és a róka. Réges-régen a farkas meg a róka nagy, erős barátságban, skomaságban voltak. Erdőn-mezőn együtt jártak, egymást el nem hagyták. No, ha együtt jártak, egyszer együtt is estek bele egy verembe. Orgonáltak, ordítoztak szegények, de senki lélek nem jött arra felé. Nap-nap után, éjszaka-éjszaka után múlt. Majd megvesztek a nagy éjségben, mert sehogy sem tudtak kiszabadulni. Egyszer csak egyet gondol a rókakoma, s mondja is a farkasnak.
1: Nem tudom, valamit mondok, mondanék neked, valamit szeretnék mondani, farkaskoma.
2: No, olyan mit, rókakoma?
1: De én azt gondoltam, hogy állj fel a két hátsó lábadra. Figyelj, bablám, milyen magas vagy. Hát én azt hiszem, te komolyan, ahogy most így ülve is elnézlek, komolyan, hogy te még a medvénél is, meg talán még az oroszlánnal is sokkal magasabb vagy.
0: Tetszett a farkasnak ez a hízelkedő beszéd? Felállott a két hátulsó lábára, jól kinyújtózkodott, hogy minden csontja ropogott belé. Azt mondja neki a róka.
1: Ennyi, farkaska, már mi jutott eszembe? Kimegyek a veremből, és kihúzlak téged is.
2: No, te rókakoma, ne bolondod, mert nyakon váglak, mert... Hogy tudnál te kihúzni engemet innen?
1: Na jó, hát jó, jól van. Na, figyelj, engedd meg, hogy hagyjáljak a vállatra. Na, ha nem is tudok kimenni, legalább megnézem, hogy milyen idő van odakint.
2: Jól van.
0: A farkas megengedte, hogy csak álljon a vállára a róka. Hiszen a rókakomának se kellett több. A farkas válláról nekirugaszkodott, kiugrott a veremből, s azzal... Csune, kivesd el magad! Egy szó nem sok, annyit sem szólt a farkasnak, elszaladt a faluba. Ott aztán addig se tenkedett, amíg egy lútpajtába be nem surrant, s nagy lagzit csapott ottan. No, hanem mégis eszébe jutott farkaskoma. Itt neki is egy lútcombot. Oda kullogott a veremhez, s mondott a sopánkodva, szomorú pofával.
1: Farkas, jaj, de jó, hogy itt vagy még a veremben, te kézzed, annyira megjártam, te könyvben bementem a faluba, de azért, hogy neked ludat hozzak, de amikor éppen beállítottam a ludak közé, és megcsíptem egy ludat, a gazda, kézzed, rajtam ütött, és csak ez a lúcom maradt a szájamba, látod, farkaskoma, látod? Én még ezt is neked adom, ugye, hogy jó komád vagyok.
3: Jó kis kován vagy te, hanem, ha még jobb akarsz lenni, akkor nyújtsd már be a farkadat, és húzzál ki engem innen.
1: ne, jaj, lelkem, komám, hát azt én nem tehetem, mert ugye a farkam, azt tudod, az olyan gyenge, hát te vagy a farkas, az a töviből kiszakadna, de meg a nyakadat is kitörhetnéd, hogyha esetleg visszaesnél, ha nem tudod mit, megvan, hozok majd egy gajat, és azzal kihúzlak.
0: Elszalad a róka, s hoz két gajat. Egy erősebbet, és egy gyengébbet. Mondanám gyengédebbet. Először a gyengébbet nyújtotta be, és amint a farkas belekapaszkodott, nagyot rántott rajta. A gaj ketté törött, és a farkas úgy visszaesett, hogy megnyekkent belé. Ordított a farkas keserves kénnyába, a róka pedig akkorát kacagott, hogy az erdő is csengett belé. Akkor aztán benyújtotta mégis az erősebb ágat, s azon kihúzta a farkast. Mikor mind a ketten kim voltak, mondja a róka.
1: Na jó van, na hát egy gyerekkomám a faluba, na az imént, ahogy bejártam, láttam, hogy egy háznál lakodalom van. Na gyere, mulassunk mi is egyet, tehát eleget szomorkodtunk, vagy nem?
0: Bemennek a faluba, el a lakodalmas házhoz, hát ott éppen javában áll a lakodalom. Húzzák a cigányok, járják a legények, járják a leányok, ennél jobb alkalmat kívánva sem kívánhattak volna. Besurantak a kamrába. Ott nekiestek a sok jó disznóhúsnak, szalonnának, kolbásznak, sminek, annak. De még a boros hordónak is! Ettek, ittak, táncoltak, stb. A más világon sem lehetett volna jobb dolguk, hanem egyszer csak a róka észreveszi, hogy amíg ők lakmároznak, valaki rájuk zárta a kamara ajtaját. Nem szólt semmit a farkasnak, hadd egyék, igyék. Ő azonban egy vasszeget keresett, s azzal elkezdett ásni a fal tövében. Kérdi a farkas.
2: Mit csinálsz, rókakoma?
1: Úgy szagolom, farkaskoma, hogy csöröge fánk van elásva. Ez ám az igazi jó borkorcsolya.
0: A farkas csak hagyta, hogy keresse a csöröge fánkot, ő meg ivott tovább. Aztán ismét elkezdett táncolni, és hívta rókakomát, hogy táncoljon ő is. Eleget csendesítette a róka, hogy ne táncoljon, ne ordítson, mert még meghallják a vendégek, és bizony csúfot látnak. De a farkasra nem lehetett bírni. Táncolt, tajnát, kurjongatott, verte össze az összes bokáját és a tenyerét, rikkongatott, nyenye. Hanem a ravasz róka mindegyre kifordult a keze közül, s ásta tovább a lyukat. Amikor aztán kész volt a lyukkal, ő is táncolni kezdett egész kedvéből. Nagyobbakat kurjongatott még a farkasnál is. No, meg is hallották bent a lakodalmas népek, kérdik egymástól.
4: Hát, ugyan kiordítozhatod a kül?
0: Az egyik egyet mond, a másik mást mond, egyszer aztán mind azt mondják, hogy az csak farkas lehet, ilyen-olyan teremtette. Gyerünk, táncoltassuk meg. Fölfegyverkeznek, ki baltára, ki bunkóra, ki puskára, ki kétágú vasvillára, erre-arra kinyitják a kamara ajtaját. Hát csak ugyanott van a farkas, még mindig táncol, ordít veszettül. Uccu! Kisurran a róka lyukon. Bújik utána a farkas is, de már az nem fért ki a lyukon. Supp, supp, supp. Ütötték, verték, ahogy csak győzték. Aztán egyet gondolt farkaskomba, mégiscsak visszahőkölt a lyukból, és kiszaladt az ajtón. Ez alatt a róka már messzi járt a falutól, s amint ment, mendegélt az úton, egyszer visszapillant, s látja, hogy jön egy szekér utána, s a színig tele van hallal. Fogja magát, lefekszik az út közepén, behunja a szemét, kinyújtózkodik, mintha meg volna dögölve. Odaér a kocsi, látja gazdája a döglött rókát, szépen felveszi, feldobja a kocsi tetejébe. Egyéb se kellett a rókának, amíg az ember szép csendesen ment. Mendegélt az ökrök mellett, neki esett a halaknak. Jó nagy lagzit csapott, s még egy csomó halat ölbe kapott. Azzal leugrott a kocsiról, s más irányban elkullogott. Még egy jó hajításnyira sem ment, hát jött szembe vele a farkas, letört derékkal, szomorú pofával.
2: Rókakoma, te aztán jó beadtál nekem.
1: Mit te beszélsz? Hát figyeltem, én mondtam neked, hogy ne ordíts annyit.
2: Igaz.
0: Kibékültek, megint nagy barátságot kötöttek, s mentek tovább. Azam, de a farkas meglátja sok halat a rókánál, s kérdi tőle.
2: Hát ezt a sok halat hol fogtad?
1: Mi? Ja, halad, az a vízben, hát az farkaskomám, már vízben fogtam.
2: És hát ugyan bizony, hát hogyan fogtad?
1: Haláztam.
2: Ej, rókakoma, hát taníts meg engem is a halászatra.
1: Na jó, hát ez ugye nem nagy mesterség. Elmégy a jégre, a farkadat beledugod a lékbe, és amikor jól rágyülnek a halak, szépen kihúzod, ennyi az
2: egész. Ha nem mondod!
0: Elmennek a jégre. Ott mindjárt találnak is egy léket. A farkas bedugja a farkát. Ül egy kicsit. Aztán ki akarja húzni, mert érzi, hogy nehéz. Azám nehéz volt, mert már kezdett odafagyni.
1: Még ne húzd ki, ne várd meg, amíg többen lesznek rajta.
0: Amikor aztán egészen odafagyott a farka, biztatta a róka.
1: Na most, édes komám, húzzad!
2: Húznám, koma, de nem bírom!
1: Az a jó! Hát akkor bizonyosan sok hal van rajta. Na csak, komám, na neki, húzd már, ahogy csak bírod!
2: Húzom!
0: Nagyokat nyögött a szegény farkas, csurgott róla a verejték, de csak nem tudta kihúzni a farkát.
2: Ki
1: aki az áldója van, baj van, koma! Az Isten! Ó, Istenem, ne legyen, ha oda nem fagyott a farkad!
2: Mit csináljak?
1: Hát tudod, mit farkaska, már nincs mit tenni, azt hiszem, hogy el kell rágnom a farkad.
2: Azt ugyan én nem engedem, hát inkább pusztuljak el.
1: Jó van, hát mondom, hát én felajánlottam, pedig nem könnyen, mindegy. Hát figyelj, hogyha másképp nem segíthettek rajtad, akkor azt mondom, hogy az Isten áldjon meg. Hát ezt könnyen akartam, de hát.
0: Alig, hogy elment a róka, asszonyok jöttek a jégre ruhával, hogy kimossák a léken. Meglátják a farkast a farkában. Messziről kiabálnak, hát ha elszalad. De bizony a farkas nem szaladt el. Közelebb mennek, és akkor látják, hogy oda van fagyva. De ezek most neki bátorodnak az asszonyok. Oda mennek széklábával, súlykolóval, ezzel, azzal, ütik, verik a farkast. De már ezt a farkast sem vette tréfára. Neki rugaszkodott egész erejéből, beleszakadt a farka jégbe, s azzal neki úgy elszaladt, mintha a szemét kivették volna. Ez alatt a róka túljárt árkombokron, s amint ment, mendegélt egy gödörhöz ért. Ez a gödör tele volt pozdorjával, s róka koma fogta magát, belefeküdt. Jól meghentergőzött benne, hogy a sok fehér pozdorjától a szőre sem látszott. Aztán elnyúlt, mintha agyon volna verve. Éppen arra kullog a farkas, meglátja a rókát, s kérdi.
2: Téged ugyan meg mi lehet, róka koma?
1: Jaj, ne is kérdezd, farkas koma, jaj. Mi van, nem látod? Minden csontomat úgy összetörték, hogy jaj, kilógnak a szőröm. Nem látod?
2: No, nekem mondod, hát én meg a légbe hagytam a farkamat.
1: Jaj, a csontom, jaj, azt összetörték, jaj.
0: A bolond farkasnak megesett a szíve rajta. Mondta is.
2: No, ne jajgass, róka koma!
1: Jaj.
2: Menjünk, valahol az erdőben meghúzódunk, leheveredünk, pihengetünk, és majd csak meggyógyulunk.
0: De a róka csak tovább nyögött, jajgatott.
1: Jaj, lelkem farkas komám, már mennék én, de látod, nem tudok.
2: Na, jól, majd akkor vezetlek én.
1: De hát látod, hogy a lábamra sem tudok, jaj, állni.
2: Na jó van most már, akkor hogyha nem tudsz, akkor üljél fel a hátamra, majd én elviszlek.
1: Jó.
0: Azzal felvette a rókát a hátára, s cipelte nagy keservesen. Amint ment, mendegélt a farkas, elkezdi a róka mondani magában csendesen. Vert viszen veretlen, vert viszen veretlent. Visszafordítja fejét a farkas, s kérdi.
2: Hé, te!
1: Mit mondasz?
2: Mit puszmogsz te itt magadba, róka koma?
1: Én csak azt mondtam, hogy veretlen visz vertet. Veretlen visz vertet, veretlen visz vertet.
0: A farkas elgondolkodik magában.
2: Bizonyosan gyengett a fülem is. Nem jól hallottam.
0: De alig megy tovább, a róka csak megint mondja magában.
2: Ugyan te? Mit puszmogsz te itt magadban, róka koma?
1: Csak mondogatnám magamban, farkas koma, hogy veretlen visz vertet, veretlen visz vertet, veretlen...
2: No, de ilyen olyan teremtette! Mindent jól hallottam! Megint bolondá tettél!
0: És azzal úgy lehajította hátáról a rókát, hogy az csak úgy megnyekkent belé.
2: Ebb legyen a te komád, hallod-e? Mert hogy én többet nem.
1: De ne, miért ne, farkas komám, gyere.
2: Nem.
1: Menjünk a faluba, azt megbeszéljük ketten a dolgot.
2: Nem, megmondtam, hogy nem.
1: Ne, farkas komám.
0: De bezzeg, vége volt a nagy barátságnak, s a komaságnak. Cudarul összeverekedtek. Aztán az egyik ment jobbra, a másik meg balra. Azóta jár ez a példabeszéd. Eljátszotta, mint róka a komaságot.

0: Mosonyi Aliz, szekrénymesék. Volt egyszer egy Mari nevű szekrény, és ebben a szekrényben, egy nagy papírzacskóban, a kifli királynő. Percenként kidugta a fejét a zacskóból, és kiabált.
1: Megsült már a király, megsült már a király.
2: Még nem.
0: Kiabálták a kiflik a többi papírzacskóból.
1: Ó.
0: Sóhajtotta a kifli királynő.
1: Ó.
0: De egy perc múlva megint kikiabált.
1: Megsült már a király, megsült már a király.
2: Még nem.
0: Kiabálták a kiflik.
1: Ó.
0: Sóhajtotta a kifli királynő.
1: Ó, talán már nem szeret, nem is gondol rám, elfelejtett.
0: És megint kikiabált az acskóból.
1: Megsült már a király, megsült már a király.
0: Hanem a kiflik most nem szóltak semmit. Hallgattak a papírzacskóban.
1: Nem szeret. Ó, nem. Elhagyott.
0: És a kifli királynő már zokogott az acskóban. Hanem egyszerre abbahagyta a zokogást, és felkiáltott.
1: Itt van! Megsült! Itt a király! Jósós, ropogós!
3: Jósós, ropogós!
0: Felelte a kifli király.
1: Sós, ropogós! Szeret!
0: Kiáltotta a kifli királynő boldogan.

0: Mosonyi Alíz, szekrénymesék. Volt egyszer egy Mari nevű szekrény, és ebben a szekrényben egy lyukas cipőben bújdosott a birsképű herceg.
1: Ki szeret engem? Senki. Ki gondol rám? Senki. Ki mondja nekem, kedves, kedves, kedves? Senki.
0: Egy naplevelet kapott. Kedves, kedves, kedves, birsképű herceg. Csak rád gondolok. Szeretlek.
1: Tréfa.
0: Gondolta a birsképű herceg, és még jobban sóhajtozott, és még jobban elbújt a lyukas cipőben. De másnap megint levelet kapott.
2: Nem tréfa.
1: Nem.
0: Gondolta a birsképű herceg, és ahogy ezt gondolta, már meg is kapta a harmadik levelet.
2: De nem ám.
0: Akkor a birsképű herceg előjött a cipőből, hajóra szállt és elhajózott. Bejárt az egész világot, járt Kínában, Indiában, meg Párizsban, de hiába, azt, aki a levelet írta, sehol nem találta.
1: Sehol nem találom,
0: mondta végül, hajóját lehorgonyozta, és mászott volna vissza a lyukas cipőbe, de akkor megint kapott egy levelet, itt vagyok. Körülnézett a birsképű herceg, és meglátta a szerelmes hercegnőt. Ült a szekrény sarkában, kezében toll.
1: Itt vagyok,
0: mondta a birsképű herceg.
2: Végre,
0: mondta a szerelmes hercegnő.
2: Épp kifogyott a levélpapírom.

0: Parti Nagy Lajos, a kalifa és a tűz.
1: Hol volt, hol nem volt? Volt egyszer az egyiptusok földjén egy kalifa, akinek volt egy ivó cimborája. Volt száz is, mivel egy kalifának temérdek cimborája van, ivó is, meg nem is. De egy volt közülük, akit Abu Nawwasznak hittak, és jeles tréfamester volt. Egy téli estén ültek a tévé előtt, akkortájban még a régi fajta faszenes tévé járta, nem a plazma. Ültek, fűtőzködtek, mártogatták a nyelvüket a nádrumos teába. Egyszer csak azt mondja a kalifa.
2: Ide figyelj, cimborám, kutya hideg van oda ki.
3: Az már igaz, de...
2: Vagy olyan legény, hogy a mai éjszakát fent töltöd a palota tetején, de a viselős ruhádba egy szál pokroc, egy izink tüzecske nélkül. De le nem jössz napkeltéig, akárhogy is fázol, ha kiállod, busás jutalmat kapsz.
3: Áll az alkú.
1: Felelte a tréfamester, és azon mód felmászott a jeget téli ég alá, a kalifa pompás teraszára, befeküdt egy kőkádba. Pirkadatkor aztán, ahogy csak a lába bírta, legémberkedett a palotába. A kalifa épp kávét főzött, húzkodta a fényes karokat, piffektette a gőzösöket, mint egy masinista. Mert ez volt néki a kedvtelése. Meg a szódagép.
2: Valóban egy izink tüzecske egy szál pokróc nélkül időztél odafent?
1: Kérdezte a kalifa kávézás közben.
3: Valóban, nagyságos uram, kilelt az Isten hidege, majd eltörte a kőkádadat a vacogásom. A könnyűim nagyítóján át néztem, ahogy odalent egy messzi kalibában lobog a tűz. És erőst, arra gondoltam, vaj, mellé ülhetnék füttőzni. Úgy állítom, ez segíthet kibírnom az éjszakát.
2: Ho-ho!
1: Vonta össze szemöldökét a kalifa.
2: De attól, a távoli tüzecskétől fölmelegedtél, még ha csak a szemeden keresztül is, úgyhogy megszegted az ígéretedet, szó se lehet, hogy jutalomról.
1: Abu Nawwasz szídta a fogát, de nem szólt, nem pezderkedett, hanem elhatározta, hogy visszaadja a

0: nagy uradékre. A kalifa el is ment. Időzött ott szép nyájasan, várt, várakozott. Az ebéd ideje rég elmúlt, de ételnek nem volt nyoma se. Éhes volt a kalifa, s amikor már nem bírta tovább, megkérdezte.
1: Hol az az ebéd?
2: Még nem főtt meg, nagy jó uram.
0: Felelte Abu Nawász. Telt múlt az idő, egy óra elteltével a kalifa újfent méltatlankodni kezdett, hogy hol van már a beígért piláv, de ugyanazt a választ kapta.
2: Még nem főtt meg.
0: Napszállta előtt olyat kordult a gyomra, hogy ilyettében fölpattant, míg a méltóságos fejét be nem verte.
1: Azt a Poncius teremburáját! Hát milyen tűzön főzölte?
2: Gyere, uram, tekintsd meg magad!
0: Mondta Abu Nawász, s oda vezette a kalifát egy fához. Alatta takaros tüzecske lobogott, a fa tetejében meg egy messzi ágon hömpölködött a bogrács.
1: Elment a sütnivaló? Hogy képzelette, pottyom teremtette, hogy ettől az idelenti tűztől megfőtt odafönt a piláv?
2: Csak úgy, nagyságos uram, ahogy te képzelted, hogy én a ma messzi tüzecskétől felmelegedtem a méltóságos teraszodon.
0: Na, a kalifa mindjárt elértette a tréfát. Kacagni kezdett, s bőven megjutalmazta Abu Nawász. Hogy az ebéddel mi lett, arról nem szól a fáma. Úgy lehet, előbb-utóbb megették, s boldogan éltek, amíg meg nem

Egy socsik a sokra megy, szőke vagy barna, nem vitás, mindegyik föl jól esik a kóstolás közben a jelszó. Mindig egy socsik a sokra megy, hogyha szívsz egy jó magyart, a végét félreted, mert nem tudod, hogy hol.

kocsik dolács, ne bánjat, hogyha nehéz ma a világ, mert a mi jelszavunk az csak egy, sok csika sokra megy, sok csika sokra megy, csik, csik.

I sexy, you can wine me, dine me, 60.

A Tilos Rádió Novév műsorának hírei következnek. A múlt heti Novév hírekben a Faust német krautrock együttes július 24-én megjelenő By the Lake Festival című albumáról volt szó. A zenekart 1970-ben Uwe Nettelbeck producer és zenei újságíró alapította. Eredetileg a csoport tagjai Werner Zappi Diermayer, Hans-Joachim Immler, Arnulf Mayfatt, Jean-Hervé Peron, Rudolf Sosna és Günther Wüsthoff voltak. A múlt heti hírekben elmondtam, hogy az együttes számos tagcserén esett át, és 2004 óta különböző együttesekre bomlott, ami egyben a névhasználat jogosultságával is járt. 2001 óta Werner Zappi Diermayer vezeti Faust néven az együttes, melynek tagja Günther Wüsthoff is. A német Büro B kiadó, amely többek között a Faust albumok egyik kiadója is, szeptember 26-án 4 új Faust albumot ad ki. Mind a 4 albumnak más alapító tag a kurátora, azaz az adott tag kompozícióit az általa kiválasztott zenészek adják elő. Ebből a mai hírekben 2 fér. Az Ungebunden című album kurátora Hans-Joachim Immler. Hans-Joachim Immler több mint fél évszázadon át kutatta a hangzás határait. Gyerekként fuvola tanulmányai helyett nagyanyja citeráját próbálgatta. Már gyerekkorától fogva a hang fizikai ereje érdekelte, és az orgona lett a hangszere, amelynek hatalmas hangzásbeli tartománya látszólag végtelen lehetőségeket kínált. A mai napig az első, saját maga építette orgonáján játszik. A hangzást szintetizátorokkal, magnószallag manipulációval és a saját maga által módosított elektronikával bővíti ki. Immler a zenét kevésbé kompozícióként, mint inkább természeti erőként kezeli, amely képes elsöprő erőként dezorientációra késztetni, destabilizálni és átalakítani mind az előadót, mind a hallgatót. A mindössze 3 hét alatt a ZF Faust stúdióban egyedül felvett albumon 4 felvétel hallható. A következő album Jean-Hervé Peron M.Y., azaz Moa című albuma. Jean-Hervé Peront gyermekkora óta a kreativitás érdekli. Játszik duettet saját lépteinek hangjával, koncerteken használ betonkeverőt, láncfűrészt, de bármilyen hangszerre kísérletezik, ami csak a kezébe kerül. Ez az album az egész életében felhalmozott ötleteket, emlékeket és befejezetlen projekteket gyűjt össze. Az ironikus Maybe of Interest, talán érdekes alcím, egy tipikusan peróni hozzáállás. A Moa egyfajta önbizalmat vagy én központuságot sugal, de az alcím finoman lerombolja azt, feltárva a lemezen végigvonuló sebezhetőséget, humort és önismeretet. Valójában a 12 felvétel tartalmazó album egyáltalán nem magányos. A Peron által használt Faust néven kiadott lemez, amelyben az US nagybetűvel van írva, tükrözi Peron hitét az együttműködésben, a barátságban és a kollektív kreativitásban, összehozva a nagy Faust család zenészeinek, mérnökeinek, íróinak és előadó művészeinek széles hálózatát. Valójában több mint 20 ember járult hozzá a felvételekhez, így a Moa annyira kollektív törekvés, mint amennyire személyes vallomás. A 2 téli héten át az észak-németországai Schiphol stúdióban rögzített aprólékos tervezés, szabad improvizáció és véletlen felfedezés ellentmondásos erőit ügyesen ötvező album egyaránt merít a gyerekkori emlékekből, a fluxus elvekből, a dadaista humorból és a mélyen személyes élményekből. Az így létrejött album könnyedén mozog a konkrét zene, az avant-pop, a jazz, a spoken word és a kísérleti elektronika között, melyeket Peron kíváncsisága és elfogyhatatlan játékérzéke egyesít. A Novév híreit hallottátok.

www.thejustinjustice.org. Idén több albumot, felvételt játszottam, egyrészt a január 12-én 100 éve született Morton Feldmantól és John Tilburytől, aki idén február 1-én volt 90 éves. Idén október 3-án lesz 90 éves egy másik jelentős amerikai zeneszerző, Steve Reich, akit az 1960-as évek közepétől leginkább a minimalista zene úttörőjeként tartanak számon. Reich munkásságát az ismétlődő alakzatok, a lassú, harmonikus ritmus és a kánonok használata jellemzi. Reich ezt a koncepciót a Music as a Gradual Process című eszéjében a következőképpen írja le. Engem az érzékelhető folyamatok érdekelnek. Szeretném hallani az elhangzó zenében lejátszódó folyamatot. Korai műveiben például fázis eltolódással kísérletezik, amelyben egy vagy több ismétlődő frázis lassabban vagy gyorsabban szólal meg, mint a többi, aminek következtében kiesik a fázisból. Ezzel az érzékelhető folyamatban új zenei mintákat hoz létre. A bútor zenében 5 évvel ezelőtt már lejátszottam néhány művét, de idén neki is több adást szeretnék szentelni. 1997-ben az amerikai Nonesuch kiadó egy 10 CD-s dobozt adott ki Reich 1965 és 1995 közötti műveiből. 2006-ban Reich 70. születésnapi alkalmából a kiadó egy 5 CD-s válogatást adott ki. Tavaly pedig Reich közelgő 90. születésnapi alkalmából egy 26 CD-t és egy DVD-t tartalmazó CD-dobozt jelentetett meg egy 132 és egy 120 oldalas kísérőkönyvecskével. Előbbi a gyűjteményes doboz műveiről ad részletesebb tájékoztatást, utóbbi meg különböző eszéket tartalmaz. Ma ebből a dobozból az 1990 és 93 között komponált és 1994. decemberében New Yorkban felvett, majd 1995-ben megjelent The Cave című három felvonásos operáját játszom le, amivel részletek voltak a 10 CD-s válogatáson is. Most ezt az operát hallgassátok.

beautiful woman. A very beautiful woman.

0: contemplative.
1: His name means he will love.
2: The second son

We need such people.

continuity.

0: ってよ。
1: あ、でもいい。
0: Repair it there. Repair it there.

get our attacks through this place.

0: teaching.
1: Jesus is traced back to

Yara is a woman in a difficult position.

sacrificed. That's the whole point of the story.

Vi bar Kay. To bury Sarah. It has no particular meaning to me.

0: A mai műsorban az idén 90. évét betöltő Steve Reich The Cave című három felvonásos operáját játszottam le, majd utána még hallhattátok Reich 2020-ban komponált Traveler's Prayer című kompozícióját. Ennyi fért a mai műsorba, eljött a búcsúzás ideje. Jöjjön a Sample Temple. Sziasztok!
1: Attention! At this moment, you are now listening to
2: Sample Temple.
3: Tilos.
1: If you are offended by words like
4: trackboards and fat mics, 950s, SP12s, MP60s,
1: whatever, take the tape out now. This is not a pop album.
5: Yeah, yeah.
1: And by the way,
6: have a nice day and enjoy the broadcast.
7: Know what I'm saying? Know what I'm saying? Know what I'm saying? Know what I'm saying?